Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig most... Ho-ho-ho! Terry Swimson! Ez a The Door, amit indítok.

imádom. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon pedig ezerrel pörök, hát nagyon erős hétvégénk volt. Szombaton ott voltunk a Sopron Festen is, egy daytime partival és egy encsóval is természetesen a nagy színpadon, és ott voltunk 3 napon keresztül a Duna Part Festen is, Radio Stage-el, és még csak július van, előttünk egy csomó fesztivál is természetesen, minden menő fesztiválon. Ott is leszünk. Ő meg Baby Rexa, a nyár egyik nagy kedvencével egy Fateless dalból, a New Religion, amit indítok már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, és hadd mutassa be most Rate a folytatásban, vagyis hát be azért nem mutatnám, mert szerintem nincs, aki ne ismerné. Az egyik legnagyobb aktuális tehetség egyenesen Angliából, az igazi mai slágere pedig a Where is my husband? Na ez jön most itt a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hogy telik az este? Remélem élvezik a kedvenceket, picit talán segítenek a meló mellé is. A következő órában is csak a legjobbakat hozom. Például az újdonságot Taylor Swift-től vagy Alex Kenji-től, de itt lesz majd Kamrád, itt lesz Alex Foren, a kezdésben pedig a Hurt dalával Purple Disco Machine. A nagy kedvenc a Wonderful Life pár perc, és ez indítja a következő zenei órát a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Hey, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát aki lemaradt a Sopron Festen DJ Metzger Wiki Daytime showjáról a nagy színpadon, az csekkolja, amit el lehet belőle érni. Egy csomó részet azért van, mert rengetegen videóztak Facebookon, Instán, TikTokon. Szerintem pazar volt. Na ez pedig az igazi mai slágere, Nagy Bogival és Miss Mooddal, DJ Metzger Wiki, az éden, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem sokára fél négy lesz, a kedvencek között pedig Taylor Swift a folytatásban, aki gyerekkorában nagyon sokat dolgozott fenyőfákkal. Egész fenyőfaültetvényük volt, amiket aztán karácsonyfának adtak el természetesen az Egyesült Államokban, és nagyon sokat segített ott is a családi bizniszben. Ez pedig most az aktuális világsláger tőle, az igazi mai slágerek között Taylor Swift és az Opel Light, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, és ne felejtsük el, ma is lesz játék DJ Oti koncertre. Páros belépő, hát ez szinte lehetetlen hozzájutni. Leszámítva minket, szóval, amikor indítjuk a játékot, tizedikként kell csörögni, mondani a Rádió Esztogent, és adom a belépőket. Ő pedig Alex Kenji a Bumble-val.

0: otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is Balázsék, és igen, ahogy az előbb is mondtam, lesz játék DJ Oti koncert belépőért. És pörögnek megállás nélkül az igazi mai slágerek is, a következő óra elején például Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, a Max után pedig Joel Corey, és pont azon gondolkoztam azért, közös dalt velük el tudnék képzelni. Na, hát viszont most, amit nem kell elképzelni, az a közös dal Joel Corey-val és a Galantis-szal az igazi mai slágerek között. Ez a Stay Longer, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már 2 órás a Live Mix, Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek. Minden nap, nem csak hétköznap, hanem hétvégén is. Az egyik állandó szereplője pedig a Live Mixnek, DJ Metzger Viki. Na,

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék, több játék is. Nagyon sokan kérdezik, hogy mikor, ezt nem mondhatom meg, de az, hogy lesz játék, azt igen. DJ Oti páros belépőért lehetetlen hozzájutni, pedig tömegek akarnak még ott lenni a koncerten. Hát erre a rádió egyel most még lesz majd esél. Oké? Szóval figyeljünk, amikor szólunk, tizedikként kell csörögni, mondani a rádió esztogent, és megy a páros belépő, most pedig az egyik legnagyobb aktuális kedvenc, és egy jó kis lendület, ami kell is nekünk most, Sam Feld, Rosaline és a Heart Like Mine, amit indítok a rádió egyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Forgalmi rendváltozás Mohácson, elbocsájtásokba kezdett a bat, vandálok rongálták meg az egyik templomot, Dél-Baranyában jönnek a hírek. Elbocsájtásokba kezdett a bat, a vállalat nagyjából a munkatársai 1/5-ét küldi el. A dohányipari multi költségcsökkentő programja Amerika kivételével az egész nemzetközi gyárhálózatra kiterjed. Azt egyelőre nem tudni, hogy a pécsi gyárat mennyire érinti majd a leépítés. Minden esetre világszerte a cég 47 ezer embert foglalkoztat. Vandálok rongáltak templomot Dél-Baranyában, ismeretlen tettesekről van szó, és a darázsi Szent Péter és Pál templom kapuját rongálták meg, ezzel okozva kárt az Alsó-Baranya és Horvátország egyik legértékesebb kulturális örökségében, annak emlékében. Az esetet jelentették a rendőrségnek, amely nyomozást indított, hogy kiderítse, ki vagy kik voltak az elkövetők. Változik a közlekedés Mohácson, hiszen a kenyérgyár parkolóház beruházás keretében aszfaltozási munkára kerül sor. Július 7-én, tehát ma délután 4 órától holnap este 8 óráig ez ideiglenes forgalomkorlátozással és útlezárással jár a Rákóczi út érintett szakaszán. A lezárás ideje alatt a gépjármű forgalom nem biztosított. A munkaterületet ideiglenes forgalomtechnikai elemekkel, fizikai korlátozással, behajtani tilos jelzésekkel jelölik. Kérnek minden Mohácson közlekedőt, hogy ezen a részen fokozott figyelemmel közlekedjenek, minden esetben kövessék a kihelyezett közúti jelzéseket, illetve a helyszínen dolgozó munkatársaik útmutatásait is. Születésnapi zöld pikniket szerveznek július 11-én a Pécsi Vásárcsarnokban délelőtt. A Piknik Grill terasz a rendezvénytéren, a foglalkoztatók, a workshopok pedig a Bajcsi Zsilinszky utcán lesznek. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton július 19-ig a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak, majd július 20-ától augusztus 30-ig az Atinai út 9-19 között zajlik a munka, sávlezárás mellett a Csend és az Atléta utca Zsák utcává válik a második ütemben. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente, ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel július 7-e, van milyen jó a dátum, 7-e, szóval július 7, Apollónia is Kira névnap, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között a Medúza jön a Good Boys-szal, ez a Piece of Your Heart, 6-tól pedig Balázsék, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hogy lehet DJ Oti koncertbelépőhöz jutni? Hát lényegében szinte sehogy, és azért szinte, mert tőlünk még lehet. Néhányat

0: Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, ma is kell esőre számítani, minden mellé azért simán lehet, akár 28 fok is van, ahol picit hűvösebb, de alapvetően erre kell készülni. Pár perc és a hírek után jön ez az igazi mai sláger. Az Offenbach, Norma Jean Martin és az Overdrive, aztán a Balázsék beszól a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor is, és ma is jegyeket lehet majd nyerni DJ Oti koncertjére, a részletek hamarosan. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytató!

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a popszakma.
2: Az el.
1: És
2: hát ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
1: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia Páko!
3: Jó reggelt! Szia Páko! De jó, újra látni titeket. Hazatértem Nigériából.
1: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
3: Hát nem is 30 év után, hanem 34 év után.
1: 34
3: év után.
2: Elévült.
3: Igen, elszámoltam alaposan.
4: Hány éves vagy, Páko? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
1: Most hány éves vagy? Most
3: jelenleg én 76-ba születtem.
1: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszold meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem vehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
3: Hát igazából az történt, a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek is, megbetegszek, tudod.
2: Mert hát
1: nigériai betegségektől féltél.
3: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
1: Malária.
3: Na, hogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod. Igen. És pont azért nem is mentem haza, mert féltem, hogy...
1: A betegségektől, a maláriától.
3: Idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomba, és így eltelik rengeteg év.
1: Minek a hatására indultál el?
3: Édesapám már 85 éves, annyit imádkozom, hogy Istennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
1: Ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
3: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
1: Várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
3: Egyedül utaztam Nigériába.
1: Azért egy frankfurti átszállással megváltoztam.
3: Igen, magányosan, táskával, tudom, így tímele magammal. És amikor megérkeztem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
1: Kint a repülőtéren.
3: Kint a repülőtéren.
4: Hány testvéred van?
3: 6 vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táska, passport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
1: Valami nem változik.
3: A kijárat kapuj.
1: Levettek egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
3: És amikor kijöttem, és akkor csak annyit hallottam, hogy a Fekete Páko, ez ki a vállal nevem? A családtagom.
1: A család ki a vállal, hogy Fekete Páko.
3: Igen, a öcsém, a húgom.
1: Milyen volt apukáddal találkozni? Meséld el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
3: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz, elvitt engem a öcsém, Kosuva, és apám már ázába, az elkére, figyelt rám. Valaki már
1: elszólta magát.
3: Elszólta magát, hogy a Fekete Páko megérkezett.
1: Jaj, tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, igen, de igen. Valaki elszólta
3: magát. Valaki elszólt maga a családon belül.
1: Apukád lekínált az erkélyen.
3: És akkor kihány az erkélyen, amikor megkezdtem, és akkor így kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
1: Hát 35 év után. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
3: Igen. És ez követően, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Oludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
4: És meg kell nézni neki, és ki tudja, ki jött vissza Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyag egyedet a fenekedet.
3: Igen, és azt mondtam, fiam, tessék, gyere velem, menj szobába. Csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
4: Egyen észben túlra, nem? Ahogy
1: teljesen szírelni. Figyelj, én ezért hát, szeretem.
3: Nincs mi szégyen, nem? És édesapám.
1: És ott volt az agyajegy.
3: És ott volt.
1: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna agyajegyet megtalálni. Lassú az öreg, a szeme még jó. Sasszem azért még kiszűrte. És akkor... Ők hogy élnek? Milyen körülmények között? Mekkora a város ez? Vagy ez hogy kell elképzelni?
3: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a fóváros. Anyja ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Apám nem messze lakik Lagostól. Emberek pénzét kúzzanak minden nap. Nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelnem, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a magyar gyomrom van, és a...
1: magyar gyomrom van. A fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzésektől, mert neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
4: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
3: De persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történik velem, akkor is legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába. Mentél a családhoz igen, vissza igen, a szállodába.
3: A szúnyog miatt, a szállodában kéne laknom, és a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam egy közlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a közlekedéssel, és ígyétek nekem, hogy amikor szállodában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsim is mondtam, hogy jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, emberrablás.
3: És a cserébe kéne legalább 50 millió nejra. Amiből rengeteg...
4: Balázs kifizette volna.
2: Egy ember, aki ellopna.
1: Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között, te is fekete. Most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnák
4: valószínűleg. Engem, figyelj, megtérre lejutnék. Engem elkapnának.
1: Azonnal elrabolnák.
4: Ugyanannak körbe, mint egy kicsit megrágott banán.
1: Na, te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
3: Én azt nem mondhatnám így, mert a otózkodás is az
1: ja.
3: Is.
1: Ja.
2: Divatos európai fiú.
1: Tehát te megérkezel oda egy Nike-ba.
3: A járásod. Tehát, ami nem megszokott a itteni emberek,
1: és azonnal kiszúrnak.
3: Furán sétál.
4: De miért nem siet? Vagy miért? Lépkedik. A lábakat.
1: Túlságosan lassan megy.
4: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
3: Papusa ott.
2: Ami feltél volna nagyon... egy papucsot, és akkor megvagy.
3: Nem akar papucsot járkálni.
1: És azt mondtad, hogy 30 000 forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgoznak egy hónapot, 30 000 forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
3: így van, abszolút, mert meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, gazdag kínai, a cégnek a sofórja, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nehirá. Ez ilyen kb. 18 000 forint.
1: Ne csinál, tehát kínainak dolgozik sofőrként, sokat igen, dolgozik, igen. Jó állásban van, az ott szerintem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr,
3: igen,
1: és 18 000 forintnak megfelelő összeget keres.
3: Igen, igen. De úgy, hogy van családja. Kormány nem ad pénz. Érted, emberek kúznak minden nap a piacon. Megláttam egy öreg asszony a útszélén, vagy éppen árukodik valamit, vagy mit tudom én, és akkor most megsanálom, érted, tudom, megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, érted, tudom, hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és árul, és nincsen vevó, érted, tudom, és akkor azon gondolom, miből fog élni, érted, tudom, Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megvesz bármit.
2: Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
3: Mindent tőle.
2: Nem vetted meg?
1: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
3: Ezt nem szabad Nigériában. Kint vagy a városba, és kiveszel a pénz a seberbe, és azt mondja...
2: Akkor megint elrabolnak.
3: Megint elrabolnak.
1: Nem feltétlenül a desztináció. Nem, hogy úgy érzed, hogy azért jó,
4: hogy 20 000 forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Kicsit nagy az ár, és nem érzitek ezt?
1: Hát ezek 20 000, de nem a helyét rabolják el, hanem európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
3: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról. Fejtették a internetre. Elrabolták a gyerekek iskolából, elrabolták a tanárok iskolából, elrabolták a politikusok.
4: Iskolából?
3: Nem. Hát a házából, a lakásából elrabolják.
4: Csak a született így tartják, mert tudod, hogy de rabolnak a
3: szemszület. Igen, és csak csomó ember elrabolják, és egyébként kérnek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudok velük mi kezdeni.
1: Hát valószínűleg olyan maffia van, meg
3: olyan persze,
1: annyit keresnek ezzel.
3: Ez szerintem

0: Oh no, just active jack no job match busso sa saturn fair. If me go to an automatic store as a vis VSAZ, Pilano to comico on co number boost of Saturn Saturday on a more or toxiro. It's a to omico
1: or
0: VSAZ, omico toxibo.
1: Vessia toxi.
0: The vessel toxi. Med ostition metto tinker embryo blash omico or stopolish toxi. It's latako your toxibo. I don't know what you need to be wounded by Neturon.
1: De hogy két hónapot maradtál?
0: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a családomon, és arra kértek engem a családom, édesapám, még úgysem, hogy Batuska,
1: hogy maradjál még egy kicsit.
0: Megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériában, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajáni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgokat.
1: Hogy ebből hosszabb legyen.
0: Idézzünk. Igen.
1: Közben nézzük a fotókat. Igen. Apukát egyébként tök jól tartja magát. Ott van az egész család, ugye ott van a testvérei.
0: Beleváló, édesapám van. Igen,
1: 85 évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen ajándékokat vittél nekik Magyarországon?
0: Mielőtt utaztam, mert beszéltük arra, veletek is, hogy vigyem neki a Turó Rudi. Vigyem neki a
2: pizzalámi.
0: Igen, a rakóti szalámi is vittem.
1: De vittél szalámit?
0: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a
1: kérdezik, hogy Dobrev-tára plakátot vittél.
0: És nagyon-nagyon örültek neki a magyar erős paprikával, de nem elbufózták, hanem ott
2: enni. Meg még erősebb,
0: mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi magyar ungarikum, mert megtartsák az emlékbe. De ez teljesen jó, mindenféle welcome ételek, vatakrám, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól, és a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőlük, hogy miben tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik, hát abszolút. Ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
1: te nekem, vagy az egyetlen...
0: nekem is megviselt. Azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy a...
2: Megveszed az országot.
1: Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
0: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
1: Ja, már itt volt a nővére.
0: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, ő is ösztöndíjasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor idejöttem. Nem voltam egy adó, amikor idejöttem.
1: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te ide jöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
3: De hát ott képzelni, hogy nővére mit szólt hozzá, hogy ez mit művelt itt? A Kanadában dolgozom, tisztségös elő vagyok. Mit van az összém, Pákó? Nem lesz semmi baj. Mi baj lehet a baj, ő is utána?
1: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett adidadidit énekelni. Hova kanyarodott? Pákolt, az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható, ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó realityt lehetett ebből volna csinálni, nem? Bizony. Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
3: Mindenki voltak volna.
1: Helyes magyar stábot elrabolták volna.
3: Erre voltak. Operatőr, erre voltak. De ez már három fél erre voltak.
1: De ezért szeretjük.
0: Hát a fejlek nem is sétálok utcának. Egy, hogy mondjam.
1: Pákolt, nagyon körült, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra.

0: volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A BeachAktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Jó reggelt kívánok! Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában. Gerezslak viseli a Finn-ugor kulturális fővárosa címet. Változékony lehet az idő. Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában, 7 sértett és 15 gyanúsított a hazai mérlege annak az EMPAK műveletnek, amit a Europol, a Frontex és az Interpol szervezett június 2. hetében. Az egyhetes razziát Magyarországon idén is a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda hangolta össze, míg 8 megyei rendőrfőkapitányság, köztük a baranyai hajtott végre sikeres akciókat. Június 8-a és 12-e közötti már negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót, a kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére és az ehhez kapcsolódó bűnesetek feldolgozására fókuszál a műveletsorozat. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsen, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját. Ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül dugólétra segítségével jutottak be, hogy az elesett segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak. Sejjén is ugyanez volt a helyzet. 2027-ben Gerezslak viselheti a Finn-ugor kulturális főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra. A Finn-ugor kulturális főváros program egy nemzetközi kezdeményezés. Célja a finn-ugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden évben más település nyeri el. Jövőre tehát Gerezslaké lesz. 20. alkalommal szervezik meg Mohácson az Aratónapot. Július 11-én várják az érdeklődőket a Gőzhajó utcán. Kaszát Sarlót fognak a résztvevők, és együtt vonulnak aratni. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak a Pécsi Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes útzár lesz érvényben, a környező utcákban pedig megváltozik a forgalmi rend. Gázhálózati munkák zajlanak Pécsett a Megye utcában is, egy szakaszon teljes az útzár. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió 1!

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek 6 óra után 16 perccel. Hello Eszter, jó reggelt.
2: Hello, hello.
1: Hello Feri, jó reggelt.
3: Szevasztok.
1: És igen, tudom. Szevasztok. És tudom, utalnom kell, úgyhogy nem sokára. Nem sokára ezt is, akkor a többihez hozzárakjuk és rendezzük.
3: De hogy emlékszel, szívem? Ugye, hogy 100 000 volt?
2: Én úgy emlékszem, hogy ígért neked egy nyaralót,
3: igen,
2: és volt egy fagylaltozó stand is kinézőben neked.
1: Jó. Majd, de megható volt azért a vége, ahogy ott sétált, és nézelődött, és sírt egy kicsit. Sír. Szerintem az szép volt. A meccs nem volt jó, de ahogy elbúcsúzott ő is, az szerintem az megható volt. Az egy korszak vége, gyerekek, lezárult. Cristiano Ronaldo ugye elbőgte magát a végén, és ott járkált, mutatták nyilván jó közelről, ott azért sokan sírtak vele, szép volt.
2: Meg
1: visszanézett még a stadionra, és ott látszott, tudott, hogy úgy elköszön a csávó, hogy hát ez ennyi volt. Világversenyen ő már nem biztos. Sőt, hát valószínűleg VB-n már nem.
3: Meg is mondta, hogy ugye ez az utolsó.
1: Ez az utolsó.
3: Én fél igen. ideig elvergődtem, mert megfogadtam nektek, hogy belenézek, de én már mondom, nem várom meg a végét. Jó meccs volt ez? Ki hogy látja?
2: Fél kilenckor én már.
3: Te már, te is.
2: Halakkal. Így van, végem volt.
1: Aludtál?
2: Figyelj, nem aludtam, de ez már innentől sportnak szerint nem fogom elkezdeni a nyomoromat esetelni, de én kitaláltam tegnap, hogy megyek a Haaland-féle body positivity mozgalommal elindultam, hogy mert talán nem nézel tévét, nem nézel a telefonodat, hanem olyan dolgot csinálsz, hogy ugye teljesen ilyen, tudod, ilyen manuális. Úgyhogy elkezdtük kifesteni a lakást a gyerekkel.
1: Az jó, ezt csinálja Haaland.
2: Igen, úgyhogy végül aztán nagyon, miután volt néhány összetűzésünk különböző pontokon, például, hogy a kanapé az nem fal, és hasonló dolgok, akkor utána lefeküdtünk aludni, majd a gyerek 3:45-kor mondta, hogy édesanyám, különben nem most lesz a születésnap?
1: Na, az kemény. Na, az kell, látok, inkább meccset kell nézni egyébként.
2: Igen, 4:45-től ébren vagyok, de ez nem lehet rosszat, amúgy különben tulajdonképpen.
1: Az jó, hogy nagyjából akkor
3: feküdtem le. Ilyenkor próbálsz terelni, hogy idén nem tartjuk kicsim.
2: De nagyon tartjuk. A születésnap, az ő születésnapját tartjuk. Semmit nem tartunk más, csak ezt az egyet. Ezt nagyon tartjuk. Ezt nagyon tartjuk.
3: Hány éves koráig?
2: 100. 100, és akkor is vissza fog járni a purgatóriumból, mert valószínűleg ott fogok. Igen, 6000 évig fogok stagnálni.
1: Én úgy volt, hogy megnézem a meccset, aztán lemaradtam a meccsről, sajnos, úgyhogy ügyfélfogadást tartottam. A kedvenc helyemen, de nem volt jó meccs, sajnálom, mert Noel akartam nézni, de láttam, hogy 0-0, mondom, semmi baj, a 11-esre hazaérek, és mondom, akkor együtt megnézzük a 11-eseket. És erre kavartak egy gólt.
3: Ilyen
1: és
3: mondom,
1: hát akkor most már viszont ez eldőlt, úgyhogy akkor már nem indulok el a 11-esekre. De nem volt jó meccs, azt írják, hogy nem volt. Nem volt egy erős meccs, ne bánd a festést. Én se láttam sajnos, csak aztán így ma reggel dobálta föl az Insta a Ronaldónak a búcsúját, meg úgy az egészet. De hogy elbúcsúzott a Neymar, elbúcsúzott a Ronaldo, azért ezek szép pillanatok szerintem. Szereted őt vagy nem, egy korszaknak vége van.
3: Ugyanez lesz.
1: És egy nagyon nagy is, korszaknak.
3: Ugye szerintem ő se jön már.
1: Képzeld el, abban nem vagyok biztos.
3: Igen, mennyi ő? 39.
1: Én tennék még rá egyet, hogyha most behúzzák, vagy közel vannak, a csávó még 4 év múlva lesz úgy, hogy neki lehet, hogy nem az utolsó VB. Az nem biztos. 38 a csávó.
3: 38?
1: Ahogy mozog meg, ahogy focizik, szerintem még lehet, hogy neki van egy VB-je. De a Ronaldónak vége van nyilván, meg egy korszaknak is, úgyhogy...
2: Nagyon várom, hogy kijöjjenek a saját márkás termékei, és a valóság súlya.
3: Mit tudsz elképzelni Ronaldo felirat a
2: bármit?
3: Hotele már van, azt
1: hotele
3: láttam.
1: Van, éttermei vannak, brutálisok vállalkozása van, márkája van, szponzorai vannak, tehát nyilván megvan. De azért ez akkor is egy ilyen lezárás, nem? Hogy így, hogy ahogy a nagyok visszavonulnak, ez azért ez egy megható pillanat, hát ha szereted, hanem.
3: Igen, pont ezt akartam mondani, de nem is
1: el kell ismerni.
3: Kifejezetten szimpatikus a csávó valakinek, de azért ezt el kell ismerni.
2: Időben mentem volt... nyugdíjba, vagy korán, vagy később?
1: Később. Egy biológiai csoda a csávó egyébként.
3: Focistáknál azért a 40 fölött még itt vagyok az élvonalban, az... Még egy ilyet ismerünk, ugye Vozinját, ennyi.
1: Igen, csak egy kapubális.
3: Oké, okay, jó, hát az is egy fontos pozíció, azt láttuk a meccseiken.
1: Igen.
3: Vannak... Nincs csapata szegénynek, bocsánat.
1: Nincs csapata? Nincs,
3: meg kéne vegyük.
1: Nincs most, nem tud hol védeni?
3: Igen, mert valami másodosztályú csapatban van még pozíciója, talán nem tudom meddig, de ebben az évben az lejár, és utána szabad a csávó.
1: Egy kis Pest felcsút.
3: Szerintem...
1: Még április előtt még rá is lett volna.
3: Most már
1: lehet, hogy egy kicsit
3: nehezebben
1: gazdálkodják ki, de még április előtt azt mondtam volna, hogy kis Pest felcsút, Fradit még simán szóba jöttett volna. Most már sajnos piaci alapon kell létezni ezeknek a csapatoknak, ami kicsit nehezebb lesz. De ez így ebben a formában. Az vicces, pedig hogy nagy sztár lehet. Hát 25...
3: Biztos lehet benne, hogy lecsapnak rá. Bár ugye a 40 év azért ott már olyan nagyra megint csak nem tudsz tervezni, hogy akkor most hány évre veszed igen. meg, hány évre igazolod le a csávót, de most ennek a szerződésének vége.
1: Rá most más vár, rá most az vár, hogy az 500 000 követőjéből lett 27 millió követő, visszajelölt 4300 szupermodellt és Victoria's Secret modellt és Chelsea-t. Neki most fontosabb dolgai lesznek a VB után. Egy másodosztályú portugál csapatból megérkezett, és lett 27 millió követője, szerintem el lesz. Úgyhogy nem biztos, hogy a védés lesz a legnagyobb feladata.
3: Olyanokat nyomott, hogy pont most olvastam a listát, mint mondjuk Tom Brady, akire azt gondolnád, hogy gyerekek, hát ott azért...
1: Ja, brutál.
3: Ezzel a 27 millió.
1: És a világ legjobb kapusainak negyed annyi követője nincs, mint neki. Tehát az egész sztori nagyon király, hogy jött egy ember, és 27 millió követője a Neuernak, aki azért egy jó, sokkal jobb kapus van. 8 millió vagy 10 millió a német kapusnak, meg nagyászoknak van 12.
3: Meg 27, meg vagyunk.
1: 27 tovább. Millió követő.
3: Nagyon nagy. Jó, az egyik legjobb sztori.
1: Nagyon jó sztori, igen.
2: De ti követitek például?
1: Én nagyon nem követek itt
2: mert
1: senkit.
2: Mert most már meg kell néznünk, hogy milyen tartalmakat gyárt ehhez a nagyszerű követőbázishoz.
1: Én ránéztem, utoljára a csapatáról fotózott, előtte magáról egy kapus képet tett ki, tehát hogy igazából semmi,
2: no
1: csak nagyon jókat védett, meg nagyon nagy csapatok ellen védett, és nagyon megszerették, és elkezdték követni. Tehát, hogy nem is a képei vagy a figura miatt. Jó fazon, de semmi excelt nem posztol. Tehát, hogy így eddig azért nem volt annyira érdekes, igen.
2: Izgalmak.
1: Azt mondja, hogy Jamal a spanyolok szerint 19 éves lesz pár nap múlva, Ronaldo meg 41.
3: Az pont a tegnapi meccsen hangzott el a kommentátortól, hogy a Ronaldo már akkor élvonalban focizott, amikor a csávó meg se született.
1: Az milyen?
3: Az milyen?
1: Az
3: mekkora?
1: Az milyen durva. Igen. Na, azt mondja, hogy SMS-eket olvassak, vagy mit csinálják?
3: Nézzél, vagy zene, vagy ilyenek.
2: Beszélgessünk, igen. Beszélgessünk, legyen egy ilyen őszinte percek, Balázs. Azt hiszem, most van benned hajlandósággal.
1: Nem én húzgálni az.
2: Nem érzitek azt, hogy most a jó a flow-ja ennek a reggelnek, hogy na Balázs, ide figyelj.
1: Na, akkor most hadd mondjam el a véleményem. De az kell a topik. Mondjátok a téged, na ide figyeltek.
2: Jó.
1: Na, akkor hadd mondjam el a véleményem, erről vagy arról.
2: Balázs, azt szeretném kérdezni,
1: tegnap este volt egy kis baráti italozás. Erre gondolsz, hogy...
2: Erre gondolok, hogy...
1: Másnap mindig nagyon őszinte vagyok.
2: Balázs most úgy néz ki, mint aki gyónni volt. Egészen pontosan, konkrétan, lám egy kis írt szemek, gyűrötting, nagyon tetszik.
1: Igen, náthás hang.
2: És utána a dokkon aludtál, hogy kell ilyenkor?
1: Nem, elaludtam a pergol alatt, hogy szokott lenni, és fölébredtem arra, hogy nagyon fázom, és nyomorúságosan
3: beleerőltetve
1: a kulcsot a zárba, próbáltam bejutni, hogy bemenjek, és nagyon izgultam, hogyha be van zárva az ajtó belülről, akkor kint ragadok, ahol egy törölközővel takaroztam.
3: Haló, beenged valaki, gyerekek,
2: és arra itt kertem... édesapátok, édesapádok beszél.
1: Arra kellettem félik, hogy nagyon fázom. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon hideg van. Mm. És akkor ez így megtette a kellő hatását.
3: Amikor fekszel ezen a pamlagon, először a háttámlát próbáld magadra húzni, az ja. Semmit nem
1: ér. Találsz egy ilyen félig vizes törölközőt, amit a gyerek ott hagyott, azért betakarózol, a lábadat kicsit veri az öntöző, és sájsz, hogy ez most nem biztos, hogy annyira jó, be kéne menni, még van egy órám, legalább melegbe aludjak. De bejutottam, de egy óra múlva kellni kellett.
2: Ilyen folyékony téli kabátot kellett.
3: Azt bevette előtte, az a baj, azokat bevette, csak
2: az érdekel engem, hogy ilyenkor például a túlélési készség, hogy hogyan működik, hogy nem próbáltad bekenni magad disznózsírra, hogy valami ott ment a grillnek az alján, tudod, én iszi, hogy...
1: Mindent körbenézek, hogy mi az, ami magamra húzható, de csak fürdőnadrágok, meg bukós zsakok voltak, mondom, ezzel nem tudok betakarózni, mondom, akkor jött a vizes törölköző.
3: Sokat segít.
1: Aztán beverekedtem magam a házba. Elpusztál
2: volna csak a Balaton szélég, ott ugye az iszap, azzal az megrakod magad, mert az már jó meleg ilyenkor, és de akkor, okos. Na, most még szép is lennél.
1: Igen, egy jó fürdő, igen.
3: És az viszont egy óra alatt keményre száradt volna, és ott fekszik, érted?
2: Az csodálatos, az mindig csodálatos.
1: Ez milyen nyomorúságos, hogy hajnali 4-kor elindult fürdeni, és belefulladt a Balatonba. Az milyen hülye halál. Egyik halál se jó, nem? Hogy így érne véget. Egy nagyon szép élet. Hogy
2: szerintem...
1: 4-kor megvilágosodott fürden indult, egy nádasban találták meg 2 nappal később.
2: Az vagy a halálunk, szerintem az életünkre reflektált, tehát hogy te biztosan tudnád csendben meghalni. Tehát, hogy neked valami olyasmi kéne, hogy így tudom, még sokáig sziszegnek rád így a horgászok, hogy kussolj már, kussolj tőleged. Valami, nem? Tehát, hogy így...
1: Valahogy úgy, igen, akkor már ki kell lépni, akkor így kell. Így kell kilépni, igen. Madár volt? Kérdezi valaki, nem, madár nem szállt. Madár nem szállt.
3: Kérdezik, hogy egy kóbormacska nyalta-e a zacsit.
1: A macska van a kertben, egy kóbormacska, de nem barátkozott. Nem barátkozott.
2: Abból kellett volna takarót csinálni magadnak, a kóbormacskából.
1: Igen, van az a fázás, amire azt gondolt, hogy ha forgolódsz, akkor talán nem ér, nem talál meg a hideg. Na ez volt. Talán oldalra fordulok, majd nem fázom annyira. Ezek nem jó megoldások ilyenkor.
2: Belső szervekre kell feküdni, akkor hasra kell feküdni, és behúzni magad alá, a kezedet a lábadat.
1: Igen, ez volt. Így, magzatpóz.
2: Igen, és a macska, tudod, amikor ilyen veknire fekszi magát, úgy kell mindent magad alá tenni.
1: Igen, de aztán hál' Isten bejutottam, azért az ott úgy jól tud esni. Na
2: az
1: mindegy,
2: az a legjobb, volt. A lefolyás a legjobb, hogy délutánra nagyon bűntudatod lesz minden miatt. Arra is, ami miatt nem, tehát minden miatt, ami történik, tudod, hogy így.
3: Nem kellett volna ennyit. Ugye így kezdődik a bűntudat.
2: Igen, mert olyan furcsán érzem magam, nem szoktam magam így érezni. Mi lehet az oka?
1: Nincs bűntudat, már nem szabad bűntudatot csinálni.
2: Nincs
1: magadnak.
2: Más bűntudatod?
1: Vagy azt kell csinálni, hogy akkor időbe lefekszel, de jól érzed magad, és máson még beválasz egy bűntudatot, nem szabad. Elindul, de azt mondod, nem, akkor már nincs bűntudat. Ha ez így történt, akkor...
3: Ilyenkor lök
1: már
3: tovább
1: nem büntetem magam, hogy most másnap, igen, fáradtabb vagyok, lehet, hogy ez is kimarad, de nincs bűntudat.
2: De nem amiatt van bűntudat, hogy itt áll. Igen. Azért a bűntudatod, amit csináltál, meg amit mondtál nektek, nem csinál, hogy itt túlbeszéled magad, hogy itt áll valamennyit, és akkor így elengeded magad, és amiatt van, hogy így nagyon elengedted magad.
3: Akkor nem itt áll eleget, mert emlékszel arra, hogy mit mondtál.
2: Azt mondod?
3: Igen, ez a módszer. Hogy amikor érzed, hogy itt már lehet, hogy ezt nem kéne, akkor még italok, és nem emlékszel semmire.
2: Én onnan tudom, hogy mekkora volt az este, hogy hány nem fogadott hívásom a reggel. Azt lehet tudni. Akkor megjövett ki, jaj.
1: Neki is mondtam valamit.
2: Az őszinteség órája.
1: Igen. Ja, hát olyan azért az úgy megtud ilyenkor egy kicsit.
2: Hozzám vezekelni, a falfestés projektet úgy kezdtük el, hogy falanként haladunk, hogy a gyerek megtanulja festeni, mire a nagyobb tétű dolgokat fogjuk festeni.
3: Addig szépen menjen.
2: Igen. És az van, hogy a gyereknek hasonló a figyelem igénye, vagy hát a figyelem képessége a Balázséval vetekszik, ugye? Tehát, hogy kb. Ugyanazt tudják, hogy így igen, persze.
3: Hogyne,
2: igen. Úgyhogy most az van, hogy kíváncsiak hány falig fogunk eljutni, miközben félbe hagyjuk az egészet. Tehát, hogy az szinte biztos.
3: Most mennyinél vagytok? Egyet már elkezdtek? Kettő kész van. Két fal. Nem rossz, hát lehet
2: fal,
3: még abból valami. 14
2: már. Maximum.
3: Ez azért jó, mert ha utána kihívsz egy festőt, ő csak drágábbé fogja elvállalni, hiszen már hármat összemázoltatok.
2: De miért vállalja a drágábbé?
3: Mert azt is újra kell festeni.
2: Még maszkolószalagot is használtam.
3: Nézd már, milyen profi, maszkoló szalag.
2: Elmentem tegnap egy ilyen üzletházba, és ebből lehetne egy versenyt csinálni, hogy bemész egy ilyen aktikerbe, és, vagy valahova, és hogy hogyan tudnak téged úgy ignorálni, hogy csak ketten vagytok a szinten. Nem? Tehát, hogy a Pali, érted, ott állunk, egy sor festék között, ott állunk, ő meg én, elnézést, ne haragudjon, elnézést, és mintha köztünk lenne egy ilyen energiafal, egy ilyen, és így megy el, mintha nem hallotta volna, hogy hozzászólnak, tudod. És ugye ezt háromszor megcsinálod, és mondom, jó, tudod mit? Akkor egyedül fog bevásárolni, testvérem. Egyedül fog bevásárolni. Te meg szégyelheted magad. De hogy ebben...
1: De akkor hallja, és nem fordul oda, vagy már kiszűri, és nem láthatatlanná válik, és nem hallja. Mert tényleg van egy-két ilyen eladó.
3: Mert nem, ugye? Ugye, hogy ott érző, van, nem de... az ő feladata.
1: De igen, tényleg. De ott hagy, és direkt hagyott egy kicsit.
2: Igen, de ráadásul ugye úgy vannak elosztva, hogy minden szakterülete legyen egy ember,
1: igen.
2: Ő, tehát az, hogy ő tudjon téged ignorálni, ez egy nagy dolog. Utána visszajött egy ilyen, ami felemeli őket, mi annak a neve? Egy
3: targonca.
2: Egy targoncával, és felemelte magát pont 4 méterre, hogy ne tudja szintén meghallani.
3: Integeté alulról. Jaló!
2: Nem, azon gondolkodtam, hogy megnyom ezt a gombot, vagy elfordítom a kulcsot benne, akkor mi fog történni?
3: Pont lehet, hogy ő csak egy ilyen pakolócsávó volt.
2: Nem pakolócsávó. Rá volt írva a pólóra, hogy szívesen segítek.
1: De nem lehet, hogy csak mörcsös pólóban volt.
3: Mit hazudsz? De nem lehet, hogy igen. Legalább ne hazudj az a pólóban.
1: Nem lehet, hogy idősebb otthonából jött.
2: Vagy...
1: Nem, csak a pólóban járnékba kaptam. Én is egy vásárló vagyok.
2: És van ilyen kis nadrágjuk is ilyen, hogy ők ilyen munkás nadrágban vannak, és szívesen segítenek. Na mindegy. Úgyhogy nem, ezen kívül rajta kívül pedig 9 darab diákmunkás lézengett a helyszínen, akiknek látszott, hogy egyetlen feladata van, hogy ma semmit ne csináljanak. Nagyon aranyosak voltak. Amúgy és meg a járásuk is ilyen vicces járásuk volt, mert ott belefért még az energiájukba, hogy még így. Hogy ilyen rajzfilm karakterek maradjanak.
1: És végül nem jött akkor, tehát nem segített.
2: Nem, persze nem segített.
1: Persze, hogy nem.
2: Mindegy, de majd visszamegyek és újra próbálkozom.
3: Nem, menjél vissza, és mondd meg, hogy most már nem kell lesz. Megoldottam magam.
2: Igen, de egy nem vettem.
1: Ma menj oda és olvasd be neki ma.
2: Nem vettem glettet. És azt akartam venni, azt akartam megkérdezni, hogy van-e olyan glett, amely be van keverve? Vagy nekem kell
3: mindenképp... Amit csak föl kell vinni.
2: Igen.
3: Van.
2: Van olyan? Van. Van. Akkor te vagy az én emberem, Feri. Akkor te gyere
3: nem,
2: velem.
3: Nem, elárultam magam.
1: Na, oké, kéne még.
2: Szívesen segítesz, Feri?
3: Nagyon. Meg is csináljuk.
2: Na, mert hogy én is arra gondolom, hogy ez milyen jó ott lehet, hogy lehetne ilyen szendvicsig látni, csak így kinyitod, és akkor cső.
3: És csak kenyed.
2: Igen, de akkor van.
3: Van.
2: Na,
1: azt hiszem, az egyik nagy áruház, most nem akarom bántni őket, tényleg ilyen. Megvan a szemkontaktus egy eladóval, elindulsz felé a kérdéseddel, és menekül előled.
2: Ugye?
1: És soha nem vagy annyira elveszett, mint amikor ott állsz, és nem szól hozzád senki. És meg kell találnod a hosszabbítót jobbra, alul a harmadik sorba, amihez van egy égő, és ott állsz, és nincs piros polós. És nem jön oda, és elkerül.
2: És sose jobban vagy annyira magányos. Mint egy szexuális ajánlatot utasítanának vissza. Jobb? Mert hogy a legnagyobb ártatlansággal állok ott, a pénztárcámmal itt akarom hagyni nálatok az összes pénzemet.
1: Csak segítsetek.
2: Csak mondd meg, hogy melyiket vegyem le
3: a polcra. Most menjél vissza ma, és kezdj el üvöltözni a sorok között. Segítség!
2: Nem, de volt egy fasz, aki nálam is nyomorultabb volt, ő azt csinálta, hogy kereste, tudjátok, a legrövidebb sort a fizetésnél. És akkor ugye az, hogy mindig felméret, hogy menjen az előzőnek a kocsijába, és mondta, ez sok, ez béna, az izé, és előlem kijött, átment a másikhoz, az bezárták előtte, és mire visszat, már csak mögém tudott beállni, és én magam elé elgethettem volna, de úgy voltam vele, hogy engem is megbántottak.
1: Ezért nem is sehol.
2: Úgyhogy most én is megbántalak téged. Igen. Na mindegy, nagyon igénybevevős ez a dolog.
1: Mi történik, hogy 6 óra 32 perckor még tudunk mikrofonba beszélni? Két dolgot jelentett, Jules meghalt. Kirúgtak minket, és már nem vagyunk adásban, csak nem merték megmondani. Elfogyott a szponzor, vagy nem tudjuk, de már lekapcsolták az egész frekvenciát, és már minket is lapátra tettek.
2: Melyik a legjobb szenárió?
1: Halló!
3: Írjatok, halljátok!
1: Adásban vagyunk még? Valamit csináljatok? Ez tud létezni? Melyik a legjobb szenárió? Szerintem az lenne a legjobb, hogy már kirúgtak, de nem merik megmondani. De már le vagyunk kapcsolva, de mi mind még egy hónapja bejárunk.
3: És még utalnak hosszú ideig.
2: Megmagyarázni, hogy hova lett a kulcsom különben, ezt megmagyarázná. Mert akkor ez már a része ennek az eliminációs folyamatnak.
1: Igen. De ne, gyerekek, Zsül ébren van, úgyhogy jó, hát akkor eddig tudtunk menni. Elmegyünk, jelentkezzetek játékra, meg mindenfélére.
2: Ez amikor azt mondod, hogy jelentkezzetek, mindig olyan, mintha egy űrállomáson lennénk, így hárman, és akkor így...
1: Akkor írjatok, vagy aludjatok, vagy csináljatok, amit akartok. Valaki jelentkezzen, jövünk mindjárt fél hét múlt, pontosan 3 perccel.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Minden rekordot megdöntött a Zsolnai Fény Fesztivál, új helyen a gyermekgyógyászati klinika fülorgégészeti szakrendelése. Megelevenedik az unikorn is. Új helyen a gyermekgyógyászati klinika fülorgégészeti szakrendelése. A PTE klinikai központjának tájékoztatása szerint a gyermekgyógyászati klinika egyes betegellátó egységeivel kapcsolatban változások léptek életbe. A gyermekgyógyászati klinika gyermekfülorgégészeti szakrendelése Pécsett a József Attila utca egy szám alatti telephelyről a Rákóczi útra költözött. Folytatták a hagyományt, hogy miután a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny pécsi szakasza lezárul, a verseny után a város és a Tour szervezői ellátogatnak a híres Janus Pannonius utcai lakatfalhoz, és színes emléket kattintanak a rácsokra. Idén sem volt ez másképpen. A verseny pécsi logóját ábrázoló méretes lakatot helyeztek el a sok száz mellé. Minden rekordot megdöntött a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Minden érzéket megigéző vizuális élményekkel hatalmas látogatottsági rekorddal zárult a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál a napokban. Pécs történelmi utcáira, a Zsolnai kulturális negyedbe költözött a fény, varázslatos éjszakai fénygalériával várták a látogatókat. A fesztivál történetének eddigi legmagasabb látogató számát érték el idén. Mintegy 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Az idei fesztivál egyszerre ünnepelte a saját jubileumát és Viktor Lazarelli születésének 120. évfordulóját is. A világhírű pécsi művész öröksége nem csak témája volt a programnak, hanem ebben az esztendőben az inspirációja is. A hétvégén megelevenedik az unikornis legendája Baranyában. A Nemzeti Lovas Színház érkezik látványos musical előadással. Történet, gyönyörű lovak, jelmezek teszik felejthetetlenné az estét. Csőtörés volt a Tettye utcában. Pécsett a szerelési munkák után megkezdődik az útburkolat helyreállítása. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek útszűkület mellett július 10-ig. Budapest felé az M6-oson a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, így lezárták a külső sávot. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3:07 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek, időjárást kért a Zsül.
2: Hát állítólag lesz ma.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Kitartást.
1: Eszerre nagyon szépen meg lehet csütörtökön, vigyázz nálam nagyanyámra a Sándor palota előtt. Mama vért ivott és pusztítani akar. Köszönöm előre is.
4: Ez a gyásznak hanyadik fázisa, amikor jön a gyilok.
2: Nincs vele sok baj. A mamával
4: egyébként.
1: Mama beindult.
4: Nagyon értékelem. Látod, milyen jó paszban van a nagymamádom, hogyha még van benne ilyen harci kedv. Ez kell. Látjátok, nem mentünk a frontra. Mit csinálnak akkor?
2: Majd ő harcol.
4: Csinálnak frontot, így van.
1: Igen. Nehéz időszakon vagyok túl. Hónapok után nem vettem jó ízűt, mint Meister Barkács áruházi vásárlásán. A szempilla spirált alig tudtam feltekerni, úgy rögtem. Nagyon köszönöm nektek.
4: Köszönjük szépen. Volt a léc, de köszönöm szépen. Szerintem nekem meg kisült az
1: agyat.
4: Így van.
1: Jól van, gyerekek. Kivel játszik a játékosunk?
2: Akivel akar? Szerintem veled.
1: Nem. Ma játékszabadságon vagyok. Tengerpart, kávé, cigi, Balázsék, na hát ilyen egy tökéletes kedreggel, Szabika.
2: Milyen tengerpart? Hadd irigykedjünk.
1: Igen, azért az küld már elé, hogy milyen tengerparton vagy, vagy hol vagy. Legalább egy fotót Viberen, vagy valamit. Van-e időeltolódás? Süt-e a nap? Hol vagy?
4: Na ez az. Szerintem ez bármit jelenthet. Lehet, hogy csak egy plakát előtt fekszel.
1: Ezt így nem hiszük el. Ez így kevés nekünk, igen. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggel, Norbi.
5: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello, Norbi!
4: De vitaminos a hangod, Norbi, te jó ég!
5: Most keltem fel.
2: Képzeld, de milyen, ha már rendesen felébred.
1: Nagyon jó.
4: Felfoghatatlan. És kivel szeretné játszani, Norbi?
5: Rákóczi Ferivel szeretnék játszani.
4: Rákóczi Ferenc?
1: Jó, jó. Legyen, jó, oké, hivatalosak.
2: Rákóczi Ferenc.
1: Nem tudtuk volna, de így most... Ja, hogy a Feri.
5: Hogy a Feri bácsi, ahogy hallom a szignálba. Feri bácsival.
1: Igen, mit kérdeztem?
4: Ferinek volt titkos második neve?
1: Ferinek. Nincs,
2: én nem kaptam többet. Nincs semmi.
4: Ezt is sajnálták tőled.
2: De mert tudták, hogy ez elég.
4: Rákóczi Ferenc mellé nem dukál más.
2: Nagyanyám volt egyébként, aki verte az asztalt. Anyukám egy más nevet választott volna. Mondta, hogy ez a gyerek már pedig Ferenc lesz.
4: Hány generáció? Ez így.
2: Egy se. Apám István volt.
4: Csak akartak már végre sikeresek.
1: Szellemeskedtek itt. A történelemben szellemeskedtek kicsit. Hát, ha nagyon tudod. Akkor Ferit választottad, Norbi, ez a lényeg.
5: Igen, Ferit választottam.
1: Jó, mivel foglalkozol? Mit csinálsz?
5: Megyek vízimentőzni hamarosan.
4: Úristen, figyelj már, nem a Balázs lakása környékén dolgozom, mert szüksége lenne rád.
2: Kéne menteni, igen. Már most.
1: Hol mentősködsz?
4: Én plusz bűzak esténként.
1: Merre vagy, Norbi?
5: Csongrádon, a Köröstorokban. Vízimentőzök.
1: Ott még van víz.
2: Ott van, hát micsoda.
5: Nem sok van már sajnos, de...
1: Ott is. Igen, ott is kevés van?
5: Hát sajnos kevés van, igen, egyre kevesebb.
4: De bele lehet fulladni, ha úgy van.
5: Bele lehet, igen, veszélyes.
2: De amikor ilyen jó mentősök vannak, ők kiszednek.
5: Hát mindenféleképp. Próbálunk vigyázni mindenkire.
4: És ilyenkor amúgy hányan vagytok? Hányan figyeljtek a körös torkolatot?
5: Többen vagyunk, ketten vagyunk általában műszakba beosztva.
4: Csak azért, hogy egy cigizik a izé mögött, akkor tudjam, hogy a lángosos mögött,
1: igen. Ez egy nehéz meló, mert hogy egy pillanatra nem figyelsz, baj van, mindig figyelned kell, de ki tud 10 órán keresztül mindig figyelni. De egyszer elnézel, egy perc alatt is történik
4: az
1: baj.
4: Az az elméletem, hogy van egy gyerek, egy 4-5 éves, aki csak azt nézi, hogy te mikor figyelsz.
1: Igen.
4: És abban például nem figyelsz, ő rögtön építek egy vízivárat az aljára, de várjál csak.
1: Igen, kiszúrja, mikor nem figyelsz, igen. Jó. Na, akkor indítjuk a játékot, jó? Essetek egymásnak. Okay. Mehetünk, kész vagy?
5: Kész vagyok.
1: 3-2-1, tessék.
2: Motorcsónakod van-e?
5: És mehetem használni. Van motorcsónakom, szoktam is használni.
2: De volt már olyan ügyed, amikor ki kellett menteni valakit?
5: Volt már, de volt segítségem is. Ketten mentünk, és ketten egymásnak segítettünk.
2: Jó, az a kis piros műanyag bízbaszotok van, mint David Hasselhoffnak?
5: A piros mellényünk? Van.
2: Az a műanyag bója, amit a kezükbe fognak, és akkor azzal rohannak
5: az
2: be.
5: Az is van. Az is van, szoktam vinni magammal a kezembe.
2: Jó, és piros fürdőnadrágod is van.
5: Hát, piros van.
2: És használod?
5: Sárga
2: hivatalos?
5: piros nadrág, sárga póló.
2: Sárga pólóval, jó láthatóság. És télen mi az Isten csinálsz?
5: Télen meg pszichiátrián dolgozok, ápoló vagyok.
1: Itt a vége.
2: Há, jó, de ügyes volt, jó volt.
4: Nagyon ügyes voltál. Mondjuk van rutinod a pszichiátriáról.
1: Igen.
2: Jó, hogy hoztad rügetni.
1: Hosszat, de jó volt.
2: Norbi, jó volt.
5: Köszönöm szépen.
1: Jó volt, Norbi.
4: Norbi, figyelj már, és a pszichiátrián van már ez az orsprézeket, a minos?
5: Nincsen még.
4: Látod, ezt kéne behoznunk, Balázs.
1: Az jó biznisz lenne. Van ilyen, nem is tudtam, van ilyen, hogy orsprébe adják.
4: Igen, és akkor nem kell tízni, hanem csak...
1: Ja, csak fújsz egy kettőt. Jöjjön ide, látom, el van dúlva az óra. Egy kicsit orsprébe.
4: Egy kicsit elszomorodott.
5: Azt szerettem volna még mondani, hogy nagyon jó videókat, képeket rakott föl Feri az Instára, meg a történetben megnéztem. Nagyon, nagyon szép helyen jártatok.
2: Ja, a kis motoros túráról? Igen, igyekeztünk.
5: Nagyon profi. Motoros?

0: Tehát a pszichiátrián szakápolónak lenni se erős, meg gondolom, hogy így a, ilyen vízimentőket se fizetik túl.
1: Szerintek a pszichiátrián idegesek lesznek, a hallják, hogy csámcsok izzaka? Egy ilyen vapörön. Kihúz a gyufát! Kihúz a gyufát! Amúgy ez igen, ez egy nagyon nagy hivatástudat a részéről.
0: Nagyon kemény.
2: Igen, de mind a kettő ilyen szép szolgálat, nem? Tehát, hogy így, az így, ez mind a kettő kemény. Kemény, mert tök nagy felelősség, igen. Jól van, olyan hangos volt a háttérzén, hogy játékfejét nem hallottam. Igen? Túl volt, tolva? Majd akkor vigyázunk.
1: És szerettétek, hogy Zsül máshogy néz ki?
2: Meg hát én megmondom őszintén, nem.
0: Nem.
2: De talán szerintem... azért van, mert most először nézek Zsűre ma reggel.
0: De mi
1: ez csak egy köszönés. Haja. Ilyen Nikkárte frizurája van.
2: Ja.
1: Hogy ez most mi?
0: A gyűl, nyaralásra gyűl.
1: Te csajozol, Zsű? Mi történik?
2: Igen. Valami megváltozott, igen. Nem, én a nyaralásat láttam, ami képet, ahol nagyon hidegbe voltál. Azt tudtam, és az úgy meglepődtem, hogy ő megint hol van, hogy hideg van, és mindenki küldött valamilyen képet, és hogy te mit csinálsz? Három fokban valahol.
1: Volt.
2: Tátrában voltál.
0: Tátrában botladozott a kövek között, majd megfagyott érte. Mindenki más, hogy arra a gyerekeket.
2: Megy hidegben valahol, botladozik valami köveknél. Ez látszott a
0: egyébként én ezzel most elkezdtem elgondolkodni, amit te mondtál, hogy nyáron minek megyünk melegbe, hiszen itt is meleg van. Hogyha már mész, akkor tényleg nem rossz ez a hegyek egyébként.
1: Én el akarok menni amúgy ilyen rendes, ilyen nagy ilyen jég szigetek közé, tudod, ahol így lehet menni ilyen beöltözve, hogy így nagyon fázál, ahol befagy az orjuk, hogy nyáron. Az milyen király?
0: Szerintem a Lacinak szólj őszívesen, meg ilyen.
1: Soha nem váltanám Lászlót még a gondolat.
2: Rendelkezünk elő reflexióval és önismerettel. Tehát azért én látlak téged, hogy egy hatalmas alpillacsizmában, a hatalmas kabátban Laci mellett, ez milyen jó, oda-arra, még arra a jéghágóra másszunk föl egy kicsit. Nagyon mentek ott, Laci baktat utánad.
1: Nem, mindig egy jégtörő hajónak az orrába fogok állni, a zsebeim tele lesznek majd Szardiniákkal, és majd csak gyere! És a különböző testalkatú ilyen jeges vizek lakóit fogom vetetni.
0: El tudnak képzelni így, hogy ezt mennyire szeretnéd.
1: Én nem bírom a hideget, sokkal jobban, mint az átlag, ugye? És ennél fogva én nem aggódnék emiatt, hogy rosszul érzem.
0: Hát nem tudom azért.
1: Mi? Na,
0: az,
1: azért
0: hogy
1: jég, azért
0: te jégtáblán mászkálni...
2: Valahogy én se így ismertelek meg, hogy ott expedicionálod magad egy jégtáblán egy csákóval. Laci azon meg azt mondja, inkább tudtok. Erre menjünk.
0: Igen. Nézd, jeges medvéd, gyere!
2: Mit csinálunk itt? Menjünk már innen, megfagyok.
1: Én azt nézem, azt látnám, hogy a Laci próbálja meggyűjteni a cigijét. Tudod, egy ilyen jeges fuvallatban. Tudod, egy
2: ilyen... Igen, közös hóangyal csinálta.
1: Ez így nagyon helyes. Nagyon helyes.
2: Igen. Ez volt ez a márka, hogy Alpina, vagy ezt most halucinálom? Volt ez ilyen csizma,
0: nem? Ez a mai napig is van.
2: Ez egy létező márka
0: ez
2: volt.
0: Ez volt az, aki nagyon menő gyerek volt, oda
2: kivehető béléses volt.
0: És külön kivetted a bélést, föltetted a radiátorra
2: megszállt, igen.
0: És reggel annál nagyobb boldogság, hogy a meleg csizmába dugod be a lábad. Vízálló volt, nem ázott át a hóban.
2: Hát láttad más gyerek lábán.
0: Hát igen tehát, nekünk hogy nem jutott, de mi ízével újság papírral.
2: Szandába mentünk decemberbe, és érted. És irigykedtél a Pistike csizmájára. Te még akkor is szandába voltál.
1: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hanyarítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
0: De.
1: Ugye?
0: De, igen.
1: Ezt tudjátok, hogy az eszkimók ugye úgy puszilkodnak, hogy összedörzsöljük az orrukat. És ez mennyire gusztustalan, hogy azok állandóan taknyosak is van.
0: És azt te tudod, hogyha egy eszkimó családhoz vendég érkezik férfi, akkor a férj az felajánlja a feleségét?
1: Ez nálunk is így van. Csak nagyon kevesebb elég elfogadni.
2: És azt mondod, hogy 16 éve nem fürödtek, és egy fókabőrbe vannak becsomagolva, és 30 éve nem látott vizet a testük, és ha nem élsz a lehetőséggel, akkor az urad nagyon megsértődik, hogy megbántottad az eszkimó családot?
1: Amúgy kíváncsi lennék, hogy amúgy milyen a flórájuk, mert lehet, hogy nincsenek semmi baja. Nem?
2: Én szerintem egy idő után hozzászoksz, hogy a hajad is, ha nem mosod, nem berasztásodik, de egy idő után öntisztul. Tehát, hogy egy ilyen eszkimónént kicsomagolni a bőrből azért nem lehet könnyű, de valószínűleg őket megoldják.
1: Mi van ezt találva? Az biztos, hogy nem borotválkoznak, vagy ilyesmit. Tehát, nem, azt lehet képzelni, hogy ez nincsen.
2: Igen.
1: De például volt ilyen kísérlet az egyetemen, hogy az a nyúlnak, hogyha ilyen hideg helyen tartották, és egy részén leborotválták a szőrt, oda más színű szőr nőtt vissza, tehát mondjuk fekete, hogy jobban tudja gyűjteni a napot, mert ott fázott azon a részen. Tehát, hogy az emberek is tudják ezt, tudod, hogy csinálsz magadnak egy bikini gyantát eszkimóként.
0: És egy
1: ilyen fókabunda, egy ilyen zsírrétege.
2: Ez azt jelenti, hogy kopaszra borotválnám a fejem, akkor vörös hajam lenne.
1: Nem, ennek semmi köze kettőzéshez, de köszönjük, hogy hozzászóltál. Ez jó ötlet.
2: Ez jó, akkor kipróbálok.
0: Kapaszkodik szegény, hagyjad már.
2: Mit csináltál? Esztert, hogy hallottam félfüllel, csak valamit, mert nem tett, valami nem állt össze, levágottam a hajam kopaszra, és várom, hogy vörös színű hajam legyen.
1: Én azt várom, hogy legyen rasztá

0: de úgy.
1: Hát lassan ott tartok.
0: De én azt nagyon szeretem, nem állnak egy ilyen füligérő rasta, tudod? Mint régen volt így ezeknek az ilyen
2: fúlióknak. Kis
1: De most a motoros túrán elsütöttem a Hogyan legyek minden fotón teljesen előnytelen című kísérletemet, amit csak saját magam követtem, és saját magam szórakoztatására néztem, és mindig megnéztem magam, és mondtam, hogy aha, hát szép volt, Bali. Hogyan legyél mindig szar, hogyan nézzél ki mindig nagyon szarul egy képen, ezt a túrán sikerült úgy hoznom, hogy 8 fotóból 7-en lütyőnek nézek ki,
2: úgy.
1: 3-kor teljesen bolondnak, tehát hogy lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy kopaszra vágassam majom.
0: Szerintem itt az ideje. Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
1: Igen.
2: Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
0: De nem tudtok erről?
1: Nem hallottál?
0: Nem iratkoztam fel.
1: Adjál egy másodpercet.
0: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a
2: hívózó. Csak közben, amíg keresi,
1: addig
2: megmutatom neked azt
0: de
2: a képet.
0: De te nem tudsz torokénekelni?
2: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
0: Neandervölgyi, mondom,
1: a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
0: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
2: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
0: Igen,
1: szóval. Jó.
2: Tessék.
1: A reakcióidem egy kicsit lassabb, de mindjárt megtalálom. Jó, adjál. Ez
0: Feri, addig hangoljál be. Skála.
1: Adjál ez még az... egy kis időt.
0: Ne haragudj, de ebben nincs benne semmi torok. Ez
1: na tessék.
2: Dehogy ne, figyelj.
1: Mutatom neked. Jó?
0: Megint az előzményeidből mutatsz? Hát nem hiszem el.
1: Mutatom.
0: De ez most egy duett?
1: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
0: Ez nekem egy himnusznak a műsor. Ez az.
2: Ez az.
0: De ez konkrétan
1: ez
0: eszkimó.
1: Ez eszkimó ének.
0: Azért nehéz napot felnőni.
1: Érted, hogy
2: ez egy gyerekdal.
0: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem mersz bevetni, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal. Azt mondja, hogy ez is komolyan.
1: Ez full.
0: Olvasztottak ezt a sámánőt, akinek volt NK-s, ő is ilyen torok énekő specialista.
1: Full. Na hát ez tudtuk.
0: Milyen lett ott egy ilyen egy évnyitó?
1: Mi gyerekek?
0: Ami tetszik, hogy a nő diktál, és a férfi követte.
1: Igen, ez autentikus ének eszkimőnek. Jövünk mindjárt 3 perc, vagy 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő, hogy a szórakoztatás fekete öves mestere, a lemezlovas fenomén egy eddig soha nem látott zenei utazásra invitáljon.
3: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
12: Hűvöset szeretne a kis szobába, a nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannon Cool, a Kaisai Klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
13: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
14: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
15: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
16: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
17: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába!
18: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai, szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
19: Rádió 1.
20: Csak igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Minden rekordot megdöntött a Zsolnai Fényfesztivál. Megkezdték a pécsi Summer School-t, komoly erősítést jelentettek be a futballvilágában. Hivatalosan is kezdetét vette a Pécsi Tudományegyetem idei Pécs Summer School programja. A dr. Halasi Nagy József aulában rendezett megnyitó ünnepségen a PTE Brass Band meglepetés műsorszáma indított. A program részeként köszöntőt mondott Tarós István, a PTE Nemzetközi Igazgatóságának igazgatója, mások mellett a résztvevőkről pedig csoportfotó is készült. Nem mindennapi eredményt ért el a pécsi Hellstab Martin. Miközben a naptári életkora 31 év, a szervezete állapota alapján mindössze egy 13 évesnek felel meg. Ezzel a Longevity World Cup nevű nemzetközi versenyen a világ leglassabban öregedő emberei közé került. A verseny alapja a biológiai kor mérése, amely nem a születési dátumot, hanem a test aktuális állapotát tükrözi. Több száz laborparamétert vetnek össze egy hatalmas adatbázissal, majd algoritmus számolja ki, hogy ezek az értékek átlagosan milyen életkornak felelnek meg. Az számít, milyen állapotban vannak a szervek, egy adott érték teljesen mást jelent 30 és 70 éves korban. Az eredmények szerint évente mindössze fél évet öregszik, ami rendkívül ritka. Minden évben augusztus közepén kerül sor a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Ez idén is így lesz, 29. alkalommal szervezik meg. Idén is 4 napon át tart majd a program. Komoly erősítést jelentett be a napokban az MB2-es Szent Lőrinc együttese. Azt a Varga Balázs sikerült ugyanis megkaparintania a baranyai alakulatnak, aki már 17 évesen bemutatkozhatott a magyar labdarúgó NB1-ben. A kreatív nagy munkabírású futballista az elmúlt éveket egyébként Szegeden és Budafokon töltötte, most pedig a lejáró szerződése után Szent Lőrincre jön.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Az M6-oson Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Forgalmi rendváltozásra kell számítani Komlón, a Mikszáth-Kálmán utcában. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mérényletet követtünk el ellened, mert leharcítottuk a fülesedet.
2: Olyan?
1: Rájöttünk már, hogy olyan hangos a füleset, hogy én levettem az adás hangot, hogy ne halljuk a híreket, meg a promót, én levettem, de valahonnan még üvöltött, és kiderült, hogy a te fülesedből jön, ezért lehalkítottunk, ezért nem hallottad most az adást.
2: Semmi, meghaltunk, kész, vége.
1: Ilyen kis csinyeket csinálunk, hogy amíg te dohányzol, addig lehalkítjuk a fülesedet, igen. Ez úgy, nem volt, de rég hallottuk, Szabika küldte nekünk.
3: Nem érzitek azt, hogy ennek a zenének tudod, így jót tenni egy új hangszerelés, hogy egy torokének.
2: Egy torokének feldolgozás.
3: Lindig alapjáról tud torokének elni? Nem török, torok.
1: Torokének elni? Hát igen. Egyébként adnám a dalt, ha énekelne valami torok hangom. Ezt már százszor meghallgattuk az abrakadabrát.
2: Hogy van az abrakadabrak a torokénekbe?
1: Jó. Akkor féltől meghirdetjük a torok énekelve kell előadnod egy dalt, ha kitaláljuk, kapsz egy ajándékcsomagot című játékot. Jó? Így szól a történet. Ez, de dalt kell belőle csinálni. Jó?
2: Jó. Jó. De lehet bármilyen dalt.
1: De fel kell ismerni. De várj, ez egy lehetséges kihívás? Tehát ezt meg lehet csinálni, hogy torok énekelve.
3: De legyen egy emberes, akkor legyen az, hogy ez is oké, meg az is oké, amikor van a sima, tudjátok, amit a mongolok csinálnak, az van az a torok ének, az a...
2: De abban nem tudsz belerejteni dalt.
3: Hát de miért nem?
2: Na, akkor azt mondja csak azt, hogy...
1: Nem tudod.
2: Tavaszi szél vizet áraszt.
1: Torok énekelve, eszkimó énekkel. Jó, adom alá azért a segítséget. Jó, oké. Ez tényleg az.
3: Összehasonlíthatatlan.
1: De miért ebben meg tudod csinálni, hogy belerejtesz egy dalt?
2: Persze, hát itt énekel dallamot, amikor magasat hoz, az az alap, csak a... De hogy egy dallamot azért rá tudsz, csak ugyanígy kell.
1: Ugyanígy kell megcsinálni. Ugyanígy kell.
3: Igen. Olyan boldog vagyok, hogy a gyerekek már szabadságon vannak.
1: Gyerekek, az elemában most nem érnek rá velünk foglalkozni, úgyhogy mi higgyetek el, ez egy szabad világ lesz, most gyorsan használjuk ezt, amit akarunk. Ez lehet, hogy holnap már nem így van,
3: úgy
1: csak mondom.
3: Úgy kézzel az hát most, hogy így az ablakon ereszkednek le ilyen kötélek hátsó gondot. miközben hallgatják a rádiót max hangerőn.
1: Igen, de lehet, hogy ott is csak egy ember volt, aki ránk volt állva, de most ott lecserik a komplet elemát, akkor most egy szabad világ van.
3: De mit csinál például?
1: Hallgat bennünket, monitorozza az adásunkat.
3: Az a kérdésem, hogy az ember, aki ránk van hallgat, hogy ő amúgy egy törzs hallgatónak mondható? Tehát, hogy
2: szerintem
3: ő akkor
2: igen, hát csinálni... minden nap hallgat bennünket.
3: Ezt azért csinálja, mert szereti a műsort, vagy megszerette a műsort, vagy nem szereti a műsort, és úgy hallgatja? Mert akkor neki a büntetése benne van gyakorlatilag ebben az
2: egész. Ha nem szereti, és bennünket kell hallgatnia. Igen. De lehet, hogy az van, hogy ő csak várta a följelentést, mert ugye mindig van egy-egy témával kapcsolatos, és csak azt hallgatta újra.
1: Többféleképpen zajlik, tehát vagy egy hallgató, aki hallgat bennünket, felnyom az NMA-nál, ez a hivatalos verzió, és akkor ők kivizsgálják azt a hanganyagot. Lehet, ez a hivatalos, de senki nem viszi el.
3: Jó,
1: a másik, hogy kimaradva, hogy nagyon sokszor meg kell bennünket büntetni, mert valakinek bökjük a csőrét, ezért nagyon sokszor megbüntetnek. Inkább eddig ez a verzió volt. Szeretném de adjuk a hivatalost.
3: Az NMHH-nak dolgozó törzshallgatót, hogy torokhangon hívjon fel bennünket, és mondja el az érveit. Bármilyen fele.
1: Igen, hogy miért nyomja fel az adást?
3: Igen.
1: Ugye mindig az van, hogy bejelentés alapján. Na most de, nincs ez a mennyiségű bejelentést.
2: Láttál ilyen bejelentést?
1: Nem, soha nem látsz bejelentést. Tehát valójában nincs bejelentés. Tehát ez igen. Én vagyok a tégla, Kazi küldte nekünk. Ő a tégla. Szóval, hogy...
3: A fantás duci kicsit gyanús nekem. Mióta itt van, azóta nem volt semmilyen büntetés.
2: Átállt. Ő volt az, de most már megszeretett bennünket, és hallgatóvá vált.
3: Na jó.
1: Igen. Na, mit akartál mondani?
2: Hogy van egy csomó izgalmas hír a világban, gyerekek, hát itt foci vb-zünk meg ilyenek, de hát mi, akik a fővárosban éljük napjaink bizonyos részét, ugye, hát új szabályzással állunk szembe. Azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
3: Mit szabályzunk?
2: Ugye, már elindult a parkolóórák megszüntetése.
1: Ja, ez a turistára gondoltam, de jöhet az is. Jó, ja, akkor kezdjük.
2: Igen?
1: Az...
2: Turistásra?
1: Bármelyik jöhet.
2: Mert egy óra múlva ugyanezt elmondom. Jó, na, akkor egy turistáról fogunk most beszélgetni, akit a családja, egy brit foci szurkolóról van szó, aki elindult Amerikába, egészen pontosan Bostonba, hogy ott a meccseket megnézze.
1: Fiatal, idős, azt tudjuk?
2: Egy idősödő, hát idős. Ilyen korombéli, tehát idősödő fiatal ember vagy úriember elindult, és a családnak egy 10 nap után föltűnt, hogy nem jelentkezik.
1: Hogy nincs meg az ember.
2: Nincs meg édes az ember.
3: Édesapám.
1: Nagyon megijedtem.
2: Azért gyerekek, az is, hogy 10 nap után jut eszedbe, hogy hol lehet a fater? Gyerekek, elment Bostonba, nincs. Nem tudták fölhívni, és nem posztolta. Az egyébként a közösségi médián ő viszonylag aktív volt. Oda se posztolt, és így 10 nap után elkezdték keresgélni a csávót. Aki egyébként felszállt a repülőgépre, és megérkezett a B betűs városba, Boston helyett Barcelonába.
1: Ez... Ezek a teljesen felfoghatatlan történetek, hogy ez hogy tud megtörténni.
2: Tehát elindult Bostonba.
1: Elindult Nagy-Britániából.
2: Így van, aha. Így van, hogy ugye a csapat állnak, hát ugye az angoloknak szurkoljon, Barcelona árizogott átszállás volt, tehát odáig eljutott. Igen, ám, és a testvére elkezdte keresni 8-10 nap után, a Facebookon kiírták meg, hogy
1: nem egy aggódós család, nem szoronganak én nagyon, ugye, hogy azért 8-10 nap után már lehet, hogy elengedsz egy-két telefont. Nekik akkor tűnt föl.
2: Én úgy szoktam utazni, hogy ahogy odaérek valahova, akkor azért anyámat fölhívom, hogy mama, itt vagyunk, igen. Meg vagyunk.
3: Ez
2: meg
3: nagyon egészséges, hanem a feleségedet hívott fel, az anyámat.
2: Ugyanis a feleségem velem van, tudod?
3: Ja, igen. Meg a motoros túrákon, ugye, rendszeres.
2: Igen. És hát az történt, hogy lemerült a telefonja a csávónak. Na most mi jut eszedbe ilyenkor, amikor lemerül a telefonod?
1: Hát, hogy feltöltöd.
2: Oké, nincs nálad a töltő.
1: Veszel egyet,
2: vagy...
3: Kölcsönkérsz,
1: igen. Igen. Tehát megoldod azért, ez nem egy nagy kihívás, hogy föltöltsd a telefonodat.
2: Oké, a csávó azt mondta, hogy hát erre neki tulajdonképpen nagy szüksége nincs az elkövetkezendő napokban, ezért nem töltötte föl a telefonját. Útlevele és pénze pedig volt...
1: Csak egy órára lehetnék ennyire szabad gondolkodású. Tehát pedig nem vagyok egy nagyon szorongó ember, de csak egy órára hadd legyek.
2: De várjál, hogy... itt jön a kérdés, hogy ugye miért nem ment tovább Bostonba, Barcelonából, ugyanis a repjegye a telefonján volt, digitális vonalkódos
1: repjegy. Igen, nincs repjegy se, és nincs telefon.
2: Nincs le van merülve. De nem töltött föl a telefonodat.
3: Csak szabadság.
2: Nem töltött föl a telefonodat, és mutatod be a Bostonba szóló, mert valószínűleg meccsjegye is volt egyébként.
1: Hát valószínűleg minden megvolt, igen.
2: Igen, szállással együtt, de mivel volt útlevele, meg volt pénze, ezért úgy gondolta, hogy Barcelona tulajdonképpen nem egy rossz hely, az összes...
1: De szeretnék, csak így, csak egy napig hagyd lehessek ő, ennyire szabad.
2: Igen, és azt csinálta a csávó, hogy volt egy csomó szurkoló a városban, és ő mindig csapódott valakihez, akivel elment egy kocsmába, vettek italokat maguknak, és megnézték a meccseket a barcelonai kocsmákban, és eszébe nem jutott senkinek szólni, hogy mi van vele. De egy rohadt szót se.
1: És mennyi idő után került elő?
2: Hát azt hiszem, hogy 10. napra találták meg, úgy, hogy valaki fölismerte a csávót, miután a tesója elkezdett posztolni mindenhol, és akkor elkezdték keresni a hapsit.
1: Hogy keresik az embert?
2: Na de 8 napig a szállodában nem kérsz egy töltőt.
1: Én szerintem ez egy ilyen, valahol egy tudatos kicsekkolás. Igazából a csávóból a szabadságot irigylem nagyon. Tehát ez, hogy így tudsz kicsekkolni, és kimersz, és nem izgulsz, hogy izgulnak, érted? Hogy mit okozol a rokonoknak, hogy szoronganak, hogy elraboltak, hanem te ezt ennyire meg tudod csinálni, ez valójában
3: elmondom neked,
1: ez nagyon pszichopatának kell lenni, de valahol egy kicsit...
3: Ez egy nagyon old school srác volt. Ő szerintem úgy volt vele, hogy tudjátok, hogy elmentem, az a jövök majd. Nem? Nem.
1: Igen. Elment, de azért csak valakinek csak szólsz.
3: Mennyit kell inni ahhoz, hogy ne tűnjön fel neked, hogy eltelt 10 nap?
2: Meg hogy ne érdekeljen, hogy ne akart föltölteni a telcsidet, ne akart semmit csinálni. Te tulajdonképpen jól érzed magad Barcelonában, kocsmára jársz, találkozol új emberekkel, cimborákat szerzel magadnak, megnézed a meccseket, és kész.
1: Mikor a szülőkkel nem jó a kapcsolat, nem vagytok napi kapcsolatban. Van a tesód, akivel lehet, hogy 2 hetente beszélsz. Tehát lehet egy élethelyzet, hogy 10 napra kicsekkolsz, de nagyon nehéz, mert valakinek azért csak feltűnik, hogy kicsekkoltál, vagy hogy nem vagy meg, nem? Tehát, hogy valaki azért el kell keresni 10 nap után. Ha nem talál meg, vagy nem keres, akkor meg olyan életed van. De nem tudom, hogy rossz-e ezért ebben a formában. Ez a fajta bátorság. Azt mondja, itt vagyok. Se telefonom, nem megyek sehol, lemerültem. Élem, ami itt van.
2: Nem aggódsz azért, hogy mit gondolnak a szeretteid? hogy mondjuk, hogy a családja nem is volt, de hát van egy testvére, érted? Akinek, hogy legalább annyira föltöltöm a telefont, hogy hello, bratyó, itt vagyok Barcelona, de ma minden oké, majd megyek.
1: Igen, vagy hogy megvagyok, vagy élek. Vagy,
2: igen, hogy nem szóltál volna.
1: Még az is durva, hogy elindul, és Barcelonában megtalálják közösségi posztok alapján. Tehát az hogyan? Kemény. Hogy itt bulizik velünk, érted?
3: Hát, ha láttad a képet róla, hogy hogy néz ki, szerintem azért...
1: Muti, zsült
3: ebbe, vagy jó, ez a spanyol szabadság, de szerintem van egy felső határ ennek, mert...
1: mert hogy ez már egy kicsit erős. És 10 napig bulizott, jól érezte magát, lemaradt a VB-ről.
2: Az összes meccset tévében, tehát televízióban megnézte, helyi kocsmákba járt, barcelonai kocsmákba járt, talált magának szurkolótársakat, és ennyi, és tök jó érezte magát.
1: Vagy kicsit úgy hangzik, hogy lehet, hogy a csávó soha nem volt külföldön, elragadta az első város, teljesen lefűzött, és azt mondta, hogy mindegy, hova indultam, jó, ez itt nekem. Jó, tehát, hogy valami ferdülés van az emberben azért, nem? Tehát nem egy teljesen természetes történet. Még ha be is rúgsz, és 3 napig részeg, vagyis egy idő után elkezdesz azért így visszailleszkedni a saját életedbe.
3: Nem lett az, hogy egyszerűen csak elege volt az otthoniakból?
1: De, kicsekkolt.
3: Hogy azt mondta, hogy állandóan szívjátok a vérem, meg nézsek oda,
1: Geri Hevíti hívják.
2: Geri Hevíti,
1: ez a neve. Igen, jól néz ki a csávó.
2: Tök boldog.
1: Egy 50-es, bajszos, hát 55-ös.
3: Úgy néz ki, mint Gulyás Gergely.
1: De igen, kicsit, egy kormányinfó után.
3: Gulyás Gergely mondjuk 15 év múlva.
1: Igen, 15 év múlva kicsit megrogyva. Még, igen, ellenzékben. Szóval én bírom az embert egyébként. Van egy fotó róla, bajszos, rövidújú pólóban támaszkodik egy pultnál. Nem tudjuk, a kép maga mikori. De ugye itt már posztol a nővére, hogy igen, hát ő keresi a testvérét.
3: Egyébként rájuk meg, hogy a háttérben meghúzódó Aperol szárról beszéljük.
1: Igen, háttérben kis idősödő férfiak szintén nagyon icnak. Tehát így néz ki az ember. De van a tekintetében valami, igen, 60 vagyok, valószínűleg már fölnevet két gyereket, a családja már nem izgul ért, és azt mondja, igen, kicsekkolhatok.
3: Jóló, ez egy jóló.
1: Igen, jóló, megtehetem, kicsekkolhatok. Igen, én boltban nem tudok elmenni két hívás nélkül.
3: Ez konkrétan.
1: Tegnapi nőből kiindulva tuti ő a Hisense játék győztese.
3: Amúgy tényleg lehet, hogy amúgy hány, erről kéne csinálni kutatást, hogy akik elindultak amúgy megnézni ezeket a foci meccseket, hogy velük mi történhetett még? Tehát hány jutottak el a valós helyszínre?
1: Hogy milyen sztorik lehetnek itt a VB-n, gondold el, itt hány történet lenne? Nektek mikor tűnne föl, hogy eltüntetek, tessék? Ki mennyi időre tudna úgy kicsekkolni, hogy valójában mennyi, az 1 perctől a 10 óráig időintervallumban tippelek, kinek mikor, mikor kezdene el kikeresni, tessék. Mennyi időtök lenne? Őszintén, hogy még szabadok vagytok.
2: A gyerekeim felől nagy érdeklődés már nincs, abban az esetben, ha van pénz a kártyájuk.
1: Oké, van pénz, ők mondjuk nem csörögnek rá.
2: Ők úgy este fele szoktak érdeklődni, mikor
1: itt van egy óra, egy most nekem egy órát tudok neked adni eddig, tehát még egy órára vagy csak szabad. Anyát szokott a napot hívni?
2: Nem, a mama, hála Istennek. Várjál, ha kiváltottam a gyógyszereit, hogy ott havi gyógyszer, ha megvettem a cigit gyógyszert neki, akkor tökre el van hetekig, akkor nem is érdeklem. Jó?
1: Teljesen reálisan. Béka, mikor lenne először úgy feszült, hogy 10 órakor még hallott adásba, de nem vagy meg, és rád csörögne? Mi az első jelentkezési pont?
2: 10 óra 5 perc.
1: 10 óra 5 perckor te hívod.
2: Szarba vagyok.
1: Tehát van 5 perced.
2: Van egy jó 5 perc.
1: Mennyi időd van? 10 óra, akkor kicsekolsz adásból.
3: Gyerek vagy a férjem.
1: Aki először rácsörög, mennyi időd van?
3: Ha a gyereknek lenne telefonja, akkor szerintem egy ilyen 7,5 perc. Lenne, hogy ilyen nincs neki, úgyhogy távol tart veltől, de így is szoktam kapni hangüzeneteket. Nem mutatok egyet, amit az apjára telefonja szokott.
1: Jó, gyerek, nincs pár kimárod.
3: Szerintem Péternek egy 2 óra után ideális lenne, 2 óra.
2: De csak azért, mert nem jelentkezel.
3: Igen, mert ugye napközben pötyögtök egymásnak.
1: Aha, tehát nagyjából van 2 órád, amíg szabad vagy.
3: 2 óra, tehát hogy ez elmond arról sokat, hogy például milyen szeretőt tudnék tartani magamnak. Mert...
2: Gyorsat.
1: Van 2 órád, amíg szabad vagy.
3: De benne kell legyen az utazás is rá.
1: Jó, tehát van egy 7 percünk, van egy 2 óránk. Zsül, mennyi időd van? Tehát onnantól kezdve, hogy 10-kor itt leteszed a lantot, estig?
2: Persze. Ha nem jelentkezel egész nap, akkor nem
1: csörögsz egész nap. Mennyi időd van? Egész napig megvan?
4: Persze, este kiderülne azt, hogy büdös van, mert nem pakoltam be a mosogatógépet, akkor kiderül.
1: Ja, de nincs napközben egy holva.
4: Nincs.
3: Nézd, már nem jött haza a mosogatógép.
1: Ki a legszabadabb ember itt a stúdióban? Tehát estig azt csinálsz, amit akarsz.
3: De ez azért van, mert Zsült alapból szerintem így ismerte meg az asszony, hogy ott néha lejött a hegyről, akkor megettek valami.
4: Nem szokás, ezen 5 percenként telefonálgatjuk.
1: Tehát lenne 10 órát, hogy odamész, azt csinálsz, kicsekkolnád. Tehát 10 óra után kezdene feltűnni a családnak, a párodnak, hogy nem vagy meg.
4: Igen.
2: Semmi ucika, mucika, puszika.
1: Egész nap nincs. Tehát van egy 7 percünk, van egy óránk, nem. És van egy egész napunk. Nem állunk rosszul egyébként. Nem állunk rosszul ebben a formában. Na, ehhez képest a csávó 10 napig tudott eltűnni. Tehát ezért ez egy nagyon...
3: Csak a hangzeteket...
1: Frízsül. Azt írja, aki frízsül.
3: Csak még ennyit, hogy mutassam meg nektek, hogy én ilyen hangzeteket kapok, amikor nem figyelkod egy picit.
5: Ugye, hogy a macskának is veszel valamit, igaz?
3: Tehát, hogy...
1: nem vagy szabad, nem tudnál eltűnni.
3: Tehát, hogy elmentem tegnap a praktikerbe, és azt mondta, ugye a macskának is veszélye valamit, igaz?
1: Teljesen egyértelmű, ami meg nagyon meglepő, hogy messze Zsül a legszabadabb ember közülünk. Egész napra tűnhetne úgy el, vagy ölhetnénk meg, vagy mehetne világá, vagy zarándok útra, hogy este tűnne fel, hogy ő nincs. Tehát ő van a legközelebb a barcelonai emberekhez. Messze. A szabadság embere vagy Zsül.
3: De Zsül, van rád, hogy nyomkövető?
2: Ú, tényleg, le? Lokátorod
1: van? Van lokátor?
3: Ez egy kamu magabiztosság akkor, ne haragudjál meg. Aki ott van az elektromos nyomkövető, az bármit csinálhat, hiszen tudják, hogy hol van.
1: Igen, megnézem azért a posztját ennek az embernek.
3: Neked mennyi a szabadságod?
1: Hát ugyanúgy pár perc lenne szerintem. Persze, hívnak a gyerekek, hív a Viki, telefonban, nem vagyok meg. Szerintem ugyanott, mint Feri. Tehát, hogy így nem tudsz nagyon kicsekkolni. Olyan annyi minden dolgod van, meg annyi helyre mész, meg annyi helyen vagy, hogy sranctalan. Ez meglepett ma reggel.
3: Igen?
1: Itt ül ő, csöndben 15 éve. Látod, és messze.
4: Látod, fel se tűnök.
1: Te maga vagy a szabadság.
3: Istenem.
1: A fizetési felszólítás lenne az első érdeklődés a közüzemi szolgáltatóknál.
3: De amikor Péter elmegy a haverjéval inni, mert ők mondjuk évente négyszer elmennek ilyen háromnapos ilyen ivás túrákra, amikor csak elmennek a kelet-európai országba valamit itt csinálni, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ahogy elindultak, akkor van egy ilyen izé, hogy jó, akkor elindultatok, hogy akkor szabad a gazda, és másnap reggel kapok általában egy üzenetet, ilyen hajnal 4 és 5 között, amikor hazajöttek a szállásra az első nagy etapból. És igazából akkor szokott jelentkezni, meg egyszer a közepén felhívom, hogy akkor hogy a gyerek lássa, meg ilyesmi, de hogy hajnalban szokott írni, hogy haza tudtunk úszni, hárman elhullottak, tudod, egy nem tudom, megsérült tartósan, és a többi is, ennyi.
1: Akkor viszonylag ő is ki tudna csekkolni egy időre. Egy
3: ha felbosszant, akkor hosszabb időre.
1: Akkor hosszabb időre. Ez kemény, gyerekek. Anna, mi akartál, amit mondani, csak Zsülci közben? A
6: szabad emberhez annyit, hogy azért akinek lokátor van a telefonján, az nekem nem az igazi szabadság, jó?
1: Micsoda pirítás!
6: Hát, hogy
1: nem. Igen, az volt a kérdés, hogy mikor veszik észre, hogy
6: eltűnt. Hát ugye nézi a lokátort, szerintem bármikor látja, hogy nincs rajta. Nekem nincs lokátorom, engem én reggel szoktam beszélni, és utána, ha nem vagyok, akkor estig.
1: Te is estig fri vagy?
6: Nem, szabadba. Én is szabad, de nincs lokátor a telefonomon. Há, és nem is lesz.
1: És milyen szépen jött ki. Jövünk mindjárt 48-an pontosan, itt vagyunk a hírek után.
0: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1.000.000 kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
12: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
13: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
12: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
13: Tökéletes!
12: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
11: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
11: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma. winevibe.hu
15: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal.pont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
16: A Peach Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncetet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek peachplaza.hu.
11: A Nemzeti Lovasz Színház az Unicord is legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra július 11-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
17: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
11: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 10-én a világhírű tenor a Pécsi Bazilikában ad közös koncertet Szamosi Szabolcs orgonaművésszel. Ne hagyja ki! Jegyek a filharmonia.hu-n.
18: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
19: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
11: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: órán keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Forgalmi rendváltozás Mohácson, elbocsájtásokba kezdett a bat, vandálok rongálták meg az egyik templomot, Dél-Baranyában jönnek a hírek. Elbocsájtásokba kezdett a bat, a vállalat nagyjából a munkatársai 1/5-ét küldi el. A dohányipari multi költségcsökkentő programja Amerika kivételével az egész nemzetközi gyárhálózatra kiterjed. Azt egyelőre nem tudni, hogy a pécsi gyárat mennyire érinti majd a leépítés. Minden esetre világszerte a cég 47 000 embert foglalkoztat. Vandálok rongáltak templomot Dél-Baranyában, ismeretlen tettesekről van szó, és a darázsi Szent Péter és Pál templom kapuját rongálták meg, ezzel okozva kárt az Alsó-Baranya és Horvátország egyik legértékesebb kulturális örökségében, annak emlékében. Az esetet jelentették a rendőrségnek, amely nyomozást indított, hogy kiderítse, ki vagy kik voltak az elkövetők. Változik a közlekedés Mohácson, hiszen a kenyérgyár parkolóház beruházás keretében aszfaltozási munkára kerül sor július 7-én, tehát ma délután 4 órától holnap este 8 óráig. Ez ideiglenes forgalomkorlátozással és útlezárással jár a Rákóczi út érintett szakaszán. A lezárás ideje alatt a gépjármű forgalom nem biztosított. A munkaterületet ideiglenes forgalomtechnikai elemekkel, fizikai korlátozással, behajtani tilos jelzésekkel jelölik. Kérnek minden Mohácson közlekedőt, hogy ezen a részen fokozott figyelemmel közlekedjenek, minden esetben kövessék a kihelyezett közúti jelzéseket, illetve a helyszínen dolgozó munkatársaik útmutatásait is. Születésnapi zöld pikniket szerveznek július 11-én a pécsi vásárcsarnokban délelőtt. A piknik grill terasz a rendezvénytéren, a foglalkoztatók, a workshopok pedig a Bajcsi Zsilinszky utcán lesznek.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Ideiglenes forgalmi rendváltozás lépett érvénybe Komlón a Móricz Zsigmond utcában. A buszöböl helyreállítása miatt a 4-6-os szám előtti parkoló átmenetileg buszmegállóként üzemel, így tilos ott parkolni. Az Alkotmány utcában pedig a korábbi csőtörés helyszínét állítják helyre. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Radio Egyen.
1: Reggeliztetek? Elfogyasztottatok mindent? Igen, leért a fehérje?
2: Nem, hagytunk azért.
1: Ne, ja, nem, se, alkalmatlan lennék. Teljesen csak láttam, hogy eltűnt. Eltűnt a szabad ember és a két, kísérője.
2: Magával vitt bennük egy Gyula a szabadságban.
1: Gyula a szabad ember elvitte a kis távot megreggeliztetni, csak ezért kérdezem, hogy sikerült-e?
3: Mi az ételeket, amit tettünk? Kajmak?
1: Kajmakot ettetek?
2: Kajmakot ettünk.
1: Kajmak, aha.
2: Kajmakot ettünk, tojást tettünk, kolbászt tettünk.
3: Így van. Jobb majd kajmak, mint holnap.
1: Holnap egy majbak. Na? Ez jó. Köszönjük szépen, meg is támogatjuk.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Egyébként jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
2: Tényleg. Ez Zsül, kapcsold már ki.
1: Ugye? Mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Oda-vissza lokátor?
2: Oda-vissza
1: lokátor.
3: Nem, majd ő követhet, engem nem követhet.
1: Nem tudom, hát csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
2: Nálunk családi lokátor.
1: Családi lokátor,
2: minden,
1: mindenki lát.
2: Benne, így vagy.
1: Mindenki lát mindenkit. Mindenki
3: az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Én csak ezt tudom mondani nekem.
2: Julus!
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
3: És na, akkor miért zavar, értek, hogy tudják, hogy hol vagy?
1: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát
2: de
1: nem
2: zavar?
1: Igen.
2: Hát nem, hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
1: De és ha fel sem merül,
3: osonkodás,
1: hogy bekapcsolod.
3: Osonkodás, ólálkodás, tehát, hogy, az zajlik a lokátor.
1: Fel sem merül, hogy bekapcsolod. Igen, tehát ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, ez, de
3: az igaz ember bátran használ lokátort.
1: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha a két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort? Tehát csak akkor nem használ.
3: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
1: Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
3: Nem. Hát és nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
1: Még csak az 50-et
3: ünnepel. Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit meg vagytok.
1: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
2: Tehát, hogy például én... az, hogy a gyerekér kimész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek, oké, a gyereket az nézed, követed,
3: én
1: látod.
3: Én nem mondom neked. Én
1: mondjuk
3: nem
1: a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod, kell látod, izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
2: én
1: dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
1: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
3: Hát
1: mik van, az érvek a nem lokátorra?
3: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
1: Le vagy halkítva mindig.
3: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
1: Igen, tehát ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonod, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
3: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
1: Szóval paraszt dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
3: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
1: Jó, na de térjünk vissza.
5: Ez az, köszönöm szépen. Lement a fókusz a lokátorról.
1: Ne veszítsünk lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
3: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kikapcsolódott a 8. érzéke.
1: De ezért mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross
3: hát
1: utcában
3: nem
1: veszed észre?
3: Nem a szemétégető mellett vagyok holtan. Szerintem ez jót szokott tenni. Hogy...
1: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valójában egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
5: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásotoknál,
3: hogy... Cukorsokban fekszem egy cukrászba előre.
1: Mi az, hogy kettő darab croissant-tal
3: pucstortával?
1: 40-es
2: vércukor. Mi baj történhet?
1: Én újraélesztenek 2 darab pucstortával.
5: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, majd újraélesztenek a
3: cukrászdába.
5: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
3: Igen.
1: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé nem is megállja
3: az egy
1: helyét.
3: Igaz ember, akinek nincs félnivalója, ha kiderüljön, hogy merre jár.
5: Az de az nem az, lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Bizalomhoz. Dehogy nincs hozzá köze. Miért nem?
1: Hát várjátok.
5: Miért gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
3: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
5: Ti például lokátort.
3: Én soha nem nézem a lokátort.
5: Nem. Szerintem
3: akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna három, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsakolok. Tehát látom, nem a János kórházol. Igen, persze,
1: tudod, hogy hol van.
3: De napközben én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár.
1: De miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
2: Ja, valójában.
1: Itt nincs meccéspont. Tehát mindenkinek majd tök más az érvrendszere.
3: De miért jó neked?
1: Ugyanaz az érvrendszere.
3: De miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
1: De várjál, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy. Csak...
3: Nem veszi fel, mert ránézel, jó.
1: Na de ha nem veszi fel a telefont, és látja, hogy és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
2: Két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt.
3: Olyan tudsz menni például, igen. Ha ellopták a telefonodat,
2: ott van például a motor. Hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg
1: szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföld mész, hogy nem, motorozol.
3: Nincs motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
5: De engem ez például nem. Tökre, nincs bennem ez a szorongás.
3: Egyszer csak, nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszi fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed.
5: És ha látom, hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálja?
3: Akkor, ott van a Kiskörösi út, akkor egyből eszemült, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, szerettek magatokra ilyen misztikus lényeként gondolni.
1: Abszolút nem.
3: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban vissza meg a

0: A miénk, hogy akkor biztos izé tilosba jársz, ha nincs lokátor.
1: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
2: Nem tud találkozni.
1: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
0: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
1: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy nekem fel kell kiutazni.
3: Merre van?
2: Okay, de itt azt írja, ez is egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
0: 56 éves vagyok.
2: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
3: biztos
2: elérhető.
3: Benne van.
2: Tehát,
3: ez
2: hogy
3: is.
2: van egy mi máshogy gondolkodunk,
0: például
2: mondjuk
0: csomó
2: erről.
0: Például egy fiatalnál, tizenéveseknél haverok vannak benne.
3: Így van. Lányomnál is így van.
2: Abszolút.
1: Nekem is haverom. Nélkülön mentek el Párizsba, csak mondom neked, itt tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy a haverok meg Párizsba vannak. Akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
3: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzésed. Boldog ember lennél, nem tudtad volna nem. Meg.
1: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette.
3: Nem, figyelj, egyébként gyerekeknél tényleg azt mondom, kamaszoknál ez, oké, de nem úgy, hanem lát. Náluk egymás között.
2: De ők egy másik generáció. Ő már az állandó elérhetőség.
1: Nem parább, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akar
2: nézni. A gyereket látom.
1: De figyelj már, amúgy, de gondolj.
2: Azért egy gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat, szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
3: 15 évesen elindult nyilván.
2: Megközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Két felnőtt ember, igen. Kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
1: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort.
2: Ez az csak az,
1: és ezt
2: csak
1: most itt hagyom a levegőben.
2: Azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az igen? Biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosba jár.
3: Mondom, nem,
2: és az, mi van, ha azt mondja, hogy nem, én annyira mondom, megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
1: Nem, én azt mondom, de hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg tudom, családi kötelékben vagytok egymás, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
0: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
1: hát a... csapat vagyunk, srácok.
0: Ugyanez tehát... a... Igen.
2: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy
1: ő minden
2: elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
1: Ekkor is sérülés, amúgy is az...
2: Na, tudtam, hogy az egész megszólás végén
3: kijön
2: az,
3: hogy...
1: Te fogom hívni anyádat, és nem fogom
2: beszélni. Mert... Kijön az, hogy én vagyok a kretén. Most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
3: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én
2: szeretnék
3: mondjuk kimenni, mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? Milyen félreértésekre adhat okot mondjuk az, hogy ránéz, és azt mondja, hogy mit keres ez a Mátra Füreden? De miért kell? Miért kell ezt neki tudnia?
1: Én a Balázsra értek egyet.
3: Miért nem lehet egy privát szférám?
0: De a Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész és kész.
3: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
0: És megcsinál a Benepatak.
3: Akkor lesz egy jó napom.
1: A párkapcsolat minőségéről mond el sokat, okay, ez a dolog.
2: Nagyon.
1: Az, hogy tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
3: De nincs egy személyes terem, nem lehet. Izé,
1: úgyhogy okay. Látom, hogy a bát, mert ugye erre asszociáltok.
2: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom, és
3: utólag elmondom neki.
0: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
2: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
1: de nem az van, hogy bemondják,
0: de mit tagadjak rajta, vagy érted?
2: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős, igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
1: De ez nem, arról, nem, belé, de nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
2: Na, azért, az nem, életben azért nem aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak azért teszem föl, csak azért teszem föl.
1: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
2: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogyha közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni. Hát
3: attól tudom, hogy hol van, attól még nyugodtan. Mit keres ez a brancsoló helyen?
0: Ez ugyanaz az érvelés. ugyanaz. Mint amit mi használunk, úgy hogy mondom, akkor hogy... te meg nem igen. bízol.
1: Figyelj, nincs szó, hogy tudom, pont. Hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál.
3: Hát és onnantól kezdve indul a kattogásotok, hogy ott van, de mit csinál?

0: Nem, de miért kattog?
1: Mi az azt írja valaki, hogy
2: nem akarból indulj ki.
1: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátora, mert félnek.
0: De mit?
2: Mostől félünk. Kötődési én nem félek semmi.
0: Jó, itt a kötődés.
1: Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
0: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
1: izé. Én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van.
0: Figyelj,
1: itt egymástól.
0: Figyelj, az igazság, tehát... hogyha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
3: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
1: ezt most
3: azért
1: nem értem, de bocsánat,
3: azért
1: elég hosszú estén volt.
3: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
3: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van? Nem, semmi?
2: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
3: Nem megbízol benne, akkor nem mindegy.
2: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy... tere a Péternek, nem érted? A személyes de tere. Nem, én nem nyilván, akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
3: De nem csekkolod.
2: De ezzel csekkolod, Feri.
3: Soha életemben rá nem nézsz a béka.
0: Na, de nem akkor
1: azért biztos néztél már a béka lokátorára.
3: Hogy így, hogy én fölemeltem.
1: Hát nem, kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
3: Például tudtam, hogy...
2: Akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
3: Hogy például most kimentek négyen, csajok ugye Horvátországban.
1: Okay.
3: És akkor azt mondtad, hogy jó van, ki
1: vagytok. Szerintem négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látod. Ez olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz. Külföldön mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy látsz, hogy hol van.
3: De akkor miért kéne levennem? Nem kell levenni, nem kell levenni.
0: Igen, meg nem is értem, hogy...
3: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol a
1: mi jobban meg vagyunk most támadva, mint ti. Ti vagytok, ti jobban támadtok.
0: Azt magyarázd meg nekem, hogy miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint egy gyerek, érted? Tehát, hogy
2: mert nem gyerek, és van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor rákerült ez a telefonjára.
0: Ez nem a bizalomra szól, hanem
2: de én felnőtt emberként kezelem őt, és nem akarom én azt megtudni, hogy ő fél kettőkor, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
0: De olyan rossz a feltételezés mögöttem, mert már...
2: Hát de ti tételezitek ezt föl rólunk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
0: Nem, te ezt magadtól mondod, tehát ez most egy
1: szabadon.
0: Nem,
1: dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés amellett, hogy itt valami sus-sus van.
2: Este beszélgetünk, és elmondja, hogy mi volt.
0: Mert olyan dolgokat
3: látunk. Nekünk tét nélküli ez a lokátoros dolog.
1: Nekünk meg tét nélküli nincs föl.
3: Te ugrálsz rajta, hogy
1: akkor... Én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni.
3: De nézzek, vagy nem érzed a semlegességet.
1: Ennél sokkal durvában bele szoktam állni. Nézd meg 8 után, mit gondolok, mit érzi legújabb. A duci autósok fizessenek többet. Na, majd nézzek, milyen vagyok a beleállók.
0: Ducit hallottam?
1: Nem. Tök érdekel ez a dolog, mert tök érdekes, hogy mennyire mindenki más lát bele ebbe az egyébként dolog. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami baj sejtenek. Ennyit azért
0: kijelentünk. Felesküszöm neked.
2: Pedig a legtöbb szerintem
0: a görömbei cukrászdára.
1: Hát azért most a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános lokátorosok.
0: Zsül, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
1: Nem, azt nem.
0: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
2: Azt nem, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
0: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fény derül az igazságra.
1: Akkor bukó van!
0: Jó,
1: adom. Egyébként értem az érveléseteket.
2: Meg nincs ebben semmi.
1: A másik oldal is tökre értető.
2: Ha nektek ez jó, akkor legyen.
0: Nincs ebben semmi.
2: Ebben nincs egy olyan, hogy... Nincs ebben semmi.
0: Nincs ebben semmi. Annyi, Feri, hogy kísérj majd le a kocsikhoz, légy szíves.
3: Nem, ugye értem, hogy leesz a lépcsőn.
2: Hát, ha ti így szeretitek élni az életeteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: Pro és kontra. Itt nincs között. Pro és kontra. Vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az igen, hogy szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
0: Itt az idő, hogy megkérdezzük Gógyit, vagy hogy hívják a magyar ChatGPT?
1: Rackát.
0: Rackát, hogy helyese?
1: én ilyen névvel nem nyúlok mesterséges intelligenciához, hogy racka.
0: Akkor tehát, a torocka is.
3: Soha nem ütöd be.
1: Értem a ChatGPT-t, meg az Elon Musk-nak azért mindenét, de amíg rackának hívják, semmit nem kérdezek tőle. Ez egy elvi kérdés. Na jó, hát...
0: Jó.
3: És akkor... te például, aki mindig szanaszét hagyod a telefonodat, meg minden szart, ha be lenne kapcsolva a lokátor, akkor így egyszerűen ránézik.
1: Igen, mindig, amikor eltűnik, megfogadom, mert a Beni segít megkeresni, most ráteszem. Most csak mondd meg, hol van Beni, segíts, találd meg, és bármit ráteszek, mert tudsz segíteni, megkeresni. Megvan, jó, adja, nem érdekes.
0: Legközebb vigyázok rá. Jó, mindegy, ez már elment. Pedig itt volt egy okos üzenet. Az én pasim annyira szeret, hogy soha nem kapcsolná be a lokátort, és olyan pornót sem nézem, mert lányok vannak.
1: Jó, igen. Jó lezárás. Jövünk mindjárt 8 óra után, 1 perccel itt vagyunk a hírek után.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
16: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
17: Közös kaland?
4: Igen!
17: Játék?
4: Igen!
17: Csak igazi mai slágerek?
4: Igen, igen, igen!
18: Igen! Igen!
4: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
17: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
4: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
19: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
20: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
18: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
21: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
18: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
21: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai. Szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
23: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
24: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiség vizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
25: Rádió 1.
26: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: A Rádió Egy az egyetlen,
2: ahol csak igazi mai sláger megy. A pécsaktuál.hu hírei a Rádió Egyen, Szendi Hajnitól.
3: Jó reggelt kívánok! Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában. Gerezslak viseli a finnugor kulturális fővárosa címet. Változékony lehet az idő. Emberkereskedőkre csaptak le Baranyában. 7 sértett és 15 gyanúsított a hazai mérlege annak az EMPAC műveletnek, amit a Europol, a Frontex és az Interpol szervezett június 2. hetében. Az egyhetes razziát Magyarországon idén is a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hangolta össze. Még 8 megyei rendőrfőkapitányság, köztük a baranyai hajtott végre sikeres akciókat. Június 8-a és 12-e közötti már negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót, a kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére és az ehhez kapcsolódó bűnesetek feldolgozására fókuszál a műveletsorozat. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsen, Mohácson és Komlón a tűzoltók segítették a mentők munkáját. Ajtónyitással, illetve egy esetben az erkélyen keresztül dugólétra segítségével jutottak be, hogy az elesett segítségre szoruló idős emberekhez a mentők mielőbb bejuthassanak. Sejjén is ugyanez volt a helyzet. 2027-ben Gerezslak viselheti a finnugor kulturális főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra. A finnugor kulturális főváros program egy nemzetközi kezdeményezés. Célja a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden évben más település nyeri el. Jövőre tehát Gerezslaké lesz. 20. alkalommal szervezik meg Mohácson az aratónapot. Július 11-én várják az érdeklődőket a Gőzhajó utcán. Kaszát Sarlót fognak a résztvevők, és együtt vonulnak aratni.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: A 66-os főúton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt a 18-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. A Boly-Villány-Siklós összekötő út Nagyharsányi szakaszán pedig útépítés zajlik július végéig forgalomkorlátozással. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 13 perc, bocsánat, kicsit nazális vagyok, hogy hallom saját magam, de helyre jövök, itt vagyunk, és nincsen nagyon közlekedési hírünk.
2: Hála jó
1: Istennek, nagyon nyár van, gyerekek, ezt tökre érezni. Pest felé a nem átterelt sáv Herceg-Bahalmi felhajtónál ácsorog. Kaptuk SMS-ben. Stallone tegnap volt 80 éves. 80! Értitek? 80! Írja egy hallgató. Igen, nagyon szeretnék beszélni az endokrinológusával leginkább. Mert nekem is lassan szükségem lesz arra a koktélre, amivel őket tolják.
3: Abban meg én is bevennék egyet.
1: Arni úgy biciklizett el mellettem a Lánchíd lábánál egy ifa méretű hátsókerekű biciklivel, 82 évesen a csávó, mint ahogy nagyjából én vagyok egy velencei tóker után már 50 évesen. Tehát én nem tudom, milyen koktél a nyomják őket, de adják meg a receptet. Adják oda, amit ők szednek, mert tényleg durva. Stallone 80. Látjátok, hogy néz ki? Egy 55 éves magyar férfi nem néz úgy ki.
4: 56 vagyok, jó?
1: Nem magadra, de pont rád néztem, ne arra.
4: 25 év van köztetek.
1: 25 év van köztetek, a csávú úgy néz, mintha 60 éves lenne. Nem tudom, mit szednek, de nagyon érdekelne.
3: Beszéljünk arról, hogy milyen szép daliás férfi lett a Feriből.
1: Egyébként nagyon jössz.
4: Alakulunk.
1: Nagyon jössz. Erre kicsit rácáfoltál, amikor passzalnál levetted a fölsőt, de így pólón keresztül nem rossz.
4: Igen, amikor együtt fürödtünk, akkor
1: amikor együtt fürödtünk, azt gondoltam, hogy na jó, azért itt még van hova melózni, de így pólón keresztül már alakulsz, haver. Passzalnál tudtam, nem kell annyira megijednem.
4: Növi, teszti.
1: De nem, egyébként látszik, válba látszik, mert látszik, formálódik.
4: A zsír nem megy,
1: hát az más. Kalóriadeficit meg kéne lenned.
3: Hogy vagyunk most?
4: Igyekszem. Az a baj, hogy...
1: Az a motoros túrán nem voltunk kalóriadeficit, de csak szólok.
4: Este 9 óra, tudod, mindenki megfogadta, egy salátát iszunk ásványvízzel. Azt a dúvatkodást, ami ott mentesítünk.
1: Hányásig.
3: Mi tettetek amúgy? Nem is beszéltek.
1: Sztékeket, húsokat, söröket, én meg a sört. Ezért megtalkostoltam a búzasört. Új italom van, kezdem meg szeretni a sört. Tényleg undorító, közhelyes magyar férfi leszek a végére. Sörszagom lesz, büdös leszek és borostás. Nagyon kiábrándító. Nagy kaják, eleve 8-kor, 9-kor. Hát, 3-kor a Szilárd fölébredt megriad, hogy nem tud aludni. Én 4:30-kor kimentem, hogy valami fölnyomta a cukrom. Milyen boomer motorozás ez, te jó Isten. Jégerek, vodkák, hát
4: rumok,
1: minden.
4: Minden. Na, szóval egy ilyen hét után visszajönni.
1: Igen. Engedd el a kalóriadeficitet most. Nem nyárom.
4: Nyárra.
3: Igen. Azt mondják, hogy ha óránként 10-et googolsz, akkor az rendezett cukrodat legközelebb próbáljátok ki.
1: De ez egyébként tényleg így van.
4: Nincs baj.
1: De hát ha jégerezünk, aznap este nekem volt. Akkor a legszorabb leírni, hogy valami felnyomta a cukrom, és én leírtam, és ki akartam törölni, annyira szégyeltem. Ennél boomerebb üzenet nincs a közösben.
3: Akkor
1: valami...
3: csak a cukrot törölni a végén, valamit felnyomtam.
1: Igen, valami felnyomtam, eszem fejezem.
3: Ezzel sokat kellene telep, de még mindig vállalkozunk, mint amikor a
1: cukrom megy. Csak azt akartam írni, hogy a cukrom felmet, persze, valamit felnyomtál a szállodai szobában. Szóval elolvastam, mondom, nem. Erre még nem érett meg az ide. Ezt nem küldöm be a közösbe, hogy valami felnyomta a cukrom, mert tényleg itt az ideje meghalni. Ez nem mehet be a motortúrára a közösbe, hogy valami felnyomta a cukrom. De hát meg volt azok, úgyhogy a valami felnyomta ez a verzió.
3: Valamit lett. Felnyomtam.
1: Valamit felnyomtam, igen.
3: Legyen ez az ultimate üzenet.
1: Na jó van, gyerekek, szóval, de egyébként ez a lényeg. Tehát, hogy látszik, tényleg látszik. Nem tudod, hogy ritkán
3: dicsérni. Amúgy, ha már obezitológiáról beszélgetünk, mondom, hogy láttátok, olvastátok? Azt a hírt, hogy a legegészségesebb ember a világon most már örökre beteg lesz?
4: Ó, szegény.
1: Betöltöd? Akkor már váltunk, akkor még beszéljünk erről egy mondatot. Brian Johnson, nem így hívják?
4: Don Johnson. Igen, és akkor irgalmatlan dollár milliókat költ arra,
3: ez a foglalkozása.
4: Hogy ő egészséges lesz, és nagyon sokáig meg fogja hosszabbítani az életét. És jött az élet, akit meg akart hosszabbítani, és azt mondta, hogy
1: Bocsánat, Brian Johnson az AC/DC énekes, hosszú volt.
4: Néha bedobom. John Bryanzen.
1: Igen, Zenta Ferenc. Ja, nem, bocsánat, valami bevallgatik. Igen, Istenem. Akkor John Bryan. Hogy hívják ezt a csávót, gyerekek?
3: Ja. Nem tudom, de feldugtam magamnak.
1: Tudom, de Ferivel a motoros túrán feldugtam valamit magamnak a szobába.
3: Ott van, Brian Johnsonnak hívják.
1: Akkor jól mondtam. Igen, akkor Zsül megint a boomer betöltött az AC/DC énekesét.
3: Y-nál, Brian.
1: Brian, Brian.
3: Brian, igen. Úgy néz ki egy kicsit tényleg, mint a trónokharcákból Brianna.
1: Ő ugye a longevity-nek a nagykövete. Uh-huh. És...
3: legundorítóbb szó az egész világon.
4: Longevity.
3: Milyen longevity?
1: Longevity.
3: Ennyi, tessék.
1: Na várjál, tehát hogy minden, amit tudni akarok Brian Johnsonról, de a racka nem beszél hozzá.
3: Autoimmun betegséget diagnosztizáltak az örök életre hajtó Brian Johnsonnál. Tessék.
1: Nagyon-nagyon sok dollármilliót költ el arra, hogy visszafordítsa az öregedés folyamatát. Ő ugye azt csinálja, hogy...
3: Mindent csinál,
1: a jéges merüléstől az infravörös fényen keresztül a szaunáig, a táplálkozásig, a 12 óra alvásig örök fiatalságot akart, és őt most már az egész világ figyeli, hogy mennyire tudja lelassítani az öregedést, illetve hány évet tud a biológiai korához képest visszafelé csalni. Ugye mi erről beszéltünk, hogy ha te 2-3 évvel vagy fiatalabb, mint az igazi korod, az már nagyon nagy eredmény. 6-8 szinte lehetetlen. A csávó azt hiszem, amikor kijött a hír, tartott 9 vagy 10-nél, tehát ő 10 évvel tudta visszafiatalítani magát a jelenlegi életkorához. Dollármilliókat költött el, és kiderült, hogy autoimmun betegséggel diagnosztizálták.
3: És ezt úgy képzeljétek el, hogy ő napi egy marék cuccot bevesztett, ezek csak étrendkiegészítők. Például a Merformint azt úgy szedi, hogy ilyen megelőző jelleggel szed az 500 mg-ot, azért, mert
4: az van, mi egyébként?
3: Az egy vércukor stabilizáló gyógyszer, és ugye, mert azoknak, akinek inzulinrezisztenciája, ezt szokták felírni első körben, és akkor ő ezt azért szedi, mert kimutatták a kutatások, hogy aki ezt szedi, annak hosszabb az élettartama, meg hogy a sejtszinten segíti a megújulást, stb.
4: Aha, tehát nincs de szüksége, de nincs ő
3: ezt kívül ilyes. Még rengeteg étrendkiegészítőt használ, ugye megvan mondva, mikor milyen fények érhetik a szemét, hogy mikor hány fokos fürdőt vesz, milyen edzése van minden nap, és a lehető legellenőrzöttebb körülmények között gyakorlatilag laboratóriumi szinten él.
1: Igen. Azt mondja, hogy ugye azt mondja, hogy a halál opcionális, és hogy ő be fogja bizonyítani, hogy akár 120 évig is élhet. És 2 millió dollárt költ el évente arra, hogy hát egy ilyen űrlényes életet éljen. Igazából nincs stressz, nincs alkohol, nincs cigi, nincs párkapcsolat, semmi. Egy ilyen vörösfényterápiás szanatóriumban lakik, és hiperbár oxigénkamrában alszik, és egész nap műszerek vannak rajta, és azt figyeli, hogy szerintem...
4: Kijelenthetjük, hogy nem normális a csávó?
1: Gondolod, ez milyen stressz? Hát, szerintem a csávó közben ugye? Nagyon durva stresszben van, hogy ő attól fél. Micsoda halálfélelme
3: hát,
1: van?
3: Ott lett az igazán izgalmas az egész sztori, amikor rájött arra, hogy ugye Ázsiában csinálnak ilyen teljes ilyen sejtátültetést, ami azt jelenti, hogy véráltömlesztés tulajdonképpen, és akkor elvitte a fiát, aki akkor azt hiszem 18-17 éves volt, és akkor belőle ugye, tehát levették a vért, ő a srácra is, tehát az apukáról is levették, és elhozta a faterját is, tehát nagyapából is, és mindenki egyel fiatalabb vért kapott ilyen, hát transzfúzióban, de hogy pontosan mit csináltak a vérrel, mert nem emlékszem, mert a lemezkékkel ott volt valami módosítás.
1: Meg a plazmát is cserélik,
3: igen,
1: ugye
3: plazmát,
1: az van. Igen,
3: igen, igen. És akkor ugye egymásnak adták át, és akkor ugye mérték, hogy mennyit javított az egészségügyi állapoton.
1: Igen, azt mondják, hogy a biológiai korra egyes szerveknél jelentősen fiatalabb. Anyagcseréje egy 18 éveséhez hasonlít, 1,5%-ban van menne a világon. Gyulladás szintje alacsonyabb, mint egy átlagos 10 évesnél. Mit csinált magával a csávó egyébként? És 31 évvel lassította le az öregedést, ez csak ő állítja, ezt tudományosan egyébként még nem tudták be bizonyítani.
3: Nagyon ijesztő a fizurája.
4: És akkor egy SMS. Mick Jagger most halkan felnevetett valahol egy itallal a kezében. Egy jó szex és egy csík után.
1: Igen, és a csávó 85 évesen úgy táncol a színpadon, hogy...
3: Elmondanám, igen, hogy Mick Jagger napi 4 órát edz. Napi 4 órát
1: ja,
3: edz. Ebből 2 futó edzés.
1: Igen.
3: És 2 órát pedig azt hiszem, hogy jogázik. Felfoghatatlan mennyiségűt mozog. Amikor megépítették neki a színpadot, kellett mögöttenek egy ilyen futósávot létrehozni, hogy tudjon bemelegítő futni.
1: Nagyon durva a csávó, igen. Ugye ez Brian Johnson egyébként azt mondja, vagy azt nyilatkozta, hogy szerinte a biotechnológia és az AI, az, mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja, örök élet, de hogy 120-130 lesz, és ez a generáció az utolsó normálisan meghaló generáció. A mi gyerekeink már mire odaérnek, hogy 70 évesek lesznek, már manipulálják, belenyúlnak, életet hosszabbítanak, fordítják meg az öregedést, és élnek akár 100 vagy 110 évig. És neki ez a mozgalma, ez a Don Dye
4: nevezetű
1: mozgalom.
4: Én nem akarok így élni. hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros terápiát.
1: Spenótot zabálok.
4: Te piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg hogy hívják, abrakos tarisznyával eszem ezeket a szarokat.
1: Mint nem van, van az a mondás.
3: Hát én is ugyanezt mondom nektek. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ez mégis mindig ez a vég.
1: Igen. Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt melletted, még ki más lett volna, a brokkoli?
4: Ugye?
1: És mennyire így van? Ők mindig melletted voltak, igen.
4: Na most kapaszkodjatok meg, mert van Longevity világbajnokság.
1: Longevity
4: világbajnokság van. Egy magyar csávó a hetedik a Longevity világbajnokságon. 31 éves most, és 13 éves a biológiai életkora. Hellstab Martinnak hívják. Nekünk is van ám ilyenünk.
3: Elmondanám, a nagyfaterom 91 évesen halt meg, elütött egy autó.
4: Ahogy átszott a kocsmában.
3: Ez egy autó, mert azt érezte, hogy neki elsőbsége van. Tehát, mert már akkor is ott volt ugye a frontális lemegy.
4: Magas szintű igazságérzet.
3: Magas szintű igazságérzet. Elmondjam, a napi rutinját akarjátok hallani? Az tehát konkrétan az volt, hogy őt kivette innen az Isten azzal az autóba esette, de soha nem halt volna meg. Tehát az öreg minden reggel ugyanazt tette 50 éven keresztül.
4: Italom, kenyér, szalonna.
1: Párizsi.
3: Nem, sokkal rosszabb. Ezt van a hentesnél, lehet kapni ezt a lecsókolbászt. Oh. Abból egy 15 centit megfőzött magának, ahhoz evett savanyú káposztát egy kis fehér kenyérre. Minden nap ez volt a reggel. Ha megérzem a szagát a hűtőben, már rosszul vagyok. Tehát ahogy kinyitott, soha nem tudott kiszelőztetni. Utána pedig ebédre elment, biciklizett minden nap az étterbe, hozott magának ilyen menüt. Vacsorára pedig hát szintén egy ugyanilyen kolbászt evett meg. És,
4: nem vagy, volt
3: ez volt a hétköznapi rutinja.
1: A savanyú káposzta fermentálás egyik legfontosabb biohackere, hogy fermentált cuccot kell enni.
3: De az a lecsókolbász.
4: De a fehér kenyér meg a lecsókolbász az azért az oda.
3: Az a lecsókolbász, az gyakorlatilag ipari hulladékból készül.
1: És hogy halt meg?
3: Elütött egy autó. Biciklizett át egy olyan úton, ahol nem is volt biciklis átmen, és igen, és eljött, de abba se halt bele, ugye, hanem az volt, hogy utána annak a szövődményeibe, de hogy tulajdonképpen az van, hogy az öreg egész életében pihent, folyamatosan nagyon sokat rádiót hallgatott és feküdt, és amikor nem pihent, akkor pedig napi 2 órát pedig biciklizett a városban. Ennyi.
4: A moszkás.
1: Oké, és akkor, de csak bocsánat, igen, hogy visszatérünk még a csávóra, akkor viszont hogy leszel autoimmunbeteg? Tehát ugye innen indultunk, ez az eredeti
3: hát
1: hír,
3: az hogy
1: leszel gyomorhurutos egy ilyen biohack mellett.
3: El tudom neked mondani azt, hogy mit mond a Máté Gábor az autoimmunbetegségekről.
1: Lelki oka.
4: Lelki.
3: Ő azt mondja, hogy a nőknek amúgy ez a leggyakoribb, tehát a nőknél sokkal gyakoribb, mint a férfiaknál, lelki oka van, van benne ugye ilyen, hát ilyen bűntudat, meg a szeretetlenség, nagyon sokfajta okra vissza lehet vezetni, de tulajdonképpen most az a legnépszerűbb betegség az autoimmunbetegség. Nem is nagyon ismerek olyat, akinek ne lenne valamilyen. Őszintén. Tehát nekem ugye van a hasimotóm, Ferinek, mit tudom én, de hogy a...
4: Nekem
3: hogy,
4: is
3: hogy,
4: hasi.
1: Nekem kicsi hasi.
4: Nekem hasi.
1: Kicsi pici poci, nagy hasi. Neked hasimotóm. Hasi. Igen, de az a szervezet igen. Megtámadja önmagát. Hát
3: igen,
1: nem mondjuk,
3: jelenti,
1: hogy nem lelki
3: eredetű. Egy gyulladásos állapot, és akkor folyamatosan ugye, tehát rosszul ismeri fel a szituációt, és ugye folyamatosan támadja saját magát. Nekem a pajzsmirigyem eszi meg magát.
1: Na de milyen nagy bizonyíték akkor az ember amellett, hogy bármit megteszel, ha lelki okokkal nem foglalkozol, 20 éve így, 10 éve legegészségesebb dolgok, tápanyag hiánya van, vérszegénységhez vezetett, daganatos megbetegség kialakulása, megemelt kockázathoz vezet, a gyomra elkezdte megtámadni saját magát. Tehát, hogyha a lelki részt nem teszed mellé, 20 éve élhetsz évi 2 millió dollárról, úgyhogy meg...
3: De van
1: meg,
3: ebbe genetika is azért?
1: Valószínűleg az is benne van, de valószínűleg lehet, hogy valamilyen lelki eredete van. Hát ez egy bizonyítás
4: hát
1: a lelki eredet mellett.
4: Hogy annyira ráment erre, hogy a tökéletes élet, az egészséges élet, hogy a napot 24 órája az tulajdonképpen stressz.
1: Full stressz. Valójában full stressz, hogy meg fogsz halni.
3: Meg az van, hogy maga ugye a kapcsolódás, a kötődés, az egy nagyon fontos része a jó érzés, a well-beingednek. És ő is rájött erre, hogy kb. Egy évvel ezelőtt, ugye párkapcsolata se volt, mert nem engedett be senkit az életébe.
1: Hogy ne azért, sérüljön.
3: Meg hogy az alvása ne sérüljön.
1: Ez milyen durva.
3: És hogy nem akart együtt aludni emberekkel. Van most már párkapcsolata, de most sem alszanak együtt.
4: Kicsit amúgy... azt gondolom, hogy ez csúnya dolog, de...
3: Se egy szinten megtagadja gyerekek. Magától a szeretetet.
1: Milyen érdekes,
4: kicsit
1: nem?
4: Kicsit azt gondolom már, hogy megérdemelt.
1: És akkor mondja az, aki még...
3: Én nem gondolom azt, hogy megérdemelt, de
4: mondtam,
3: nagyon
4: hogy idézőjelesen mondom, de hogy ez, hogy én nem, azért nem alszom együtt senkivel, mert...
1: Na de modern orvos, nyugati orvos tudom, hogy még viszont ott tart, hogy nincs köze a lelki eredetnek a betegséghez. Igen. Kivéve, tehát milyen érdekes, hogy itt a csávó, aki bebizonyítja, és a nyugati orvoslás, ami nem holisztikusan néz, hanem azt mondja, hogy rák van, akkor itt kezelünk. Talán Németországban már elkezdtek hozzátenni egy teljes terápiás kezelést, ahol mondjuk elküldenek pszichiátriai vagy kognitív terápiára.
3: Ő megpróbálta kiszűrni az összes környezeti átótényezőt, hogy hát ha akkor ugye jobb lesz. De ugye maga, tehát nem lehet az embert úgy tekinteni, mint egy gépet, Tehát nem lehet úgy kezelni érzelmeket.
1: És belebetegedett ebbe. Ez milyen történet?
3: De az is lehet, hogy genetikai, mert nálunk is mindenkinek megvolt ez a Hashimoto-ja, csak mi nem tudták, hogy annó, hogy ez mi. A másik pedig szerintem, ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ő nem azért csinálta ezt, mert nem csak azért csinálta, mert sokáig akart élni, hanem ennek volt egy ilyen emberiségmentő expedíció része is.
1: De ez kicsit mindig ilyen istent játszok, nem? Én majd felülírom a biológiát, én majd meghatározom a halálomat, nekem van egy messiás isten tudatom, hogy nem, még abba is bele tudok nyúlni, amiben egyébként lehet, hogy a...
3: Nem, inkább eszembe az, hogy azt mondja az orvostudomány, nem lehet meggyógyítani a rákot, na majd én most pénzzel megpróbálom. Ez inkább úgy, nekem ez volt inkább, hogy megmutatom nektek, hogy nincs szükségünk erre a fajta rossz íven haladó orvostudományi megközelítésre, hanem nyúljunk bele az általunk ismert információk alapján a rendszerbe.
1: Igen.
3: Ezt akartam.
1: Igen. És közben meg a szervezete megtámadta magát. Nagyon durva sztori, majd fogjuk követni. Jövő mindjárt 8 lesz, 9 lesz, 2 perc.
0: Hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő, hogy a szórakoztatás fekete öves mestere, a lemezlovas fenomén egy eddig soha nem látott zenei utazásra invitáljon.
0: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
7: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Minden rekordot megdöntött a Zsolnai Fényfesztivál, új helyen a Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. Megelevenedik az unikorn is. Új helyen a Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. A PTE klinikai központjának tájékoztatása szerint a Gyermekgyógyászati Klinika egyes betegellátó egységeivel kapcsolatban változások léptek életbe. A Gyermekgyógyászati Klinika gyermekfülorgégészeti szakrendelése Pécsett a József Attila utca egy szám alatti telephelyről a Rákóczi útra költözött. Folytatták a hagyományt, hogy miután a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny pécsi szakasza lezárul, a verseny után a város és a Tour szervezői ellátogatnak a híres Janus Pannonius utcai lakatfalhoz, és színes emléket kattintanak a rácsokra. Idén sem volt ez másképpen. A verseny pécsi logóját ábrázoló méretes lakatot helyeztek el a sok száz mellé. Minden rekordot megdöntött a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál. Minden érzéket megigéző vizuális élményekkel hatalmas látogatottsági rekorddal zárult a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál a napokban. Pécs történelmi utcáira, a Zsolnai kulturális negyedbe költözött a fény, varázslatos éjszakai fénygalériával várták a látogatókat. A fesztivál történetének eddigi legmagasabb látogató számát érték el idén. Mintegy 120 ezer érdeklődő látogatott el a pécsi belvárosba. Az idei fesztivál egyszerre ünnepelte a saját jubileumát és Viktor Vazareli születésének 120. évfordulóját is. A világhírű pécsi művész öröksége nem csak témája volt a programnak, hanem ebben az esztendőben az inspirációja is. A hétvégén megelevenedik az unikornis legendája Baranyában. A Nemzeti Lovas Színház érkezik látványos musical előadással. Történet, gyönyörű lovak, jelmezek teszik felejthetetlenné az estét.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Megsüllyedt a burkolat Sásd és Vásáros Dombó között, egy szakaszon mindkét irányban útszűkületre kell számítani jó sokáig decemberig. Gázhálózati munkák miatt Pécsett a Megye utcában egy szakaszon teljes az útzár, a korlátozás az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszát is érinti. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3.9 lesz pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt kérdezi itt egy hallgató, itt lehet, hogy a promóra, de nem is az ennyi, hogy az Otibulin tényleg csak check-in elvégzése után lehet bejutni. A Fészen sokan írják, hogy ez kamu. Ha lehet, mondd már a rádióban, vagy nekem annyi is elég, ha válaszolsz, hogy igen. Laci Nyíregyházáról, így van. Ez nem kamu, tehát hogyha kaptok ilyet, és van jegyetek, akkor adjatok meg minden fontos információt.
2: Főleg a bankszámladatokat.
1: Igen, ez már egy bizonyos rendezvénynek a nagyságán túl már muszáj online beregisztrálni. Itt elkérnek adatokat, személyes adatokat, ez jó helyen van, de nem jutsz be, ha nincs online check-ined. Tehát, hogy ez nagyon fontos, ott van egy útmutató, és le vannak írva a lépések, hogy mit csinálsz a belépőjegyeddel, a mobiltelefonnal, a személyigazolvánnyal, útlevéllel, hogy kell becsak. De ezt muszáj megcsinálni. Tehát, hogy ez nagyon gyorsítja és megkönnyíti a belépést, úgyhogy a személyt azt be kell check-inelni a jegyhez. És csak azt tud bejönni azzal a jegyjel, tehát ha nem tudod, hogy kivel jössz, akkor döntsd el addig, amíg nem csinál meg az online check-int, utána már más nem tud bejönni azzal a jegyjel. Jó, úgyhogy ez fontos, ez nem kamu, ez nem akarja senki lenyúlni a jegyeteket, ez tőlünk ment ki ez a hírlevél, de igen, ha nem csinálod meg, akkor nem jutsz be.
2: Ha ezt kellemetlennek érzitek, akkor gyertek inkább a Zamárdiban történő fellépésemre, ahol egyáltalán nem kell regisztrálni. Csak gyertek el, üljetek be a kertmoziba, és érezzük jól magunkat. Nagyjából töredéke az ár, és sokkal jobb is lesz, úgyhogy várnak benneteket.
1: 8-án pont akkor, tényleg, nem azt hittem.
2: Jövő héten, vagy jövő hét után héten?
1: Ez mekkora trollgat, ha esetleg is, nem mentek a szigetre, az Otibolyra, augusztus 8-án várnak benneteket a Vörös Marti kertmoziban, Zamárdiban.
2: A Korhely étteremben pedig akciós lesz aznap minden. Nagyon érdekes módon, 75%-kal.
1: Igen.
3: Ezt nem ígérem.
1: Igen, de még 9 után majd mondok pontos infókat erről, hogyha valakinek ez esetleg nem világos, jó? Hogy
3: na,
1: mi az online check-in.
3: Majd online check-inezünk 9 óra után. Vannak egyéb változások is, nem csak a koncertre járókat érintik, hanem a közlekedőket. Ugye már elkezdtem az előző óra elején, hogy egyrészt ugye történt egy olyan változás, hogy no parkoló automata, tehát csak és kizárólag mobil alkalmazással tudsz fizetni fővárosi parkolást. Ám de 2027, tehát a jövő év január 1-től történik egy kis változás, ami hát több autós csoportot fog érinteni. Kezdjük ugye az elektromos, a zöld rendszámos autókkal, akik eddig ingyen...
2: Véget ér ez a mocskos rendszer?
3: Így van, akik eddig
1: ingyen élő brigád. 200 forintért 100 kilométer, úgy kell. Nem tudom, mi azt mondja, úgy kell nekik. Szívjanak csak.
3: Most ők is fizetni fognak, és ráadásul kétféle módon tudsz fizetni az autód tömegétől függően.
1: Visszaszívom, ne szívjanak az elektromos autósok. Úgy érzem, ebből én sem fog jól kijönni. Veletek vagyok.
3: Ugyanis azt találták ki, hogy a nagyobb autó egyrészt több helyet foglal, másrészt jobban terheli ugye az aszfaltot.
2: Maximálisan egyetértek. Maximálisan. Ki találta ezt ki?
3: Hát mit tudom én.
2: Én a raptorosoknak üzenem, a raptoros kocsiknak. Raptor meg van?
1: 100 ellenérve. Mi van? Tehát az van, hogy akinek nagyobb az autója, az fizessen többet.
3: Így van, ha elektromos, akkor is, ha benzines vagy gázolajos, tehát klasszikus hajtású, akkor is fizessen dupla pénz.
1: A hosszú hajú ember miért nem fizet többet a fodrásznál? Nincs valami
2: pszignálunk
1: elősül.
2: Halleluja! Halleluja!
1: Hogy kérdezem, akinek hosszabb a haja, miért nem duplárom vágják le a haját?
3: Mert ez ugyanúgy ez egy duplárom,
2: látapítottál lényegre, a hosszabb hajú embereknek duplárom vágják a haját, Balázs, képzeld el.
1: Mi ez a marhaság, hogy akinek nagyobb autója van, fizessen többet?
3: Ez azt jelenti, kérlek szépen, hogy a kiemelt területen, tehát a legdrágább területen, 8 órás munkanap alatt közel 13.000 forintos parkolás díjat fogsz majd fizetni, te, akinek nagy az autója.
2: És apró a péniszed.
1: jó. Szeretném megjegyezni, hogy ez diszkrimináció. Ez abszolút diszkrimináció. Miért?
3: Tehát, hogy drágább autót veszel, nagyobbat, jobban koptatod az aszfaltot, jobban nyomod alatta a föld területet, és nagyobbat foglalsz.
2: És nagy a pofád!
3: Hogy mi kis autósok nem tudunk elférni tőled.
1: Na jó, akkor igen, hozzuk az ellenérveket. Jó?
2: Nem tudsz. Tehát, hogy... megnézze az ellenérveket, várj, ha egy mappa ellenérvek.
1: Üresek az ellenérvek.
2: Hát, attól üres.
3: Plusz ugye a nagy autó, az drágább is, tehát feltételezik, hogy neked több pénzed van, mint a kis autósnak.
2: Így van. Plusz, na térjük ki azokra az autókra, hogy fel lehet.
1: Úgy érzem, hogy egyedül maradtam ezzel.
2: Mi a kilóhatár?
3: Hát elektromosnál 2000, az biztosan tudom. az, hogy a benzines, dízeles, az, lehet, az, az is talán 2000 kiló, de lehet, hogy az lejjebb lesz.
2: Mi?
1: 1,8 tonna.
3: Igen, 1800 kiló fölött vagy.
2: De miért van különbség a két autó között, hogyha ha az egyik elektromos,
3: mert másik... annyit gondolom, az elektromos autó azért nem szennyezi úgy a környezetet, vagy legalábbis használat során, itt megosztanak a vélemények.
2: Hogy mérik a kocsit tulajdonosa?
3: Nem.
2: Anélkül.
3: Fölélegezhetünk.
2: Na, de hogy... hogy...
3: Nem, tehát ez ugye a nettó tömeg, az üres járati tömege, amikor tudják? Nem ül benne senki, benne van az a forgalmi.
2: De
3: hát
2: amikor parkolsz, a parkolőr, az nem nagyon tudja. Max azt tudja, hogy merre
1: minden város után beleszállt egy mérleg.
3: Hát nem, a rendszám alapján ő le tudja kérni a forgalmi adatokat, és abból már látszik, hogy, hogy súlyosabb a kocsi.
1: Hát látja, ösztömeget lát, saját súly, ösztömeg, terhelhetőség, vagy mi az, négyen benne vannak, mennyi a maximum súly, mennyien belülhetnek, persze. Mikor mosták le ki a tulajdonos. Tehát, hogy ez. De egyébként ezt igazságtalannak tartom.
3: Na, mesélj, miért?
1: Mert hogy az, hogy én beállok egy helyre.
3: Igen.
1: Mit használok többet,
3: az
1: mint
3: aszfaltot.
1: Hogy te... Mi az, hogy az aszfaltot?
3: Jobban nyomod az aszfaltot, mint én az 1,4 tonnás.
1: De ez nem olyan, mint
3: az,
1: nem tudom, a moziba elkérsz egy magas embertől több pénzt, mert ő nem tudom, többet lát a filmből,
3: nem,
1: vagy
3: mert
1: hát üljön.
3: Nem, mert
2: honnan
3: a magas,
2: tudod, hogy milyen érzés?
3: Vagy magas ember nem tehet róla, hogy mekkorára nőtt. Te viszont, te választottad az autódat.
1: Jó, akkor támogatom, hogy viszont a túlsúlyos emberek fizessenek dupla annyit a repülőjegyért. Azok... Ott diszkrimináció, de nekem nagy az autó, akkor én fizessek többet. Kapjátok.
2: A túlsúlyos emberek kevesebb csomagot vihetnek. Az csak egy bugyi.
1: Vegyetek meg dupla helyet, és akkor nekem sincs azzal bajom.
2: De hogy kell dupla helyet? Hogy kell?
3: A Karpától nem tudsz duplán ülni.
1: Megveszed a másik egyet is magad mellett, érted? Az diszkrimináció, de amikor nekem nagy autóm van, akkor meg én fizessem a dupláját.
2: Mi? Mai napig meglep, hogy beleférek a repülőjébe. Hogy ez hogyan történik? Hogy ránézés olyan kis...
1: Hogyan férhetek bele a repülőjébe? Főleg a fapadosra megyek. Tehát de nem foglalok több helyet. Nem terhelem jobban a várost. Érted? Ha valaki paraszt és beáll egy kapuajba, adom, az beáll a Suzuki is, beáll a Jeep-es is. Így, az bárki lehet paraszt. De miért fizes, mit ártok én jobban a környezetemnek, hogy 2 tonnás autó van, mintha 1,8?
3: Hát több kipufogó gáza van a 2 tonnás autózat.
2: Rosszabb hatás van a vakondokra.
1: Hagyjatok ezzel béki.
3: Mert hogy ugye nagyobb tömeget kell mozgasson, az aszfaltot igen. Jobban terheled.
1: De azt kifizetem autó, vagy
2: na,
1: útiba.
2: Na
1: vagy...
2: viszont, ha ez a szempont, akkor én több fizetést kell kapjak, mert én nagyobb tömeget mozgatok.
1: Na.
3: De azt te hát tehetsz akkor... róla.
1: Vagy csoportos kedvezményt a Mekibe.
2: Attól függetlenül te tudtad, kit veszel fel, de dolgoznak. Akkor... te választottál engem.
1: Igen. Én ezt nagyon, nagyon diszkriminatívnak tartom. Tehát, hogy ez megint csak arra megy, hogy biztos nagy autó, tehát drága a burzsúj, fizessen többet.
3: Igen, mert akinek nincs pénze, az vesz egy 1-1-es Suzuki-t, érted? 1200 kiló, vagy 1003, nem tudom.
1: Na de engem egyszer már megsarcolnak, amikor befizetem a nem tudom útdíjat, vagy befizetem a...
2: Na mit kell fizessél?
1: A regadót, vagy súlyadó, vagy mit tudom. Tehát az már te egyszer ott befizeted, hogy neked nagyobb tömegű az autód.
3: De most mindenki akkor... befizeti, érted? Csak ki kisebbet, ki autójához. Miért
1: de akkor miért nincs az, hogy a bevásárló közben, de sokat pakolsz a kosaratba, hogy gazdag vagy, neked másfélszeres áron van a trapista, mert látom, sokat pakolsz. Mert ott... hát sok pénzed van.
3: De ott kifizeted a trapista sajtal.
1: De sokat pakolsz a kosaratba.
3: Igen, de én sokat is fizetek azért.
1: De nem így van. Neked van pénzed, mert van lehetőséged sokat parkolni, ezért neked nem ugyanannyi a trapista, mint nekem.
3: De én abban hát kifi, ugyanaz. De a végén az kifi. Oda toljuk ketten a kosarunkat.
1: Igen.
3: Benned, neked van benne egy
1: nyomorú túró. De én is kifizetem a normál parkolás.
3: Én meg telepakolom, akkor én sokkal többet fogok fizetni, tehát az áruház velem jól jár.
1: De nem érted a hasonlatot. Azt mondom, hogy ha neked sok pénzed van, és egy bizonyos kosár mennyiség fölött, neked ne 100 forint legyen a trapista dekája, hanem 250, mert sok pénzed van. Ez az autó ugyanez. Biztos sok pénzed van, hisz nagy autód van. Tele van a kosarad.
3: De én a kosár...
2: Nem, ez úgy kéne, nem, ez rossz.
1: Ez rossz hasonlat?
2: Nem, úgy kéne, úgy lenne jó a hasonlat.
1: Ez egy szar hasonlat?
2: Úgy lenne jó a hasonlat, hogy mindenkinek adott mennyiségű kalóriát lehet elfogyasztani egy nap, és aki túllépi, annak kell fizetnie.
1: Hát akkor...
2: Nem, mit nézel?
1: Hát akkor csörögjön a kassza, gyerekek. Hát azért ketten olyanok ülnek, akkor kifizetem a drágább autót, de akkor tessék bepakolni a közösbe.
2: Ha életemben ettem egy jót egyszer, ettem valamit. Amúgy meg szerintem az van, hogy érdekes módon soha nem a szegények háborodnak fel.
3: Ugye?
2: Nem a szegények háborodnak fel. Szegény Zsannak most ki kell vennie még egy rubintot a házi raktárból, hogy be tud fizetni a parkolási díjat.
1: De
2: plusz,
1: ez nem így van, csak védem az érdeképviseleteket.
2: Hányszorosát fizetted be a parkolási díjnak a büntetésre?
1: Nagyon sokszorosát fizetem a büntetéseknek, mint ahány 200 forintot fizetnék, ha normálisan parkolnék.
2: Akkor a következő intézkedés legyen az, hogy ki lehessen használni a mozgássérülteknek fenntartató tudat parkolóját.
1: Na, vegyük el a mozgássérülteket, de... őket még nem bántottuk ma reggel. Azt gondolom, hogy akinek csak fél lába van, miért fizet ugyanannyit, vagy nem fizet ugyanannyit, mint én, akinek kettő van. Hát többet használom a járdát. Ő nem koptatja a járdát.
2: Na nem is az, hanem lehessen használni ugye a túl

0: Akkor sem. Barátom, most adod a hülyét, vagy az vagy? Nem, nem, nem. Tehát akkor ilyen alapon, aki többet eszik, az többet fingik, aki többet fingik, az fizessen több.
1: Életemben nem fingottam egy.
0: Fizessen több környezetvédelmi adót, mert mit tudom én, több metángázt bocsát a levegőbe. Ez diskrimináció.
1: Van kövéradó, ne ragudj meg. Mi a kövéradó? Hát például a ruhák, ugye alapból, hogy be kell szerezni.
2: Drágában veszem mindent.
1: Sokkal több tusfűrőt használok.
0: Jó. Itt van a ruha. Fizessél többet azért a pólóért, mert több anyagban van menne, mint az SS méretben. Nem fizetsz többet.
1: De igen. Miért? De egy csomó. Hogy milyen méret, nem mennyibe kerül a termék.
2: Na, hát úgy, akkor
1: üdvözöllek a valóságban.
2: Ezt most pont magadat csaptad.
0: Jó, náluk a Prada-ban minden egységárat.
1: A Prada gyerekosztályon, ahol ő vásárol.
0: Náluk a Gucci-nál ugyanúgy 600 ezer táska, értitek? Mi nem diszkriminálunk senkit. Bemegyünk és megveszünk azt.
1: Most 11 éves a méretem.
0: Ezért vagy mindig gyerekpólókban, olcsó?
1: Hát ez, igen, ez egy duci gyerekpóló.
0: De mi a várját, tehát bemész, mint egy H&M-be.
2: Vannak, igen.
0: És megveszel egy L-es pólót, vagy egy XL-es.
1: Hát a H&M-ben nincs is XXL, tesókám.
0: Mi az, hogy nincs?
1: Képzeljétek el, hogy beszántották, némán beszántották a plusz-size cuccokat a H&M-ből.
0: És mert hogy most ne bántsanak már... ezzel senkit?
1: Nem, nem, hanem szerintem nem érte meg nekik. Pont amiért mondasz, hogy nem tudták megcsinálni ezt az árértékarány racionalizálást, és azért most már online lehet szinte csak rendelni, és ott viszont konkrétan azzal, hogy mennyi ruha anyag kell bele, annyiba kerül a póló. Na, mi van?
2: Na!
0: Az a baj, hogy nem működnek az érveim.
2: Hát ez most nem.
0: Igen, ezek most nem működnek.
1: Viszont hát jó. Ami miatt lehetne ideges, ugye az, hogy miért egyetem fizetned?
0: Tudom, én
1: magyar ebben... vagyok, magyarnak születtem. Magyar földön parkolok a magyar autóban.
0: Igen, a magyar adóból vettem.
2: Én földem.
0: Igen, a magyar adóból vettem, magyar földön parkolok. Magyar gumival, magyar autóval.
1: 200 éve ezelőtt érkeztek ide rokonaim.
0: Nem tudom. Én nem szeretem az ilyen ennyi bekerül az autó, de ennyit fizessél. Nem, parkolásnál, bocsánat. Tehát nem is az úton használattól, nem is, nem tudom, állok egy helybe.
2: Nem ennyibe kerül, ha neked egy 20 éves, de 2 tonnás autód van, amit egyébként 1.400.000 fönté vettél, mert egy roncs, akkor is többet fogsz fizetni. Na, most, na most.
0: Hol vagy ebbe ezekben a vészterhes időkben, Anna?
2: Hol az igazság? Hol,
0: miért nem jössz be és támogatsz meg, ezek most megesznek reggelire. Engem, a burzsújt persze, aki megint csak sóherkedik, holott teljesen jogtalan.
1: Fogják figyelni, hol parkolsz.
0: Teljesen jogtalanok tartom, hogy dupla parkolást fizessünk ugyanazért a szolgáltatásért, azért, mert nagy autónk van. Hát szerintem ez nagyon pofátlan. Tehát ez az egyszerű közhelyes sztereotípia. Nagy autó, gazdag, dupla ár. Nem. Ugyanúgy egy parkolóját foglalok, mint hogy te is elfoglalsz egy parkolóját. Semmivel sem veszek több szolgáltatást igénybe. Nem veszek több helyet, nem használok jobban semmit. Beállok egy helyre.
2: Egy nagyobb autó több helyet foglal. Sokkal könnyebb beállni nekünk kis autósoknak, a sok kis autó áll, mint hogy sok nagy autó.
0: Ez sem működött, ez az érsek.
2: Jobban nyomod az aszfaltot, még egyszer mondom.
0: Súlyadóba ki is fizetem.
2: Nincs ilyen, hogy
1: plusz,
2: súlyadó.
1: Gépjármű,
2: akkor tisztázzuk, gépjármű adó.
0: Jó, bocsánat.
2: Amit nem súlyra fizetsz, hanem teljesítményre. Tehát nekem lehet egy 1-2-es.
1: Na, így is
2: egy 1200.
0: Ott is levesznek?
2: Ott is levesznek. Tehát ha neked erős autód van, akkor sokkal többet fizetsz.
0: Mi bajotok van nektek azzal, ha valakinek van pénze?
1: Hát semmi, csak ne legyen.
2: Csak ilyet az autó.
0: Ja, igaz, nekem autó nincs, bocsánat.
1: Ábrából én nem fizetek semmiért, de nem mindegy, ezért szomorú. Jó, melyik a legpofátlanabb autótípus, amit lehet látni a belvárosban?
0: A Maruti Suzuki, írja valaki.
2: Még föl sem tetted a kérdést.
0: A Seattle a Maruti Suzuki és a Renault Twingo. Kikérem magamnak, hogy kevesebbet fizet egy Renault Twingo-t.
1: Igen, de hogy ott vannak azok az óriás, tudjátok, amik ilyen nagy platós autók. Annak mi
0: ezek a Raptorok, ezek a Fordok, meg Raptorok.
1: Például, nekik mit kell majd fizetnie?
0: Ezek a pick-upok.
2: Tehát, sokat. Az na, lesz 13 ezer forint óránként? Egy 8 órás.
1: Óránként legyen annyi, nem? De hát, például az teljesen indokolatlan. Mikrobuszok? Hát, még mit nem.
0: Na, de most már egy Raptor, azért az 6 méter hosszú, 3 méter széles, és 23-as kereke van.
2: Igen, tehát... és 2,5 tonna fölött van biztos.
0: És mi az 1,8 és a 2? Tehát miért az 1,8 a váltószám? Hogy az még nem a SUV kategória, hanem az még a személyautó, de az SUV...
2: Még egy, igen, 1,8, egy normál személyautó, gondolom én, az 1,8 alatt van.
0: Aha. Te benne vagy? Vagy te kint vagy?
1: Ilyet nem érdemes kérdezni, vagy nem szabad kérdezni a nőtől.
2: Kilóira sose kérdezni.
0: Igen, ösztönök vagy, vagy hogy vagy nekem? Csak innen forgalmidat.
1: 1910 kilós az autóm.
0: Hát akkor...
1: De nem panaszkodom egy büdös szót sem, mert tudom, hogy ez ilyen.
0: Ja, hogy te elegánsan befizeted.
2: Nem arra akarják rá.
1: Mondja az embereknek, saját autójában nem szponzor autót vezet, hogy fizettem az összes közterhet és minden egyéb terheket.
0: Én csak a büntetéseket, de az nagyon gyatrán.
1: Az igazság, hogy nagyon ritkán parkolok ilyen köztéri parkolóban, úgyhogy nekem mindegy.
0: Én is abszolút ritkán libálok egy jogod a parkolóban.
2: Megakadályozni.
0: Mindig meg a köztéri egy virágágyás, sosem használok sima parkolót.
1: Azt mondta, hogy megcsináltam múltkor, és megfenyegették az önkormányzattól.
0: Rá állt a virágágyás.
1: És az már nem is ilyen parkolási bírság, hanem az

0: ilyen önkormányzati szabálysértésnek számít, és elkérték külön anyámnak az adatait, és mondták neki, hogy Rivallót fog kapni a postán, és elküldték neki. És utolsó húzásod volt, Marika!
1: De nekem mindig van két tulipán palánta bent a csomagtartomban, hogy amit ledarálok, azonnal visszaültetem. Tehát, hogy úgy érzek, mint egy virágárus.
0: Egy frissítés, mert csak egy kis rotokapa.
1: Mit akarnak ezzel elérni? Hogy?
2: Hogy ne járjál be a belvárosba autóval. Ezt akarják elérni egyébként. Ennyire egyszerű, vagy ha már ott vagy, akkor kis autóval járjál. Ne a Raptorral, amiben egyedül ülsz. Ennyi.
0: De figyelj, mert a Mercedesnek nincsen kicsi autója, amit vezethetnél.
1: És de egyébként van egy kizmátok. És ha veszek egy tegyél BKK bérletet, hogy átvágjam őket, hogy BKK-ba járok.
2: Senkit nem érdekel.
1: Nem tudom lekigyerezni őket egy éves BKK bérlettel?
2: Oh, kiteszem őket. És
1: kirakom előre, hogy én BKV-zom.
2: Hogy nekem van.
1: Szállj el a kocsimról, én BKV-zom, úgyhogy a jár BKV-ben. Mert azt írja, hogy az áremelés mellett BKK bérlethez parkolási kedvezmény is járhat, tehát akkor valamit ők is adnak. Hozzáteszem, akkor megfizettem őket.
0: Nem, kell kezdeni meghamisítani. Tudod, hogy bemész a szalomba, ahol veszed az autót, vagy ahol veszed, és mondod, hogy jó, csak annyi, hogy a forgalomba írjatok már 300 kilót.
1: Igen. Van még ilyen szelvény, nyomtatok egyet, hogy október is beírom a diákigazolvány számot, és kirakom a forgalmi előre? Ez van még? Így van még a bérlet szelvény, hogy október rá van írva, vagy ez már digitális, vagy ez hogy van? Nincs már ilyen?
0: Úgy, szerettem azt, én vagy 28 éves koromig voltam diák.
1: Persze.
0: Az nagyon jó volt, emlékeztek rá, és akkor...
2: Vetted a hamisakat, mi?
0: Igen.
1: Nekem 35 éves korig volt OTP Junior kártyán, felhívtak az OTP-t, hogy ide lenne
0: szeniorra váltani.
1: Na mindegy, jó, hát akkor...
0: Fizetni
2: dolgozz,
0: kell.
2: Dolgozz, haver, ez
0: én
2: van.
0: Én azt gondolom, ez nem baj, hogy ki kell fizetni, mert jó dolgokra fogják költeni. Vesznek belőle a Karácsony Gergelynek egy új masszázsfotelt, meg ilyesmi.
1: És ha eltűnnek a parkolórák, amivel én is egyetértek, akkor csak applikáción keresztül tudsz, vagy SMS-ben. Tehát nem kell már ez a bedobálós.
2: Nincs, mert nem tudsz.
1: Soherkedés. Leszerelik ezeket is.
2: Nem tudsz bedobálni, tehát applikáció vagy SMS.
0: Igen, de tök jó lesz ide, mert most én azt veszem vissza, hogy most nagy újítások vannak meg, ott fontos fejlesztések. Költsék csak erre pénzt. Költsék csak.
2: Na, ezen gyerekek a parkoló, S-betűs parkoló applikáció, amivel egy csomó mindent tudsz, az eddig azt tudta, hogy bent volt a kocsinak a rendszáma, megálltál, rányomtál, és a térképen megjelölte, hogy hol vagy.
1: Igen, és megkereste a zónát, hogy miben
2: na,
1: vagy.
2: Na, akkor most majd menjél rá, és az van, hogy a zóna keresés 69 forint. Anyátok.
0: Az én autó magától tudja, hogy hol vagyunk.
1: És én nem vagyok a sóher. Hogy nem fizetett ki, hogy megmondja neked, hát 69, nem kell, nem is látod a parkolórát, már rossz a szemed. Elkérdezett másfél kilométert.
0: Ez most komolyan 69. megcsinálták ezt.
2: Meg, nyisd meg
0: nem sül ki a szemük.
2: Meg tudom neked mutatni, ide akarok parkolni most, ahol vagyunk, tessék, megnyitom az alkalmazást.
1: Ja, értem. Tehát az nem jogos, hogy én duplájára emelt árért háborgok, neki 69 forinton, igen, a kiborultok, hogy parkolás, igénybe vesztek egy szolgáltatást.
2: Látod, azt mondja, hogy alapparkolás, nem fogja megmutatni, hogy hol vagy, és neked meg kell nézni a kis táblán is, be kell pötyögni, vagy proparkolás 69 forint.
0: De ez azt jelenti, hogy el tudsz költeni csak 1000 forintot arra egy nap, hogy rájöjj, hogy hol vagy éppen.
2: Így van. Így van. Na, ez jogtalan. A tiétek a szerintem tök jogos.
1: Teljesen egyet értek. Én duplát fizetek, ti háborogtok 69 forinton. Hát vakok
0: én
1: vagytok.
0: Én SMS-ben parkolok mindig.
1: SMS egyébként az a legjobb.
0: Azért jó, mert úgy hagyod, elfelejted, és két nappal később jön egy SMS, hogy 72 óra után lejárt a parkolás.
1: Igen, 6900 forint.
0: Azt mondod, hol voltál, és akkor így tudod, így kapod az ilyen iszonyatos összegeket, hogy tessék.
1: És akkor elküldöd a stoppot, de már mondja, hogy önnek nincs működő parkolása.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma winevibe.hu.
13: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
14: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj 2-szer a Bellozzo abban, és a 3. főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
15: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
16: Autóüveg Pilkington. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
17: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu, pannoncool.hu.
0: A Rádió Egy. A Rádió Egy. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: A bécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
2: Minden rekordot megdöntött a Zsolnai Fény Fesztivál. Megkezdték a pécsi Summer School-t, komoly erősítést jelentettek be a futballvilágában. Hivatalosan is kezdetét vette a Pécsi Tudományegyetem idei Pécs Summer School programja. A dr. Halasi Nagy József aulában rendezett megnyitó ünnepségen a PTA Brass Band meglepetés műsorszáma indított. A program részeként köszöntőt mondott Tarós István, a PTA nemzetközi igazgatóságának igazgatója, mások mellett a résztvevőkről pedig csoportfotó is készült. Nem mindennapi eredményt ért el a pécsi Hellstab Martin. Miközben a naptári életkora 31 év, a szervezete állapota alapján mindössze egy 13 évesnek felel meg. Ezzel a Longevity World Cup nevű nemzetközi versenyen a világ leglassabban öregedő emberei közé került. A verseny alapja a biológiai kor mérése, amely nem a születési dátumot, hanem a test aktuális állapotát tükrözi. Több száz labor paramétert vetnek össze egy hatalmas adatbázissal, majd algoritmus számolja ki, hogy ezek az értékek átlagosan milyen életkornak felelnek meg. A számít, milyen állapotban vannak a szervek, egy adott érték teljesen mást jelent 30 és 70 éves korban. Az eredmények szerint évente mindössze fél évet öregszik, ami rendkívül ritka. Minden évben augusztus közepén kerül sor a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztiválra. Ez idén is így lesz, 29. alkalommal szervezik meg. Idén is 4 napon át tart majd a program. Komoly erősítést jelentett be a napokban az MB2-es Szent Lőrinc együttese. Azt a Varga Balázs sikerült ugyanis megkaparintania a baranyai alakulatnak, aki már 17 évesen bemutatkozhatott a magyar labdarúgó NB1-ben. A kreatív nagy munkabírású futballista az elmúlt éveket egyébként Szegeden és Budafokon töltötte, most pedig a lejáró szerződése után Szent Lőrincre jön.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Gázhálózati munkák miatt Pécsett a Megye utcában egy szakaszon teljes az útzár. A korlátozás az Anna és a Papnövelde utca egy rövid szakaszát is érinti. A gyalogosok közlekedése biztosított, a korlátozás várhatóan egészen augusztus 2-áig tart. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az észak-keleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. És ugye ígértem csak, hogy még két mondatot engedjetek meg nekem itt az online check-innel kapcsolatban, mert itt sokan kérdezik, hogy ez igaz-e, és hogy félnek megadni a jegyüket, meg nem tudom, hogy a QR-kódot ellopják. Senki nem lop el semmit, tényleg be kell csekkolni. Ugye ez arról szól ez a történet, most egészen pontosan tudom már, hogy ez egy törvény, ami azt jelenti, hogy bizonyos rendezvénynek a mennyiségén túl, te eddig is, ha bementél egy strandra, egy szandra, egy nagyobb rendezvényre, ott amikor átvetted a jegyedet, odaadtad a személyedet, azt beszkennelték, kiadták a jegyedet, tehát a vagyonvédelem és személyes vagyonvédelem miatt ezek a rendezvények eddig is adatokhoz voltak kötve. És ugye itt online check-in van most, tehát ez azt jelenti, hogy a gyorsabb beléptetés miatt ezt meg tudod csinálni, hogy ne ott kelljen, hanem te otthon, idén egyébként először, meg mindenhol először online check-in-t bevezetnek, amit nem a helyszínen végeznek el. Baromi egyszerű, a beléptetést gyorsítja meg, megadod az egyedi kódodat, mi ott van, az online felületen hozzápárosítasz egy darab személyigazolvány, de azzal a jeggyel már csak azt tud bemenni. Ez egy 2 perces művelet, de nem fékoldal, nem kamu, nem az adataitat akarják, mi se. Ezt megcsinálnak a bejáratnál is, de meg kell csinálnod, mert akkor gyorsabban jut be. Ha senki nem csinálja meg, akkor senki nem fog bejutni. Ezért van először online check-in. Eddig ez mindig csak személyesen volt. Úgyhogy ez tőlünk jön, ez az info, be kell csekkolni, csináljátok meg. Nem jegyüzérek akarják a jegyek adatait.
2: Hát ez nem, jó? Az, mint amikor a Tiszánál kiszivárogtak az adatok.
1: Semmilyen.
2: Ez nem az.
1: Az
2: adataidat... majd hónap múlva lesz.
3: Igen, majd később.
2: Az igen, igen. Utólag,
1: az adataidat eddig is megadtad bizonyos mennyiségű koncert felett, vagy fesztiválon, ahol bizonyos mennyiségű ember szám volt. Egyébként ez egy törvény, tehát, hogy...
2: A Szigeten ez eddig is tavaly is úgy volt, hogy személyigazolványra tudtam bemenni.
1: Így tehát, van. Oda kellett, de csak oda mentél, személyigazolvány fölted egyet. Most ezt megcsinálod otthon, és amikor bemész, ott már csak megnézik a jegyedet, és az online check-in ellenőrzik, hogy megvagy-e, és mehetsz be, ez brutálisan meggyorsítja a bejutást. Nem tudom, hogy ettől emberek miért félnek, de annyira paranoiában vagyunk
2: nem
1: már.
2: Tudod. Kérdezd meg Annát, miért fél ettől? Ez a ti embertípusotok, ugye?
1: A miénk!
2: Igen, aki
4: az enyém! Hát persze, hát akik féltek a lokátortól. Féltek az online check-intől.
1: Ha most én holnap meghalnék, az lenne a lenyomatom ebben a műsorban, hogy csávó, aki félt az online check-intől, azt sem tudom, hol a személyim.
2: Így van.
1: Az én igazolványommal bankot lehetne rabolni, mert az útleven valószínűleg egy út mellett fekszik valahol a hetesen. Szerintetek én félek egy online check-intől? Csoda, hogy a saját autóba fog beszállni 10 órakor, nem másikba, és Balatonnál jövök rá, hogy ez nem is az én autóm. Hát azért én ezek. Nagyon sajnálom, hogy ez a képről, akkor valami tényleg félre megy.
2: Most kérlek, most, mint a tévés műsorban, most csukjátok be a szemeteket, forduljatok hátra egymásnak, és állításokat fogok mondani, és mutassatok arra, akire igaz.
1: Jó, de várj, okay. Ki játszik?
2: Te és Feri.
1: Jó, akkor ti is mutassatok, mert akkor nézzük meg, hogy mennyire egyezünk.
2: Jó.
1: Tehát vagy magamra mutatok, vagy Ferire mutatok.
4: Igen,
1: oké.
2: A világot összeesküvés elméletek irányítják.
1: De basz! Nem áll, jó, magamra mutatok.
2: Csak azért van szükség személyigazolványra, hogy pontosan tudják, hogy merre jársz és mit csinálsz.
4: Ő az!
1: Ez a Feri.
4: Hogy lennék már én?
2: Igen. Nincs ez semmi önkritikája.
1: Úgy értem, ez a kérdőív rám lett kitalálva. Jó.
2: Hát azt gondolom, hogy tisztelt is, úgyhogy...
1: A teszt egyértelműen bemutatta, nálam fontosabb ember nincs a világon, aki még az online check-in-re se adja meg az adatot.
2: Ez tudomány.
1: Ez tudomány, tudományos kísérlet a gyerekek, úgyhogy ne féljetek, mi vagyunk, és nyugodtan csekkoljatok be. Jó, ha este 9-re akartok bejutni, ne csekkoljatok be, akkor nem fogtok odaérni. Jó, úgyhogy ennyit az online check-in-ről, mindenki csinálja meg. Reptéri gyorsforgalmi úton városból kifelé vezető oldalon 2 jármű is lerobbant, egymástól 1 kilométerre áll az egész mindkét irányba, plusz beállt a Gyömrői is, legalább 30 perc, köszönjük szépen. Ha van friss 0-20-311-111 az SMS számunk.
2: Írtok, vagy nem írtok?
1: Nem, most még jönnek ezzel kapcsolatos kérdések, de ha mindenki hülye, azt nem tudom megválaszolni.
2: Mindenki hülye. Te is az vagy, én is az vagyok.
4: De figyelj, a maratonra is kell ez a online check-in.
1: Ha a barátnőmmel külön csekkolunk be, akkor nem tudunk egyszerre bemenni. Nem, akkor titeket szétszednek, és a... mi az... Tehát ő hülye?
2: Amikor, ha külön, de vár,
4: hát én ő a DJ, aki rajongó.
1: Tényleg ezek önnek? Hát akkor most váltsuk vissza az összes egyet. Te hülye vagy?
2: Ügyfélszolgálati munkatársa.
1: Tessék, kapcsoljuk. Igen.
2: A válasz a kérdésre pedig az, hogy amennyiben különböző személyigazolvány számmal rendelkeznek, úgy muszáj lesz mind a kettőjüknek becsekkolnia.
1: De a kérdés az volt, hogy egyszerre be tud-e menni majd a koncerten, ha külön becsekkolnak. Érted, hogy hülye?
2: Úristen.
1: Ha a barátnőmmel külön csekkolunk be, egyszerre nem tudunk bemenni?
2: Amennyiben nem, két különböző fizikai testtel rendelkeznek, akkor abban az esetben be tudtok menni egy helyen is.
1: Te becsekkolsz ma, jó, ő a rendezvény jött két héttel, majd beálltok egymás mellé a sorba, bementek, és egyszerre megmutatjátok a két becsekkolt jegyet, fölmutatjátok, és bementek egyszerre. Tényleg, ha külön csekkoltok be, külön tudtok csak bemenni.
2: Ez ugyan komoly,
1: te ne gyere el!
2: Hogyha három különböző kapu lenne becsekkolás, hogy amikor te odaérsz a kapuhoz, akkor a barátnődöt a sor végére odaszólítják, hogy most jöttök be a pasiddal, tudod?
1: Igen.
2: Ez működik.
1: Ha becsekkolok, akkor már nem tudom eladni egyet? Ez egy jó kérdés, nem tudod eladni.
2: Nem. Ha csak nem vállal a személyigazolványod, és oda nem adod az illetőnek. Akkor ez azt jelenti, hogy...
1: Bemegy egy álbajusza, le van vágva a füled, akkor keres egy embert, akinek szintén le van
2: nem
1: vágva a füled.
2: Nem hasonlítják össze amúgy, tehát nem hasonlítják össze, viszont ha csinál valamit, és itt elkapják, akkor téged fognak megbüntetni.
1: Igen. Igen. Ennek van barátnője? Szívesen majd átvassz a jegyét, ha hülye. Igen, check-in sorrendben zajlik a beengedés. Tényleg. És most Horváth Pista jön előre. Ön volt a negyedikbe, csak
4: július 12-e 9 órás csekkolók jönnek.
1: Fáradjon be a rendezvényre, nagyon jó. Július 3-ai csekkolók érkeznek, jöjjenek előre. A július 4-én csekkolók felkészülnek és előrébb jönnek. Persze. Hát ez látszik az elmúlt 16 év.
4: Hát kicsit jelzi, hogy aki erre a bulira ugye jegyet vesz, hát az na.
1: Mamát urnába bevihetem? Persze, hozzad. Amennyiben hiányzik a kislábúja, bemehetek? Kérdezi Sasu. Szóval ez a közönség.
4: Igen, és
1: ez ki, a cél a közönség.
4: Ha haza akarok jönni, akkor ki kell csekkolni?
1: Azt, hogy nem hülye, csak szabadul a csajtól. Igen, tényleg, nagyon fontos majd, hogy egy kicsekkolást is csináljátok meg, mert csak úgy engednek ki a rendezvényről, ha kicsekkoltok, jó?
2: Véletlenül kicsekkoltam, de itt vagyok a nagy színpadnál, ki vagyok csekkolva?
1: Igen, ha becsekkolok, akkor be vagyok csekkolva? Kérdezi csak. Jó, hát én egy kicsit máshova upgrade-eltem az OTI rajongókat, de akkor...
2: Meg
1: akkor...
2: mit gondolt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának az örök
1: jó, átveszünk a line-upot, kiveszünk két jó dalt, és berakunk két álmokfutókat.
4: Igazi siker lesz.
2: De ilyen tömeg miért, tehát 65 ezer embernél már ez a minimum kvóta, hogy hárman ne tudják, hogy mi a helyzet, érted?
1: Ja, hogy hárma hülyék legyenek.
2: Persze. Valószínűleg nem menjen aznak hülyék, de, de ez itt teljesen ebből.
1: Igen, remélem a barátnőd másra megy onnan.
2: Látta a barátnődet kicsekkolni valakivel.
1: Úgy érzem, néhány retrós is nyert jegyet valahol.
4: A limit van itt is a kézipodgyász méretre?
1: Igen, nagyon fontos, hogy a priority-sek először csekkolnak, ők beismernek, jó? Ha nagyobb lábhelyméretet veszel, akkor természetesen előre tudsz állni
4: mekkora
1: a bulin.
4: Mekkora lenne 2000-ért priority-t árulni?
1: Egyébként nagyon nagy.
4: Juhó!
1: Egyébként nagyon nagy, megcsináljuk. Ha siamiekrek vagyunk, akkor külön kell becsekkolni?
2: Amúgy ez nagyon igazságtalan siamiekrekkel, csak mondom nektek, nekik két jegyet kell venniük.
1: Nem vagyok ebbe biztos.
2: Hát, emlékeztek, erről beszéltünk ezzel a témáról. Amikor volt ez a sziamiket pár, az egyik meleg volt a másik.
1: Jó, használjuk, hogy most nincsen MHH, igen, oké, rendben. Akkor nézzük meg, üljünk fel erre a vonatra. Attól függ, hol vannak összenőve.
2: Igen, igen.
4: De, ha egy test, két fej.
2: Akkor az egy-egy, vagy két-egy?
1: És a két fej, egy test. Ja, nem az ugyanaz. Most tagcsálom az NMH-nál, most kiadhatjátok ebből a megszállásból magatokból, mert holnaptól normális műsort kérek,
2: pont
1: most olyan, fél tűzik, minden csúszán lecsúszhatunk, tessék.
2: Pont ugyanaz.
1: Még gondolkozol, hogy hol lehetnek összenőve?
2: Igen. Te milyen akkor, hogyha mondjuk három lábuk van?
4: Az hát, már ugye másfél embernyi.
1: Az egy jó kérdés, mert elvileg négy kéne, hogy legyen, nem?
4: Hát alapból kettő.
1: Kicsit máshogy képzeltem.
2: Annyira szeretem, hogy elhagyta teljesen a racionalitásod anyadat.
1: Kicsit máshogy képzeltem őket, ja. Igen. Tehát
2: ez nem
1: két.
2: Az emberi százlábú. Tehát ez ugye egy másik szituáció. Jó. Mi, hogyha a homlokuknál vannak összenőve?
4: Igen. De két teljes külön test, akkor az két ülés.
2: De ez amúgy nagyon igazságtalan, nem? Ez
4: hova
2: ül a másik? Nincs kéz, nincs csoki. Tehát, hogy ez ugyanaz konkrétan.
1: És én csúszok lecsúszni.
2: Ne haragudj meg.
1: De nem azért, hogy a homlokunk nem vannak összenőve, akkor lehet bújbúj zöldágot játszani.
2: Akkor ők egy becsekkoló kapu.
1: Na jó, Oké, nincsen, nem áll, de most én szeretnék itt megállni.
2: Annyira
1: ne lökjetek le ezen a csúszdán.
2: Az egyetlen sziámiker pár, aki a homlokánál van összenőve Magyarországon, beperelni a Rádió Egyet, és ők ezt így vigyék.
1: Én jelzem, hogy ülök a homokozóba, és barátságos a homokozom. Ti akartok lecsúszni ezen a csúszdán, és felraktatok először a csúszdára, hogy csúszak rá a csúszdán. Úgyhogy nem csúszok veletek. Sőt, jelentem ezt a megszólást a zenemánál.
4: Egy fontos kérdés, hol lehet becsekkolni?
1: Online.
2: Csekkolj be!
1: Csekkolj be!
2: Csekkolj be!
1: Nem, hát ez jó kérdés. Hát mindenki megkapta a linket. A Facebook oldalon, aha, a hírlevélben, az eseményben, mindenhol ott van a link, amit megkapsz.
2: Jó, ha nigériai származású fiatalembertől kapsz egy e-mailt, hogy örökségetek egy DJOT egy arra ne kattintsatok rá.
1: Igen, és ne adjatok meg igazolványszámot, igen. Igen. Az fontos. Na jól van, gyerekek.
2: Azt kérdezik, hogy a kentaurokkal mi a helyzet, hogy azok...
4: Na, az egy
2: test. Egy test, de négy láb. Akkor az
1: a
2: mi van?
1: Ha bevisz magával egy online becsekkoltat, ha fölülhetsz a hátára és bevisz, ha kentaur vagy, úgy bejöhet ő is egyébként.
2: Jó, ha valaki hoz egy kentaurt, én akkor egyedül megyek.
1: Az teljesen, vink, teljesen vink. Jó. Jaj, na jó, a gyerekek, láttátok ezeket a gömböket?
2: Benézte a gömbbe?
4: Milyen gömbbe?
1: Nem olvassátok, hogy mi tartja lázban a tudományos világot?
2: A gömböd?
1: Te aztán láttad a gömböd? Melyik gömböd? Nagy rejtélyes ezüst gömbök sodródtak partra Ausztrália partjainál.
2: De most akkor...
1: Titokzatos nagy ezüst gömbök.
4: Ki volt az, aki remutattunk az összeesküvés elméleteknél?
2: Aki belenézett a gömbbe.
1: Bocsánat, csak közben jött egy kérdés, ha nincs egyem, akkor is be tudok
4: csinálni. Fontos.
1: Igen, nem engedjük el azt a csekítémát, úgy látom, ez most már nagyon nehéz lesz, hogy nem nagyon lehet. Szóval Ausztrália partjainál láttátok ezeket a gömböket? Szemtanúk szerint védőruhás személyek rendőri kísérlet mellett begyűjtötték ezeket.
4: Ne, jó lesz, értük, ne zavard meg, jó, ne akasd meg.
1: Begyűjtötték ezeket a fura gömböket. Na tessék.
4: Na?
2: Ez becsekkolás előtt, hogy utána döntél?
1: Igen. Ha becsekkolok a szigetre, láthatok ilyen gömböt benne a színpad mellett?
2: Ha becsekkolsz, belészhetsz a gömbbe?
1: Igen. Na mi ez?
2: Hú. Én mondom neked, az egy bálna epegolyó.
1: Oké, bálna epegolyó.
4: Nagyra nőtt karácsonyfa dísz.
1: Igen.
4: Egy elsodort a parlament elől a fenyőfáról.
2: Teljesen gömbformáját, van két ilyen vége, hát ez valami alkatrész.
1: De ezek csak egyszer csak kimosódnak a tengerből, vagy leesnek az égből, vagy elhagyja ezt egy űrhajó, ami a galaxisunkban közlekedik a tejútrendszerben, pont a naprendszerünkben, és ez lejti.
4: Ezt tudod mi? A hajók oldaláról az a nagy gumigömb. Hogy ne,
2: ez egy androméda.
4: Tudod, hogy van.
1: Tudom, mire gondolsz,
4: hogy
1: igen.
4: Hogy hívják? Puffer.
1: Igen, annyi, hogy az puffer, ez meg fémből van. De
4: nem biztos. Az innen nem látszik, ezüst színű, ezüstből van, mert valami nagyon gazdag csávó tette fel a hajójára. Tessék.
2: Rácsaptak a pufferre.
1: Aztán egy egyesek szerint a gömbök űrhajók hajtóanyag tartályai lehetnek.
2: Az egyesek, az te vagy, Balázs?
1: Nem ez az első alkalom, hogy titokzatos tárgyakat észleltek Ausztrália partjainál. Indiában megerősítette 2023-ban, hogy az óriási fémkupola egy rakétából származik, ezt azonban még nem, senki nem erősítette meg, hogy ők hagyták el.
2: És közvetlenül emellett ott a mondat, hogy Gyurcsány Ferenc 4 napig ívott a lemondása után.
1: Igen, hát
2: ez a fajta hírforrás, amiben hiszek.
1: Igen, ezekben igen. A megyékben növelték meg inkább a hőhullámok a halálozást. Köszönjük szépen, ez is fontos ír, ott van mellette, igen.
2: De igen.
1: Na?
4: Gésagolyó ceteknek.
1: Egyébként oda néz.
2: Úristen, ez egy nagy cetsóból maradt.
1: Egy brutális pingponglabdasót nyomtak a cetek. De ha le is esik az űrhajóból, nem jelentkeznek be az oroszok, hogy bocsánat, a miénk? Vagy az indiaiak, vagy a kínaiak? Mindenki lapul, és senki nem vállalja be, hogy ez tőle esett le? Ezek így lehullanak?
4: Hát mert az a gyengeségedet jelented be, hogy nem tudtunk egy normál űrhajót építeni, amiből nem hullanak ki ilyen szarok.
2: Ez nem egy gömbcsap? Tehát az van, mert ott a két végén ézi, és akkor az van. Érted?
1: Simán lehet, ez egy gömbcsap, és ha rám esik, kit perelek? Fekszel a nyíregyházi strandon, vagy Velencén a nem létező vízparton. Agyonvág egy ilyen, és mit bekepett?
4: Oda nem hullanak ilyenek át.
2: Mire mentél, hogy elhagyják azt is, meg a tömést a fogadó.
1: Nyíregyházan nem érkezik meg a földre, elkapják, és elrohannak vele.
2: Így van. Röptéve kell elkapni az ilyesmit.
1: És hogy esik le egy ilyen, egy űrtesékítók belenagyítani? Nézd meg, milyen
2: most
1: rosszul néz ki.
2: Gömbbe.
1: Most belenézzünk a gömbbe. Hogy esik le ez egy űrhajóból?
2: De nézd meg ott a két végén a kapcsolatot.
1: Igen, valahova ez fel van szerelve.
2: De nekem is ilyen lámpagömbnek tűnik. Nézd, olyan, mint egy ilyen LED.
1: De nem, veszélyes anyagot bocsátanak ki, nem tudják, hogy mi ez, és hatalmas fémgömbök, tehát nem világít.
4: Nem tudjuk, hogy veszélyes anyagot, csak ez egy feltételezés, hogyha ebben van hajtóanyag, mondjuk egy űrhajónak, az már veszélyes, de nem tudják még, hogy van-e benne.
1: És akkor az ausztrál hatóságok mit vizsgálnak? Miért nem mondják, hogy a nem tudom, a Mir 26-os, vagy a Soyuz 2, vagy a Voyager 8? Most nyilván ezek
4: már... Mert elvitték, majd megnézik, és akkor bejelentik egy hét múlva.
2: Mondom nektek, ezt Trump dobta be. Ezt azért tette be Trump a vízbe, hogy ne kelljen beszélni az Epstein-fájlokról.
1: Hogy az Epstein-fájlok elkerüljék. Viszont ha kisodródik, akkor nincs benne levegő, vagy van benne levegő, akkor ezek belül üregesek? Mert hogy nem süllyednek el, hanem kijönnek a vízzel?
2: Igen. Tehát, hogy, de belül is van benne ilyen tekervények.
1: Nem lettünk ettől okosabbak, csak megfejtettem, hogy nem süllyed el, érted?
2: Igen, tehát könnyűnek kell, vagy van benne levegő, vagy pedig ugye a sűrűsége kisebb, mint a vízé. Ami pedig azt jelenti, hogy van benne levegő. Mert hogy üreges.
4: Két fizikus, te.
2: Tessék. Köszönöm szépen. Na most mi lesz akkor ezzel? Betekerjük valahova?
1: Nem tudom, nézem, mert check-inning nem működik, azt írek.
2: De, komolyan.
1: De hogy nem valaki csak elküldte rosszul csekkol. Na mindegy, drága hallgatók, nézzétek meg, jó? Holnapra mindenki derítse ki, hogy mik ezek a gömbök. Ez a házi feladat, egy hallgatók írta. Adunk házi feladatot, mindenki olvassa el, és próbálja megfejteni, hogy mik a gömbök. Jó? Holnap pedig felelni fogtok, kedves hallgatók. Mindenki megírhatja, hogy mire jutott. Jó? Aki eminens és tényleg megfejti,
2: annak becsekkolunk.
1: Annak becsekkolunk, de ezt nem fogjuk szeretni.
2: Egy személyigazolványa többen is
1: megoldásokat várunk, tessék?
2: Egy személyivel több ember is becsekkolhat?
1: Nem, egy személyivel egyszer tudsz becsekkolni.
2: Majd én kipróbálom ezt azért, hogy így van.
1: Csak mondom, jó? Holnap mindenkit kikérdezünk. Teljesen irreális, hogy űrhajóból esett volna le. Tehát ez egy, megint egy nagyon gyatra magyarázat arra, hogy mi történik
4: jó,
1: a fejünk
4: tehát
1: fölött.
4: Ez mi akkor szerinted? Ufókok?
1: Hát nem tudom. Én irreálisnak látom, hogy egy űrhajó tartály elhagyjon egy ilyet, úgyhogy nem történik valami nagyon nagy az odafönt. Úgyhogy ezekről csak úgy hirtelen leesnek. Ó, elhagytunk megint 8-at, nem baj, repülj tovább. Ennél precízebb dolog az űrutazás valószínűleg. Tehát, hogy vagy valamilyen, nem tudom, műholdról, vagy űrállomásról, ez csak így lepotyog, ezt irreálisnak tartom.
4: Kinyomozzuk holnapra.
2: Ez a beszéd, gyerekek. Lesz az, betyákörte.
1: Ez a beszéd. Jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, pontosan 9:30. Jönnek a nap legjobb pillanatai mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
10: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Szendi Hajnitól.
1: Forgalmi rendváltozás Mohácson, elbocsájtásokba kezdett a bat, vandálok rongálták meg az egyik templomot Dél-Baranyában, jönnek a hírek. Elbocsájtásokba kezdett a bat, a vállalat nagyjából a munkatársai 1/5-ét küldi el. A dohányipari multi költségcsökkentő programja Amerika kivételével az egész nemzetközi gyárhálózatra kiterjed. Azt egyelőre nem tudni, hogy a pécsi gyárat mennyire érinti majd a leépítés. Minden esetre világszerte a cég 47 000 embert foglalkoztat. Vandálok rongáltak templomot Dél-Baranyában, ismeretlen tettesekről van szó, és a darázsi Szent Péter és Pál templom kapuját rongálták meg, ezzel okozva kárt az Alsó-Baranya és Horvátország egyik legértékesebb kulturális örökségében, annak emlékében. Az esetet jelentették a rendőrségnek, amely nyomozást indított, hogy kiderítse, ki vagy kik voltak az elkövetők. Változik a közlekedés Mohácson, hiszen a kenyérgyár parkolóház beruházás keretében aszfaltozási munkára kerül sor július 7-én, tehát ma délután 4 órától holnap este 8 óráig. Ez ideiglenes forgalomkorlátozással és útlezárással jár a Rákóczi út érintett szakaszán. A lezárás ideje alatt a gépjármű forgalom nem biztosított. A munkaterületet ideiglenes forgalomtechnikai elemekkel, fizikai korlátozással, behajtani tilos jelzésekkel jelölik. Kérnek minden Mohácson közlekedőt, hogy ezen a részen fokozott figyelemmel közlekedjenek, minden esetben kövessék a kihelyezett közúti jelzéseket, illetve a helyszínen dolgozó munkatársaik útmutatásait is. Születésnapi zöld pikniket szerveznek július 11-én a pécsi vásárcsarnokban délelőtt. A piknik grill terasz a rendezvénytéren, a foglalkoztatók, a workshopok pedig a Bajcsi Zsilinszky utcán lesznek. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett az Atinai úton július 19-ig a 32-es szám és a Lovarda utca között dolgoznak, majd július 20-ától augusztus 30-ig az Atinai út 9-19 között zajlik a munka, sávlezárás mellett a Csend és az Atléta utca Zsák utcává válik a második ütemben. A változó felhőzet mellett általában ma sok napsütésre van kilátásunk. Záporokra kevés helyen, kiemelten az északkeleti-keleti határ közelében lehet számítani. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főleg az északi megyékben erős lökések kísérik. Baranyában 31 fok lesz. Kissé felhőségbolt mellett a napsütésé lesz a főszerep. Nálunk megélénkül a délnyugati szél, de közel sem lesz viharos az ereje.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Pazar reggel.
1: Gyerekek,
3: minőségi műsorkészítés.
1: Többször kell itt valakinek hármunk közül lefűzni, nem osztjuk be?
2: Hát, de csinálta.
1: Csak mindig én.
2: Igen, jó,
1: nem
2: lát.
1: Bírom a nyár végéig az
3: de,
1: a baj.
3: De
1: ti nem akartok egyszer-egyszer?
2: Férfi vagy, meg tud oldani.
1: Mindig valakinek leosztjuk, hogy holnap te jössz be másnaposra. Holnap te jössz, és mind le van osztva. Én tudom, enyém a kett csütörtök, tiéd a hétfő péntek. Ezt elég a Júlia leosztjuk.
3: Nem voltam másnapos utoljára. Én most a DJ Attila spórolok a májban.
1: Ez nagyon soványka, hogy ilyen józanul nyomjátok ezt a dolgot.
3: A semmi, de most elkezdek egy újfajta edzésre is járni, úgyhogy már mindenki nyakon lesz verve nyár végén.
2: Igen. Mi az?
3: Ilyen mobility.
2: Mobility?
3: Mobility, igen. Mobility.
1: Olyan, mint a Longevich, csak mobility?
3: Mobility. Longevich.
1: És mit csinálsz?
2: És mit kell?
3: Én ezt még nem tudom, hogy kiderülni. Most 10 órakor fogok oda menni. Oda megyek és megnézem. És
1: ma van az első mobility edzésed?
3: Mobility edzésre megyek, azért nem tesi cuccba. Tudom, ez nem.
2: Ja, ez az.
3: Ez a tesi cuccom, igen. Akkor szoktam így öltözni, amikor edzésre megyek utána.
1: És mit vársz tőle?
3: Nem tudom,
2: a tesi cucctól, vagy a mobilitől.
1: Van elvárás? Mi csak
3: nem,
1: úgy?
3: Nem, hát az, hogy olyan izmokat fogunk majd megdolgoztatni, amit eddig nem használtam. És akkor most azokat fogjuk feltérképezni.
1: Ha érted, mire gondolok?
3: Szóval nem tudom, ilyen, olyanokat csinálnak, hogy ilyen függeckedés, meg ilyen bukfenc, mit tudom én?
2: A bukfencet azt vegyétek már föl, jó?
1: Ha bukfencről a következő másfélában nem csatolsz be egy videót, nem vagy közülünk való. Tehát a 4:11-kor, ha nem látom a bukfencet, Bukfenc.
3: Nem tudom, mit csinálják volt, de jót fog tenni, ezt ígérték.
1: Nagyon jó. Ez menő.
3: Igen. Ugye?
1: Jó.
3: Ugye?
1: Na, jó.
3: Olyan csukjás izmom lesz augusztusra. Jó. Harapatok belőle.
2: Csukjás?
3: Nem tudom.
1: Ha látom a bukfencet, én ugrok egy tigris bukfencet. Jó? Tehát válaszolj. Feri csinálj négy ütemű fekvőtámat. Ez rettetes
3: tartozási listátokon már ezzel kapcsolatban, csak mondom
1: ez is nektek. Ez igaz egyébként.
3: Tudtok cigány kerekezni?
1: Most megint mesmét
2: miért kell. Kisebbségi
3: etnikai fordulat. Kisebb
1: etnikai fordulat.
3: De tudjátok, vagy nem tudjátok?
1: Tudok.
3: Nem utaz.
2: Minden tud.
1: Tessék?
2: De nem most.
3: Figyelj, szégyen magam. Eszerűen. A kedves hallgatók nem látták, ahogy helikopterezett egyet.
1: Hát azt mondta, cigánykerék, nem tudok. Ez
3: más.
1: Lóg a
3: ez egy cseszna volt.
1: Igen, lóg a lábam. Úgy cigánykerezek, hogy pördülök, és így be van hajlítva a lábam. Ilyen, de... Ha nyomorúságosnak akarsz látni, akkor csak nézd meg Feri sztoriaiba a motoros kitelepülésen.
3: Nem akarok,
1: látni, azt akarom... látni fogod, hogy miért voltam lütyő felügyelő.
3: Példaképeket keresek. De a lényeg, hogy holnap újra itt leszünk, és valami újfajta fájdalommal fog érkezni.
1: Így van. Úgyhogy elmondjuk, hogy mi volt a nap legjobb pillanataiban. Megnéztük, hogy milyen az eszkimóének, és parkolásról vitatkoztunk, illetve pontosabban a lokátorról vitatkoztunk. Lokátorról is vitatkoztunk, úgyhogy azt nézzük most meg, hogy miről vitatkoztunk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
2: De.
3: Ugye?
2: De, igen.
3: Ezt tudjátok, az eszkimók ugye úgy puszilkodnak, hogy összedörzsolják az
2: orrukat.
3: És ez mennyire gusztustalan, hogy ez a kárna taknyosak is van.
2: És azt te tudod, hogy ha egy eszkimó családhoz vendég érkezik férfi, akkor a férj az felajánlja a feleségét?
3: Ez nálunk is így van. Csak nagyon kevesen pedig elfogadni.
1: És azt mondod, hogy 16 éve nem fürödtek, és egy fókabőrbe vannak becsomagolva, és 30 éve nem látod vizet a testük? És ha nem élsz a lehetőséggel, akkor az urad nagyon megsértődik, hogy megbántottad az eszkimó családot?
3: Amúgy kíváncsi lennék, hogy amúgy milyen a flórájuk, mert amúgy szerintem lehet, hogy nincsenek semmi baja. Nem?
1: Én szerintem egy idő után hozzászoksz, hogy a hajad is, ha nem mosod, nem berasztásodik, de egy idő után öntisztul. Tehát, hogy egy ilyen eszkimónén kicsomagolni a bőrből azért nem lehet könnyű, de valószínűleg ők ebben így megoldják.
3: Ki van ezt találva? Az biztos, hogy nem borotválkoznak, vagy ilyesmit. Tehát, nem, azt nem tudom képzelni, hogy ez nincsen.
1: Igen.
3: De például volt ilyen kísérlet az egyetemen, hogy az a nyúlnak, hogyha ilyen hideg helyen tartották, és egy részén leborotválták a szőrt, oda más színű szőr nőtt vissza, tehát mondjuk fekete, hogy jobban tudja gyűjteni a napot, mert ott fázott azon a részen. Tehát az emberek is tudják ezt, tudod, hogy csinálsz magadnak bikini gyantát eszkimóként.
2: És egy
3: ilyen fókabunda, egy ilyen zsírrétege.
1: Ez azt jelenti, hogy kopaszra borotválom a fejem, akkor vörös hajam lenne.
3: Nem, ennek semmi köze kettőzőmáshoz, de köszönjük, hogy hozzászóltál. Ez jó ötlet.
1: Ez jó, akkor kipróbálok.
2: Kopaszkodik szegény, hagyjad már.
1: Mit csináltál? Ezt hallottam félfüllel, csak valamit, mert nem tetsz. Valami nem állt össze, levágottam a hajam kopaszra, és várom, hogy vörös színű hajam legyen.
3: Én azt várom, hogy legyen rasztád amúgy.
1: Hát lassan ott tartok. De most a motoros túrán elsütöttem a Hogyan legyek minden fotón teljesen előnytelen című kísérletemet, amit csak saját magam követtem, és saját magam szórakoztatására néztem, és mindig megnéztem magam, és mondtam, hogy aha, hát szép volt, Bali. De hogyan nézzél ki mindig nagyon szarul egy képen, ezt a túrán sikerült úgy hoznom, hogy 8 fotóból 7-en lütyőnek nézek ki.
4: Úgy.
1: 3-kor teljesen bolondnak, tehát hogy lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy kopaszra vágassam majom.
3: Szerintem itt az ideje. Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
2: Igen. Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
3: De nem tudtok erről?
1: Nem hallottál?
3: Nem, én nem iratkoztam
1: fel. Egy másodpercet.
3: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a
2: jó. Csak közben, amíg keresik, addig megmutatom neked azt
3: de
2: a képet.
3: De te nem tudsz torokénekelni?
2: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk, tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
3: Neandervölgyi.
1: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy időt már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
3: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
1: Jó, nem, több fiótól haladunk.
2: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
3: Igen,
1: szóval. Jó.
2: Tessék.
1: A reakcióidőm egy kicsit lassabb, de mindjárt megtalálom. Jó?
3: Vizes Feri, addig hangoljál be. Skála?
1: Adjál még egy kis időt.
3: Ne haragudj, de ebben nincs bele semmit torok.
1: Na tessék.
2: Dehogy ne, figyelj.
1: Mutatom neked. Jó?
3: Megint az előzményei gondolat? Hát nem hiszem el.
1: Mutatom.
3: De ez most egy duet?
1: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhóban.
3: Ez az.
2: Ez az.
3: De ez konkrétan az
1: eszkimó. Ez eszkimó ének.
3: Azért nehéz napot felnőni.
1: Érted, hogy
2: ez egy gyerekdal.
3: Gondolj bele, anyád oda be főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy
1: mi történik?
3: Mit jelent a dal.
1: Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Mindenki lát mindenkit. Mindenki
3: az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat, nincs csak ezt a mondani neki.
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet. Ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem,
3: az,
2: de
3: az igaz ember bátran használ lokátort.
1: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Tehát lokátorosatoknak mi az érvetek?
2: Tehát, hogy például én, az, hogy a gyerek tér, kimész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek, oké, a gyereket nézed, követed,
3: én
1: látod.
3: Én nem mondom neked.
1: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod,
5: igen, a gyereket vegyük ki.
1: Izgulsz. Odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
2: én
1: dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni.
1: Nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
5: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásokat.
3: Cukorsokban hogy... fekszem egy túrásba elő.
1: Mi az, hogy 2 darab kroasszánnal
3: pucstortával? Cukor.
1: Megizzult cukorra.
2: Mi baj történhet?
1: Éppen újraélesztenek 2 darab pucstortával.
5: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgy is segít, majd újraélesztenek a cukrászdába.
3: Na persze, majd rábízom magam másra.
5: Hát kénytelen leszel a cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
3: Igen. Az
5: de nem lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne bizalom? Dehogy nem.
1: Miért
5: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
3: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
5: Ti például lokátort.
3: Én soha nem nézem a lokátort.
5: Nem. Szerintem
3: a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajnal 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsakolok, tehát látom, nem a János kórházol. Igen, persze,
1: de tudod,
3: persze,
1: hogy hol van.
3: De napközben én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár.
1: Én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor, hogy a másikat akarja, csak mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
2: Mondod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
1: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz ér?
3: Kit érdekel, mit csináltok?
2: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
3: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
1: Nem tud, ez nem tud.
3: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort.
1: Ez az csak az,
3: és
1: csak
3: ezt az... itt hagyom a levegőben. Hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát hogy akinek gyereket szülsz, meg családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
2: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted?
3: Ez? Ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
2: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
1: ezt most nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén volt.
2: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
2: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
5: Nem,
2: semmi?
5: Nagyon rossz érv, én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érnek el. Nem
2: megbízol benne, akkor nem mindegy.
5: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy? Tere a Péternek. Nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
2: De nem csekkolod.
5: De ezzel csekkolod, Feri.
2: Soha életemben rá nem néz. Na,
1: hát azért van lokátor, hogy néha
2: például ránéz. Tudtam,
5: hát
2: hogy
5: akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
1: Érdekel ez a dolog, mert tök érdekes, hogy mennyire mindenki más lát bele ebbe az egyébként dolgokat. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, ha valami baj sejtenek. Én itt azért
3: jelentünk. Felesküszöm neked.
5: Pedig a legtöbb szerintem
3: a görömbei cukrászdára.
5: Biztos, hogy hát ránéz. Azért... Így szeretitek élni az életeteket? Hát éljétek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élek.
1: Ha igen, hogy szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na gyerekek, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját.
3: Naphalli.
1: Van plusz ajándéka? Van plusz ajándéka. Anna már is felhívja. Már be van készítve, kérlek. Oda van rakva, már ki van jelölve. Megvan minden. Jót írt, egyébként szellemeset írt. Ugye beszéltünk itt a longevity Brian Johnsonjáról, aki dollármilliókat költ el arra, hogy egészségesen halljon meg, vagy hogy soha ne halljon meg, és most kiderült, hogy autoimmun betegsége van, tök durva.
3: Egészségesen halljon meg.
1: Egészségesen halljon meg, igen. És ugye nagyon sokat költött, és erre írta a naphallgatója mindjárt. Amit ha mondja, hogy Balázsék, akkor kap... Jó ajándék?
5: Nagyon jó ajándékem.
1: Mi mit kap?
5: Kérlek szépen családi VIP belépő, kérlek szépen Safari Parkba, és még ott aludni is lehet, mert van egy glamping. Ilyen sátor, egy ilyen glamping, egy ilyen VIP, tehát egy ilyen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
3: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
4: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
5: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forint.

0: forinttól pompás finanszírozással. Neked ez 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
3: Közös kaland?
1: Igen!
3: Játék?
1: Igen!
3: Csak igazi mai slágerek?
1: Igen, igen, igen!
4: Igen! Igen!
1: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
3: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
1: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
2: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
5: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
6: Hozék ura újra Magyarországon. Augusztus 10-én a világhírű tenor a Pécsi Bazilikában ad közös koncertet Szamosi Szabolcs orgonaművésszel. Ne hagyja ki! Jegyek a filharmonia.hu-n.
7: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
8: Svájci precizitás minden egyes csészében.
1: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
1: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
5: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu per karrier oldalon.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
1: Rádió
11: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép napot, jó munkát, a mikrofonnál Balázsék után Király Tamás. Ezen a délelőttől sem lesz felesleges duma, szólnak az igazi mai slágerek, és talán az egyik legfontosabb lesz DJ Oti játék is, bármikor indítható most viszont. Sam felérkezik az igazi mai slágere Rosalindnel a Heart Like Mine a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez a lendület kell egy keddi délelőtbe. Az igazi mai slágerek között marad a tempó, Alex Kenji és a Bumble egy igazi nyári kedvence, ez illeszkedően pedig igazi, hát aránylag okés nyári időjárás, nem nagy hőség, néha pici felhő, de azért 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienlit kondicionáló.

0: foci VB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Fordulatos meccsek voltak tegnap is a VB, és Spanyolország drámai végjátékban harcolta ki a negyeddöntőbe jutást, miután a 91. percben csereként beálló Merino megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját Portugália ellen. A találkozó nagy részében óvatos, taktikai csata zajlott kevés komoly gólhelyzettel, a spanyolok azonban végig többet birtokolták a labdát és veszélyesebben futballoztak. Portugália támadójátéka ezúttal elmaradt a várakozásoktól, a 41 éves Cristiano Ronaldo végig a pályán volt, de nem tudta érdemben befolyásolni a mérkőzés alakulását. Spanyolország a csoportkörben magabiztos teljesítménnyel jutott tovább, majd a kieséses szakaszban is folytatta a menetelést, ezzel már a legjobb 8 között várhatja a Belgium elleni negyeddöntőt, mert hogy az este második mérkőzésén Amerikai Egyesült Államok Belgium 1-4. Belgium fölényes 4-1-es győzelemmel búcsúztatta tehát a házigazda Egyesült Államokat, aminek csapata a védelemben súlyos hibákat vétett, amiket a belgák ki is használtak. Az amerikaiakat érzékenyen érintette Christian Pulisic sérülése is, aki a második félidőben bokka probléma miatt hagyta el a pályát. Belgium ezzel sorozatban 7-szer győzte le az amerikai válogatottat. A meccset körülötte Balogun felfüggesztett büntetése, aki Trump kérésére hagytak játszani korábbi piros lapja ellenére, ami lavinát indított el. A franciák egy sárga lapot akarnak töröltetni, amit Michael Olise kapott még Paraguay ellen játszva a világbajnokság 8-at döntőjében. A tegnapi két győztes Spanyolország és Belgium pénteken este 9 órától játszanak majd egymással.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: Rádiu Estígen, Olemez Jatúknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, Overdis Mind DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Bricklake, A Loving Guard, Stoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menüajánló a Rádió Egyen.
2: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
3: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Citromos tejszínes csirkeraguleves és brassói apró pecsenye friss petrezselyem zölddel, vagy paradicsomos erdei gombás nyokki mozzarella golyóval, bazsalikommal, esetleg lencsés csirkemáj pásztortarhonyával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Tejfölös gombaleves csipetkével és tradicionális lazánnyal vagy rántott cukkini füstölt sajtos majonézes kukoricasalátával és jászmin rizssel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Tejfölös sárgarépa leves korlátlan fogyasztással és A. tépet karaj pitában amerikai káposzta salátával, B. párizsi sertésszelet rizssel savanyúval, vagy C. csirkecomb jó asszonymódra. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat francia hagymaleves sajtos krutonnal, vagy tyúkhúsleves gazdagon és csirkefrikázia jászmin rizssel, vagy zengővárkonyi sertéskaraj házi kemencés burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat crème brûlée. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Magyaros gombaleves csipetkével, ízlés szerint tejföllel és brassói apró pecsenye vagy tarhonyás hús házi savanyúsággal, esetleg húsleves cérnametéltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj, hasábburgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió Egy kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió Egyen. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió Egy kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottál.
0: Magyarországon csak a Rádió Egy tudja, mi kell a hallgatóknak. Mert önök megmondták.
4: Más rádiót nem is hallgatok, a Rádió Egy az igazi.
0: Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermű.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írják, hogy erős a forgalom az M1-esen, Budapest felé, főleg Bicske és Biatorbágy között vannak szakaszok, ahol lassítani kell, vezessen mindenki óvatosan.
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskár Service hálózat.
0: Én pedig arra gondoltam, hogy ha már vannak ma is belépőim DJ Oti koncertjére, akkor kettőt most odaadnék a 10. telefonálónak, aki tudja a rádió eszlogent.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és miközben Reggae Boomen zenélt, a 9. telefonáló is megvolt DJ Oti játékára. És most jön a 10. Na nézzük, ki lesz a szerencsés. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
2: Ja, Eszi vagyok.
1: És a 10.
2: Nem mondtad komolyan.
1: Honnan csörögtél?
2: Szombathelyről.
1: Melózol?
2: Most jelenleg nem, hogy most volt időm csörögni hozzátok.
1: Na, hát akkor már csak egy dologra kell időt szakítanunk, egy jó Rádió 1 szlogerre.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
2: Nagyon király, köszönöm szépen!
1: Ki lesz a kísérőd?
2: A barátnőmmel megyek.
1: Na hát akkor bulizzatok egy óriásit, és érezzétek jól magatokat.
2: Köszi, nagyon örülök.
1: A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom. Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, és lesz ma még játék több is DJ Oti páros belépőért. Ezt már megígérem.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duópak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vársz.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek

0: új full hibrid modelljei. A stílusos G-Colt és G-Co 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. G-Co.hu.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
2: És ez csak a kezdet.
3: Reklámot hallottak.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság. A Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték. De Vásznon a Leleplezés napja szkifi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
6: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
7: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Az új kollégái már várják.
9: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
3: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
3: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép napot, jó munkát, a mikrofonnál Király Tamás, a számunk 0620 311 111. Sziasztok, fel tudjátok köszönteni a két édes fiamat születésnap alkalmából. Lengyel Ákos 10 éves, Lengyel Boton Miklós pedig 8 éves. Nagyon sok boldogságot kívánunk nekik. Átadtuk, sőt, a következő igazi mai slágert is megkapják Kétótól itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szia Tamás, király ez a zene, de nem tudom a címét, segítesz, Robi jött a Viberen, segítek, Ray Dalton Blood Ride-in. Tényleg hatalmas kedvenc, és hatalmas kedvenc is jön Tiestótól. Előtte viszont megnyugtatok mindenkit, nyugodtan legyünk optimisták az időjárással, lesz ma 30 fok, még ha sokfelé most esik is, és picit hűvösebb van, ma meg lesz a 30, holnap pedig a 29 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és három fontos és nagyon jó infóm is van. Az egyik, hogy ma is lesz live mix, méghozzá 2 órás. A live mix Summer Edition pörög egész nyáron, 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek. A másik nagyon fontos infóm, hogy az újabb nagy kedvencet bekészítettem méghozzá Ed Sheerantől. És ezt indítom, viszont itt a harmadik jó hír, DJ Oti játék lesz még ma többször is, hogy mit kell tudni róla, ezt mutatom most itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
6: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
9: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bomba?
11: Szállás.hu. Úgy is tett.
12: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
13: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
15: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menüajánló a Rádió 1-en.
16: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
17: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Citromos tejszínes csirkeraguleves és brassói apró pecsenye friss petrezselyem zölddel, vagy paradicsomos erdei gombás nyokki mozzarella golyóval, bazsalikommal, esetleg lencsés csirkemáj pásztortarhonyával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Tejfölös gombaleves csipetkével és tradicionális lazánnyal vagy rántott cukkini füstölt sajtos majonézes kukorica salátával és jászmin rizssel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Tejfölös sárgarépa leves korlátlan fogyasztással és A. tépet karaj pitában amerikai káposzta salátával, B. párizsi sertésszelet rizssel savanyúval, vagy C. csirkecomb jó asszonymódra. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat francia hagymaleves sajtos krutonnal, vagy tyúkhúsleves gazdagon és csirkefrikázia jászmin rizssel, vagy zengővárkonyi sertéskaraj házi kemencés burgonyával. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat crème brûlée. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Magyaros gombaleves csipetkével, ízlés szerint tejföllel és brassói apró pecsenye vagy tarhonyás hús házi savanyúsággal, esetleg húsleves cérnametéltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj, hasább burgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropecs.hu oldalon.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, az újabb nagy kedvencet elindítottam, ami szerintem most van, akiben egy csomó emléket előhoz, és van, akinek teljes újdonság lesz. Van ugyanis olyan hallgató, aki még nem bulizott Fétleszre, na nekik újdonság lesz ez a dal, mert hogy Fétlesz korábbi klasszikusából Bibi Rexa varázsolt egy vadi újat 2026-ra, ez a New Religion, ezt indítom most itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az M5-ösön Röszke felé két helyen is dolgoznak, Örkénynél a 48-as kilométernél és Lajos Mizsénél a 60-as kilométernél gátyúzás. Mindkét helyszín mögött 5-6 kilométeres kocsisorról beszélnek a hallgatóink. Kitartás!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Az igazi mai slágerekben viszont továbbra sem fogunk csalódni, itt a rádió egy ilyen rédától jön most ez a Do It Again, amit én...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
10: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
15: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
16: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel?

0: Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
1: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
2: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
3: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
4: Ajándék Repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
5: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
6: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1.
6: Csak igazi ma is lehet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

0: Hello Baranya, kellemes kedd délutánt, én is beköszönök a Daily Mix zenei lista mellett a stúdióban Molnár Kristóf, kettőig a helyi témákkal foglalkozunk, kellemes jó időben, 30 fok körül alakul az átlag hőmérséklet, így lesz a következő napokban, péntekre és szombatra is 28-30-at ígérnek, tökéletes egy kis futáshoz, bulizáshoz villányban, ehhez persze mi is fesztivál belépőkkel kedveskedünk, mindjárt mondom, hogy miről is beszélek, aztán Taylor Swift slágere szól a Daily Mix zenei listán, majd a programajánlatokból is válogatunk a 90,6-on Pécsen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Hogy miért villányt emeltem ki, most pénteken és szombaton tartják a villányi Rosé Fesztivált. Több mint 10 éve került először megrendezésre a Rosé Fesztivál, azóta pedig már kijelenthetjük, hogy több ezer látogatót vonz alkalmanként. Az eseményen a széleskörű gasztronómiai kínálat mellett futóversenyt is tartanak, szombaton 9-kor kezdődik, ami kicsit a profibaknak szól, aztán utána jöhet a Rosé Maraton, 3 kilométeres táv rózsaszínbe öltözve, ilyenkor mindenki egy kicsit a színesebb arcát mutatja meg, sokan készülnek erre, külön versenyt is tartanak, lesz jelmezverseny, futóverseny, aztán hopparti, sakkverseny Jeszenszky József sakkmesterrel, délután majd Pilates Roman Virág Pilates oktatóval, este pedig sztár fellépők jönnek, pénteken a Bilex és a Schlepp, Regan Lili és Pixa, szombaton pedig a BSV, Lotfi Begi és Wilcox áll majd színpadra. Nem érdemes kihagyni, pláne, hogy itt a Rádió 1-en a páros belépőt is megszerezheted hozzá. Jöhetnek az SMS-ek, a játékot indítom, annyit kell írni, hogy Rádió 1, és maradj telefon közelben, ebben az órában sorsolunk, és valakit meglepek egy páros belépővel. Na, jöhetnek az SMS-ek 0630 7 906 906.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most,
1: Rádió
2: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerben.

0: A legfelkapottabb dalok ma is a Daily Mix zenei listán, a folytatásban pedig a programajánlatokat is hozzuk, a játék is folytatódik, ami pedig a dalokat illeti Taylor Swift folytatja nem sokára a délutánt, The Fate of Ophelia mindjárt itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: 10 éves lett a Villányi Rozé Fesztivál, oda is teszik magukat. Pénteken DJ Pepével hangolódhatunk délután 6-tól, aztán este Bialex és a Slep, Regan Lili, Pixa és DJ Pepe zárja a színpadi bulit. Szombaton aztán off programok jönnek, futóbor, hivatalos futóversennyel 9 órától, majd szépségverseny, Rozé Maraton, habparti, sakverseny, pilates oktatás is vár, este pedig újabb sztárok jönnek. Szombaton már a BSV Lotfi Begi Wilcox és szintén DJ Pepe várja a közönséget. Ide sorsolunk páros belépőket a héten, egy újabb nyertes pedig már a vonalban. Hogy hívnak? Szia!
3: Szia, Zoli vagyok!
0: Zoli! Hát hadd lepjelek meg! Gratulálok, mehetsz villányba!
3: De jó voltam tankcsapdán is!
0: Na, akkor jótól kérdezem, milyen ott a hangulat? Ugye volt a ha péntek, akkor villány rendezvény, akkor lépett fel a tankcsapda, de hát most sem lesz ilyen sztár fellépőkből, ahogy említettem. Na, milyen ott a buli ilyenkor?
3: Nagyon jó volt. Kicsit esős volt, jó megásztunk, de amúgy kívülbelül elástunk.
0: Most jó időt ígérnek. A színpad viszont ugyanott van, meg hát a sztár fellépők sem rosszak. Mi az, ami tetszik? Melyik nap mennél? Péntek vagy szombat?
3: Hát inkább szombat. Pénteken még meló, szombaton már az ilás.
0: Persze, BSV, Lotfi, Begi, Wilcox, ezek tetszenek, vagy a Rozé Maraton, a futás, meg az off programok?
3: Hát inkább a Lotfi, Begi, meg a többiek.
0: Pörgős estét lesz, buliz egyet, jó szórakozást, a Rádió 1-es szlogen viszont ugyanúgy jöhet.
3: Rádió 1, csak igazai mai slágernek.
0: Rutinból, Zoli, felírom a nevet, gratulálok még egyszer, mi pedig folytatjuk, ahogy tegnap, ismét várom az SMS-eket a következő órában is. Lesz még nyertesünk, a Rádió 1-es szót kell elküldeni a 0630-7-906-906-os számunkra, és lehet, hogy te is ott fogsz bulizni Rádió 1-es belépőkkel a Villányi Rozé Fesztiválon.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Nemzetébresztő, a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság. A Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel 2. része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték. De Vásznon a leleplezés napja skifi, a zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dűlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borász vezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most! Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
7: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
8: Játék?
7: Igen!
8: Tánc?
7: Igen!
8: Közös kaland a gyerekekkel?
7: Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
9: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 90,6.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, számítani kell forgalom korlátozásra az M6-os autópályán. Budapest felé, ha mész a 165-ös kilométernél lévő Geresdi pihenőhely közelében, figyelj arra, hogy aszfaltoznak. A 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után is lesz fennakadás a Pécs felé vezető sávokat. Pár kilométeren keresztül lezárják, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, és a 6-os főúton Hírt határában is dolgoznak, útszűkületre kell számítani, Pécsen pedig gázvezetéken dolgoznak a 199-es kilométernél, a Szentlőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani, további balesetmentes közlekedést és szép délutánt mindenkinek, mi hozzuk hozzá a sikerdalokat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyűjtjük a fesztiválozókat itt a Rádió 1-en, hiszen pénteken és szombaton Villányi Rozé Fesztivál, tőlünk pedig páros belépőket kaphattok. By Alex és a Slep, Regan, Lili, Pixa, BSV, Lotfi Begi, sztár fellépőkből nem lesz hiány. Na és persze az off programok közt ott lesz a Rozé Maraton, a rózsaszín futás, hopparti, sakverseny, pilates óra, lesz miből válogatni. Na de kinek? Ki lesz a következő szerencsés?
3: Hello!
2: Hello, Kristóf a Rádió 1-től! Szia! Hogy hívnak?
3: Szia, Seres Viki vagyok.
2: Viki, gratulálni szeretnék, nyomás villányba, mehetsz, meg van a páros belépőd.
3: Nagyon szuper, nagyon szépen köszönjük.
2: Pénteken és szombaton lesz buli. Mi az, ami megfogott, ami tetszik?
3: Hát a pénteki Bajorex koncert érdekelne minket.
2: Á, voltál már?
3: Igen, még a Káptalan kertben.
2: Aha, aha. Na és akkor az új dalok tetszenek, a kisugárzásuk, vagy mi az, ami a Bajorex rajongásod alapja?
3: Hát, maga a csapat is, és főleg a dalok.
2: Uh-huh. 8:30-tól lesznek majd ők a színpadon, aztán Regan, Lili, Pixa, meddig maradsz ilyenkor?
3: Hát valószínűleg zárásig leszünk.
2: Jó, oké, lesztek többen, ugye páros jegy a tiéd, de esetleg csapattal mentek?
3: Igen, jönnek még barátok is.
2: Nagy tömegre kell számítani, de hát a villanybuli már csak ilyen. A Rádió 1-es szlogent hadd halljuk.
3: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.
2: Nagyon profi, jó rádiózást, kellemes fesztiválozást neked. Örültem, hogy tudtunk játszani. Holnap pedig folytatjuk dél és kettő között, újabb páros belépőket sorsolunk itt a Rádió 1-en, ami a Villányi Rozé Fesztiválra szól. Előre is jó szórakozást!
0: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 30 fok fölötti átlag hőmérsékletre számíthatunk, tudom, hogy meleg van, de ez nem ok, hogy a szökőkutakba ugorjon az ember. Ebben a kánikulában lehet, hogy csábít egyeseket a városban lévő víz, de ezt inkább hagyjuk meg a filmeknek. A szökőkutak vize ugyanis nem fürdésre készült, nem olyan tisztaságú, mint egy strand medencéje. Ráadásul baktériumok, algák és különböző vegyszerek is lehetnek benne. Arról nem is beszélve, hogy a csúszós kövek miatt egy rossz lépés, és már is kész a boka, ficam vagy egy komolyabb esés. Sok szökőkútban elektromos berendezések is működnek, ez sem veszélytelen. Figyeljünk arra, hogy a kicsik se menjenek a vízbe, tényleg nem erre való. Azt a gyönyörű fotót előtte, a szökőkutak előtt is el lehet készíteni. Csapadékra még várni kell, hiába mondják, hogy a következő napokban talán felhősebb lesz az ég. 24-27 fokos átlaghőmérsékletre kell számítani, ma viszont marad a 30-31 fok, így a naptej fényvédő kötelező lesz. Figyelj magadra! Mi figyelünk a slágerekre, hozzuk a következőt, ahogy dél és kettő között. Holnap is találkozunk, természetesen a legpörgősebb slágerekkel folytatódik a játék, és a baranyai infokat sem hagyjuk ki. Molnár Kristóffal rádióztál a 90,6-on Pécsen.

0: gyógyszerekről, olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon! safaripark.hu.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Reklámot hallottak.
7: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: A Nemzetébresztő, a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical, július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
7: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen

megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel kettő után járunk, 5 perccel. Így, hogy most megnéztem egészen pontosan. BB Rexát hozom már is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki nemrég nagy bejelentést tett, egy spéci előadással készül a Tomorrowland-re. Ott is fellép majd, de mit nekünk Tomorrowland? DJ Oti! A buli, amire páros belépőt lehet tőlem nyerni, még ezen a délután többször is. Figyeljünk, mikor indítok játékot. Csak itt a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös autópályán baleset történt sajnos Röszke felé az M0-ás csomópont után. A 25-ös kilométernél a leállósávot foglalják el a sérült járművek. 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Ő pedig már Izzel a Lászon a fogyarásban. Az igazi mai sláger a Can't Damn Her, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: 24 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este az idei VB sorozatban meglepően korai meccset láthatunk délután 6 órától. A címvédő Argentina és Egyiptom csap össze a világbajnokság 8-ad döntőjében, ahol a negyed döntőbe jutás lesz a tét. A dél-amerikaiak 100%-os teljesítménnyel csoport elsőként jutottak tovább, majd a 32 között hosszabbításban nehéz mérkőzésen múlták felül a zöldfoki szigeteket, ami rámutatott arra, hogy a címvédő sem sebezhetetlen. Egyiptom ezzel szemben csoport másodikként került a kieséses szakaszba, majd Ausztráliát 11-es párbajban búcsúztatta, így önbizalommal telve készülhet a torna egyik legnagyobb rangadójára. A mérkőzés egyik érdekessége a Lionel Messi-Mohamed Salah párharc, amelyet a nemzetközi sajtó a torna egyik leginkább várt egyéni csatájaként emleget. Az este másik mérkőzése 10 órától a Kolumbia-Svájc 8-ad döntő Kanadából, ahol a két kiváló formában futballozó válogatott találkozik. Kolumbia csoport másodikként jutott tovább, majd a 32 között 1-0-ra legyőzte Gánát, miközben a torna során rendkívül stabil védekezést mutatott be, és eddig mindössze egy gólt kapott. Svájc saját csoportját az első helyen zárta, és 3 egymást követő győzelemmel érkezik a kieséses szakaszba, így önbizalma érthetően magas. A nemzetközi elemzések kiegyenlített összecsapásra számítanak, Kolumbiát fegyelmezett védekezése és gyors átmenetei, Svájcot pedig szervezettsége és taktikai fegyelme teszi veszélyessé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és van olyan pontja az országnak, ahol hidegebb van, mint amilyen a Tiszató vízhőfoka, ami egyébként 26 fokos, a Balcsi 23, a Velencei-tó 22, a Fertőtó is 22, alapvetően egész kellemes.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scienvég kondicionáló.
0: És itt egy jó kis nyári kedvenc is az igazi mai slágerek között, Alex Kenji-től, a Bambuli, amit indítok itt a rádió egyen.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. A telefonunk folyamatosan csöng, nézzük most ki van itt, Halloween Király Tamás vagyok.
1: Szia, azt akarom kérdezni, hogy mikor van a játék?
0: Hát, ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem árulhatom el, képzeld.
1: Nem, az órában lesz, csak azért kérdezem.
0: Figyelj, akkor csak neked, de tényleg csak neked megsúgom, hogy ebben az órában már nem lesz.
1: Jó.
0: Viszont a következő óra, én figyelnék.
1: Azt teszem akkor, köszönöm szépen, próbálkozunk.
0: Köszi. Szia!
1: Hello, szia!
0: Az a bizonyos következő zenei óra pedig ezzel a nagy kedvenccel indul mindjárt Trade által és a Blood Running, előtte viszont mutatok mindent, amit tudni kell erről a bizonyos DJOT játékról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt,

0: Kövestén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
11: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben, 24 darab vásárlása esetén darabja, most csak bruttó 259 forint, július 9-től 12-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
14: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
15: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
16: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság,

0: vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban?
3: Játék?
2: Igen!
3: Tánc?
2: Igen!
3: Közös kaland a gyerekekkel?
2: Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
5: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
6: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
5: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
6: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
7: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: lesz.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 3 óra után egy picivel hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ki az, aki szeretné, hogy lejátszom neki és csak neki ezt ebben az órában?
0: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Otis óra augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétre.
1: Na, aki szeretné, az most kapja elő a telefont, hívjon bennünket, de okosan, taktikusan, 10-ként 0620 311 111 és a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert DJ Oti játék elindult! Na nézzük, ki fog nyerni! Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Dávid vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Első vagy?
2: Szia, Fanni vagyok.
0: Második.
3: Szia, Otti vagyok, és játszani is szeretnék.
0: Harmadik vagy?
4: Szia, Dávid vagyok, a
0: negyedik.
4: Szia, Dani vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Ötödik vagy?
5: Úgy érdekes vagyok, szia.
0: Hatodik.
6: Szia, Móni vagyok.
0: Hetedik.
7: Hello, Rádió 1.
0: Igen, hogy hívnak?
7: Lovas Ágnes.
0: Nyolcadik.
8: Szia, Brigi vagyok, és játszani szeretnék.
0: Kilencedik.
7: Oh.
0: Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
2: Szia, Fanni vagyok.
0: Fanni, ne legyél szomorú, te vagy a tizedik!
7: Nem mondod!
0: De bizony!
7: Úristen, nagyon örülök neki! Jézusom!
0: Hú, olyan kis elszomorodottan, olyan kis lemondóan hívtál, miért?
7: Azért, mert először én voltam második.
0: Hát ez ilyen, benne van.
7: Nagyon köszönöm.
0: Figyelj, Fanni, Rádió 1 szlogen, mi lesz az?
7: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
9: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrékre.
7: Jaj, nagyon szépen köszönöm!
0: Nagyot bulizol majd?
7: Nagyot, hatalmasat!
0: Kivel?
7: Árommal.
0: Meg másik olyan 65 ezer emberrel.
7: Jó, hát buli. Így igaz. Igen, nagyon köszönöm.
0: Én is, hogy játszottunk. Szia!
7: Szép napot, szia!
0: Lesz még játék, most viszont egy újabb nagy kedvenc az igazi mai slágerek között. Shawn Mendes és a Treat You Better, amit indítok. Kellemes délutánt!

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan, a fővárosban sajnos baleset van a Gyömrői úton. Emellett pedig sokan írják, hogy erős a forgalom az M1-esen és torlódás szakaszosan Budapest felé, főleg a Bicske-Biattorbágy közötti szakaszon. Vezessen mindenki óvatosan.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Én pedig továbbra is hozom az igazi mai slágereket, a Hearst-zal, a Purple Disco Machine mindjárt a Wonderful Life már bekészítve. Előtte viszont mutatom, hogy mivel készülünk jövő hétre. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Not even thinking twice, everything's frozen.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem mondom, hogy rossz idő volt ma, de olyan nem nagyon lehetett eldönteni, hogy igazából milyen ez, még akkor is, ha nem volt hideg, de ha minden igaz, akkor holnap már sokkal kevesebb felhő és kevesebb szél és 29-30 fokos csúcs. Ő pedig Taylor Swift már is az Opel által itt a rádió egyen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Fordulatos meccsek voltak tegnap is a VB, Spanyolország drámai végjátékban harcolta ki a negyeddöntőbe jutást, miután a 91. percben csereként beálló Merino megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját Portugália ellen. A találkozó nagy részében óvatos, taktikai csata zajlott kevés komoly gólhelyzettel, a spanyolok azonban végig többet birtokolták a labdát és veszélyesebben futballoztak. Portugália támadójátéka ezúttal elmaradt a várakozásoktól, a 41 éves Cristiano Ronaldo végig a pályán volt, de nem tudta érdemben befolyásolni a mérkőzés alakulását. Spanyolország a csoportkörben magabiztos teljesítménnyel jutott tovább, majd a kieséses szakaszban is folytatta a menetelést, ezzel már a legjobb 8 között várhatja a Belgium elleni negyeddöntőt, mert hogy az este második mérkőzésén Amerikai Egyesült Államok Belgium 1-4. Belgium fölényes 4-1-es győzelemmel búcsúztatta tehát a házigazda Egyesült Államokat, aminek csapata a védelemben súlyos hibákat vétett, amiket a belgák ki is használtak. Az amerikaiakat érzékenyen érintette Christian Pulisic sérülése is, aki a második félidőben boka probléma miatt hagyta el a pályát. Belgium ezzel sorozatban 7-szer győzte le az amerikai válogatottat, a meccset körülötte Balogun felfüggesztett büntetése, aki Trump kérésére hagytak játszani korábbi piros lapja ellenére, ami lavinát indított el, a franciák egy sárga lapot akarnak töröltetni, amit Michael Olise kapott még Paraguay ellen játszva a világbajnokság 8-at döntőjében. A tegnapi két győztes Spanyolország és Belgium pénteken este 9 órától játszanak majd egymással.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: 14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten.
1: Már minden jegyelkelt,

0: Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
11: Közös kaland?
10: Igen!
11: Játék?
10: Igen!
11: Csak igazi mai slágerek?
10: Igen, igen, igen!
12: Igen! Igen!
10: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
11: Küldj számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
10: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
13: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
14: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
15: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dűlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borászvezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most! Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
16: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
17: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
18: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine and Vibe augusztus

0: 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma vinevibe.hu.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 4 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Kezdjük friss közlekedési infokkal. A fővárosban sajnos baleset van a Lehel utcában, a Róbert Károly körút előtt, az M5-ösön pedig Özke felé az M0-ás autó csomópontja és Újhartyány között burkolati jeleket festenek. A 24-es és a 41-es kilométer között szakaszos torlódások, de amikor torlódás van, az legalább 3-4 kilométeres. Vezesse mindenki óvatosan, és köszönjük az infókat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: A közlekedési infok után pedig indítom az újabb nagy kedvencet, de előtte az egyik legfontosabb info az órából. Most indul a DJ OT játék. A 10. telefonáló páros belépőt kap tőlem, ha tudja a rádió eszlogent. Ő pedig két

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal Teddy Simpson, viszont azért most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ki lesz a tizedik. Eddig 9 hallgatóval beszéltem DJ Oti páros belépőért, hát ők nem nyerték meg, mert csak a tizedik nyerhet, ha tudja a rádió eszlogent. Na nézzük, tudja-e? Rádió egy Eloi Király Tamás vagyok.
1: Szia, Gyuri vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Képzeld, te vagy a tizedik!
1: Szuper!
0: Hanyadik próbálkozásod?
1: Az első.
0: Ne csináld!
1: Komolyan!
0: Hát akkor óriási mázlista vagy. Honnan hívsz minket? Hol hallgatsz?
1: Egyszerzébetet.
0: És már hazafelé? Mert halom úton vagy.
1: Igen, hazafelé vagy, autókázok.
0: Na, hát akkor így jól lehet pihenni, de azért legyen tökéletes, legyen szabályos. Rádió egy szlogent kérek.
1: Rádió egy! Csak igazi mai sláger meg!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Szuper! Köszönöm!
0: Kit viszel magaddal?
1: Páromat egyértelműen.
0: Örülni fog neki ő is, gondolom.
1: Biztos vagyok benne, nagyon szeretne elmenni, azért próbálkoztam.
0: Hát, és meg is van. Nagyon gratulálok, és nagyon jó bulit nektek.
1: Nagyon köszönöm, szép napot kívánok.
0: Én is neked, szia.
1: Szia.
0: És mivel látom, hogy még mindig csörög a telefon, jelzem, lesz még ma is DJ Oti játék. Most viszont Tayo Cruz a folytatásban.

0: Q1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este az idei VB sorozatban meglepően korai meccset láthatunk délután 6 órától. A címvédő Argentina és Egyiptom csap össze a világbajnokság 8-ad döntőjében, ahol a negyed döntőbe jutás lesz a tét. A dél-amerikaiak 100%-os teljesítménnyel csoport elsőként jutottak tovább, majd a 32 között hosszabbításban nehéz mérkőzésen múlták felül a zöldfoki szigeteket, ami rámutatott arra, hogy a címvédő sem sebezhetetlen. Egyiptom ezzel szemben csoport másodikként került a kieséses szakaszba, majd Ausztráliát 11-es párbajban búcsúztatta, így önbizalommal telve készülhet a torna egyik legnagyobb rangadójára. A mérkőzés egyik érdekessége a Lionel Messi-Mohamed Salah párharc, amelyet a nemzetközi sajtó a torna egyik leginkább várt egyéni csatájaként emleget. Az este másik mérkőzése 10 órától a Kolumbia-Svájc 8-ad döntő Kanadából, ahol a két kiváló formában futballozó válogatott találkozik. Kolumbia csoport másodikként jutott tovább, majd a 32 között 1-0-ra legyőzte Gánát, miközben a torna során rendkívül stabil védekezést mutatott be, és eddig mindössze egy gólt kapott. Svájc saját csoportját az első helyen zárta, és 3 egymást követő győzelemmel érkezik a kieséses szakaszba, így önbizalma érthetően magas. A nemzetközi elemzések kiegyenlített összecsapásra számítanak, Kolumbiát fegyelmezett védekezése és gyors átmenetei, Svájcot pedig szervezettsége és taktikai fegyelme teszi veszélyessé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
7: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Lapozz rá a nyárra. Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
11: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
10: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
11: Tökéletes!
10: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
13: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
14: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
15: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dűlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borászvezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most! Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
16: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaisai Klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
17: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
18: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
19: Az új kollégái már várják!
4: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
11: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert friss közlekedési infókat hoztam a fővárosban, az Alkotás úton és a Könyves Kálmán körúton is erős a forgalom. Nagyon-nagyon fontos, az M1-es autópályán a 94-es és a 66-os kilométer között porátfúvás miatt csökkenhet a látótávolság. Fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjen mindenki, tehát M1-es, a 94-es és a 66-os kilométer között. Emellett az M5-ösön is figyelni kell Röszke felé, mert hogy a 73-as, 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás. Jó utat mindenkinek! A közlekedési infók után pedig az újabb nagy kedvenc, amit indítok, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, öttől pedig már Juhász Gergő és a Live Mix indul, a 2 órás Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál ma Pure Beat pörgeti az igazi mai slágereket. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes délutánt, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő

0: takarók, párnák és mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben kik? Több, mint gondolnád.
1: Tankolj Max Motiont és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Reklámot hallottak.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
6: Közös kaland?
5: Igen!
6: Játék?
5: Igen!
6: Csak igazi mai slágerek?
5: Igen, igen, igen!
7: Igen! Igen!
5: Gyere el te is az Árkádban július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
6: Könyv számot játsz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
5: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
8: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
9: Vár a nyár egyik legjobb programja. Dűlőjáró borkóstoló a Belvárt birtokon. Különleges helyszínek borász vezetésével, akár gasztronómiai élménnyel összekötve. Szedd össze a csapatot és foglalj most! Részletek a Belvárt pincészet Facebook oldalán.
10: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
5: A Peach Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek peachplaza.hu.
11: Az új kollégái már várják.
12: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
13: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu per karrier oldalon.
14: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai, szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Burger King.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
15: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, nyár van, budizunk innentől 2 órán át mixelünk. Kezdődik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött. Szevasz Pure Beat!
16: Csoki, szevasztok srácok. Hello Gerikém, szép délután mindenkinek.
15: SMS és Viber számunk 0620-311-111. Reméljük, hogy felkészültetek. Innentől tehát 2 teljes órán át 2 lemezjátszóról megy a buli. Megyünk élőben a TikTokon és a Rádió 1 YouTube csatornáján is. Kezdjük el.
16: Egy igazi Rádió 1 kedvenccel kezdünk. Érkezik Kamrad és a Be Mine című track, ezúttal Luba remixében. Ezek kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
17: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

A lemezjátszóknál Pure Beat! Pure Beat! Ez a Rádió Egy Live Mix.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk. Ma Pure Beat a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési info. Baleset Budapesten pár perce történt a 14. kerületben Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál, és erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest irányába, főleg Tata és Bicske között. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És ne felejtjétek, hogy a két órás Live Mix után 7-től a Rádió 1 kívánság műsorban ismét lesz játék. Belépőkért a DJ Otis óra augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre. Napjúrbét mi a most?
1: Egy igazi klasszikussal megyünk tovább, érkezik a Vamdu Project régi dala, ami nem megy ki a divatból, ez nem más, mint a King of My Castle című track, és ezúttal Purple Disco Machine remixben hoztam nektek, ezzel megyünk tovább itt a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

0: 1. Csak igazi mai sláger megy, ez volt a Medúza találkozása a Eurythmics-el. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Pure Beat. Sziasztok, így hogy dolgoznak, ha ennyire jók vagytok? Már nem merem a pizzát a kezembe venni, mert attól tartok, hogy el fog repülni. Puszi, Julcsi, a pizzasütő csaj.
1: Ajaj, hát a pizzát azért vidd ki, mert az a nagyon fontos dolog. Meg nem örülnék, ha nem érkezne meg.
0: Nehogy ilyen maradjanak a vendégek, de kösz, hogy minket hallgatsz pizza készítés közben. Megyünk is tovább.
1: Hát szerintem a nyár ikonikus dala érkezik, szerintem ez egy meghatározó dal lesz, ha majd visszagondolunk erre az évre. Ez nem más, mint Hugel, Imál Angel és Ultra 4 közöse. Ez, szóval még egyszer, Ultra 4 közöse, ez a Moving to the Sun, ami egyébként szerintem tényleg akkora dal lett, hogy mindenféle átirat készült, de én az Origit hoztam most már ide a rádióba. Ez a kötelező, érkezik a Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Köszönjük, hogy itt vagytok, és minket hallgattok ma is itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Sziasztok, jövő héten nyaralok, de addig annyi a munka, mint égen a csillag, vagyis esetemben a vendég. Adjatok energiát, hogy kibírjam ezt a hetet. Szerencse, hogy itt vagytok. Puszi, Regina, a szempillás csaj.
1: Na hát akkor kitartás, én együtt érzek veled, ugyanez a hetem, jövő héten pedig pihenek.
0: Ú, de jó. Mi is pihenünk egy kicsit, egy nagyon rövid hydration break jön, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk még egy órán keresztül Pure Beat-tel élőben, jó?
1: Így van.
0: Úgyhogy senki sehová, folytatjuk rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő, hogy a szórakoztatás fekete öves mestere, a lemezlovas fenomén egy eddig soha nem látott zenei utazásra invitáljon.
3: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: sokáig, mert jön az After Party 22.30-tól 4 különböző helyszínen. Vár a Diszkós Hit színpad, vár az I Love 2000 színpad, és még 2 helyszín az elmaradhatatlan 90-es és 2000-es évek slágereivel. 14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegy elkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai slágermegy!
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai sziget nagyrétjén DJ Oti alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citán oldalon.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
12: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
13: Premier Outlet Budapest.
14: Világmárkák, világra szóló áron.
15: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! Az 500 ml-es alkoholmentes soproni radler többféle ízben 24 darab vásárlása esetén darabja

0: lesz itt?
1: Hamar. Ha a sopérjáról rendelek, a szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
0: Akkor én meg figyelem a készletet.
1: Persze, ahogy eddig is.
2: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
3: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
8: Közös kaland?
7: Igen!
8: Játék?
7: Igen!
8: Csak igazi mai slágerek?
7: Igen, igen, igen!
9: Igen! Igen!
7: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
8: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
7: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
10: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
11: irány az I Love Page Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Page Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
13: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
14: Az új kollégái már várják.
15: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
16: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munka lehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
17: 40 éve robbant fel a Népstadion. Most újra megszólalnak a Queen legendás dalai, szimfonikus erővel. Augusztus 7-én Pécsett, a Káptalan kertben a Queen Symphony. A legnagyobb slágerek és egy óriási nyári buli egyetlen estén. Jegyek gag.jegy.hu.
18: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
19: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
6: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is!
5: Reklámot hallottál! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Burger King.

0: az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, még mindig itt vagyunk, még mindig mixelünk, és ez így lesz egész nyáron, 5-től egészen 7-ig. Hello Lacikám, még egyszer.
2: Hello, szevasztok srácok, hello Gerikém.
1: Úristen, de régen szólítottalak Lacikámnak adásban. Pure Beat a lemezjátszói mögött, ez tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában. Megyünk tovább.
2: Na hát akkor induljon a futball, hova is hát

0: Jaj, véletlenül ezt mondtam.
1: Jól van, hát mégiscsak játszanak az argentinok.
0: Szóval Fastboy-jal kezdünk, érkezik a Good Life, ezzel indulunk itt a Live Mix-ben. And the turntables now.

0: Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt pár perce a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Haladás utcában összeütközött két autó, a 811-es főúton is Lovasberény és Székesfehérvár között a 10-es kilométernél nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Bicske között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Napjúrbit, mivel megyünk tovább?
2: A brazil DJ Alok és az angol énekes James Arthur közössével megyünk tovább. Ez nem más, mint a Work With My Love című track, de egy picit felturbozzuk jó kis house verzióban, méghozzá Mark Knight remixébe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.
3: At the turntables now, Pure Beat. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Ja, csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, és közben a labdarúgó világbajnokságon a 8 közé jutásért Egyiptom 1-0-ra vezet Argentina ellen, úgyhogy Messi kihagyott egy 11-est.
1: Igen, meg most volt egy nagy fejesés, szóval ez egy, úgy látom, hogy ez egy izgalmas meccs lesz, ez nem lesz egy könnyű meccs Argentinának, ahogy látom.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mi is tartunk most egy nagyon rövid hydration break-et, aztán pedig folytatjuk Pure Beat-tel élőben. Jó?
1: Így van, Ed Sheeran-nel fogunk majd tovább menni, érkezik majd a Camera című track.
0: Úgyhogy maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
4: Közös kaland?
2: Igen!
4: Játék?
2: Igen!
4: Csak igazi mai slágerek?
2: Igen, igen, igen!
5: Igen! Igen!
2: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
4: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
2: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
3: Villány idén-nyáron új ritmusra ébred. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál a Maul borászat udvarán. Ez a Wine & Vibe augusztus 15-én Villányban. Szerezd meg kedvezményes elővételes jegyed még ma winevibe.hu.
6: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
7: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
8: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
9: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
10: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
11: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék?
12: Igen!
11: Tánc?
12: Igen!
11: Közös kaland a gyerekekkel?
12: Igen, igen, igen!
11: És még fotózkodni is lehet velünk!
13: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
2: Reklámot hallottál.
3: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
14: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
3: Mert önök megmondták.
14: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
3: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gratulálunk a házasságkötéshez. Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Holnap hajnalban hideg front jön, így készüljetek, hoz magával záporokat, de délután így is bőven meg lesz a 30-32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu.
0: És jól halljátok, velünk együtt itt van az a dal, amiért mindenki odáig van, és amit hallva, most nagyon sokan fogják maximumra tekerni a hangerőt, ezt csináljuk mi is itt a stúdióban.
2: Így van, a nyár egyik meghatározó slágere, René Zonevert és Gordo kötöse, ez a Loco Loco, ezúttal az eredeti verziót hoztam, szóval pakoljuk fel a hangerőt, ezzel megyünk tovább itt a Rádió egy ilyen a Live Mixben.
3: Ez a Rádió egy Live Mix.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Pure BT volt ma a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és itt a legvégén ez a No One, egy vadonatúj 2026-os változatban. Őrületesen jó ez a dal, tényleg.
1: Nagyon szépen köszönöm, ez egy kicsit popposabb house verzió lett, és egyébként pont most beszéltem itt a TikTokon is, hogy egy hónap alatt elértük a 400 ezer lejátszást, szóval köszönöm szépen mindenkinek.
0: Olyan jó a mix, és hogy 2 órában mentek, hogy hamarabb kész lett az almás pitém, Noémi.
1: Na, köszönjük szépen, várjuk.
0: Igen, reméljük, hogy finom lett. Fellépések még a héten?
1: Hát ugye hónap jövök ide a Bird Is My Radio Show-ba, aztán holnaptól nekem megindul a menet, szerdán este Balaton lelé leszek megtalálható, csütörtökön Budapesten, pénteken érkezem Alattyánba, onnan pedig Békéscsabára, szombaton pedig Gyöngyösön kezdek, onnan Széchenyi és Siófok.
0: Hú, de szép menet lesz ez, jó bulikat kívánok, jövő héten találkozunk, meg még ugye holnap.
1: Így van. Nagyon szépen köszönöm, további szép délután mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel! És lesz játék is természetesen, belépőkért a DJ Otis óra augusztus 8-ára az Óbudai Sziget Nagyrétre, úgyhogy ne menjetek sehová.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegy elkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt

0: Esztin Balázs eddigi legnagyobb partiját.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
1: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
2: Rendelek.
1: És a mosókapszula is.
2: Rendelek.
1: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
2: Sejtettem, azt is rendelek.
1: És mikor lesz itt?
2: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
1: Akkor én meg figyelem a készletet.
2: Persze, ahogy eddig is.
3: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
5: Reklámot hallottak.
6: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hunyorítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
8: De.
7: Ugye? De. Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
8: Igen. Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
7: De nem tudtok erről?
9: Nem hallottál?
7: Nem iratkoztam
9: fel. Adjál egy másodpercet.
7: Köszönöm. Tudtam, hogy megint volt a
8: nyugodtan. Csak közben, amíg keresi, addig megmutatom neked azt
7: de
8: a képet.
7: De te nem tudsz torok énekelni?
8: Dehogy nem. Mi mindketten jó torok énekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk. Tehát mindenki boldogan mosolyog. Ott van Sebestyén Balázs.
9: Mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy idő után már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
7: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének.
8: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
9: Igen. Mindjárt megtalálom.
7: Légyes, Feri, addig hangoljál be. Skála.
9: Adjál még egy kis időt.
7: Ne haragudj, de ebben nincs bele semmi torok.
9: Na tessék.
8: Dehogy ne, figyelj.
9: Mutatom neked. Jó?
7: Megint az előzményeidből mutogatsz? Hát nem hiszem el.
9: Mutatom.
7: De ez most egy duet?
9: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kulyhomban.
7: Ez az.
8: Ez az.
7: De ez konkrétan az eszkimó.
9: Ez eszkimó ének.
7: Azért nehéz napot felnőni.
9: Érted, hogy
8: és ez egy gyerekdal.
7: Gondolj bele, anyád oda bele főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most.
5: Rádió
6: 1. Indul. Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Nyugi, vannak még nálam belépők DJ Otis showjára, augusztus 8-ára, az Óbudai Sziget Nagyrétre. Lesz játék ebben az órában is. Halló, halló!
1: Szia, Judit vagyok. Egy dal szeretnék Kálmától kérni.
0: Szia, Judit, kinek menjen?
1: A férjemnek.
0: Ő hol van most és mit csinál?
1: Hát ő éppen most messze, nagy messzelésben vagyunk és házfelújításban, úgyhogy ott ütködik. Úgyhogy ránk fér a jó zene.
0: Na tőlünk ezt azonnal meg is kapjátok, és ölelgessétek meg egymást jó alaposan majd ma, amikor végeztek a messzeléssel. Jön a Hug Yourself Kamrától itt a Rádió Egyen. Jó munkát!
1: Köszönjük!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, Balázs parancsolj!
1: Kaigótól kérnék akkor egy számot.
0: Kaigó, oké, kinek menjen?
1: Böbinek.
0: És Böbi kicsoda?
1: Egy nagyon jó ismerősöm.
0: Oké, és mit üzenünk neki?
1: Azt, hogy megyünk este futni.
0: De jó, mennyit szoktatok futni ilyenkor?
1: Hát körülbelül olyan kettőt szoktunk, kettőt-hármat.
0: 2-3 kilométer, nagyon szuper. Kaigó, Chasing Paradise, ez most a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó futást!
1: Köszi szépen!

0: után meg lesz a 32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
2: Ja, Anna vagyok. A Bambolé című számot kérem szépen.
0: Szia, Anna! Nagyon jó választás. Kinek menjen?
2: Zolinak.
0: Zoli, kicsoda?
2: Hát a párom.
0: És mit üzensz neki?
2: Hát, hogy dolgozzon jó sokat.
0: Hogy legyen jó sok pénzetek.
2: Igen.
0: Enni, inni vizet, úgy értem ebben a nagy melegben. Mivel foglalkoztok?
2: Én irodában dolgozom.
0: És a Zoli?
2: Futár.
0: Na, akkor már szól is nektek az egyik legnagyobb nyári sláger 2026-ban. Alex Kenji jön, és a Bambolé kitartást a munkához.
2: Köszönöm.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, szia, Réka vagyok!
0: Hello Réka, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát nem tudom megszámolni egy kezemen, úgyhogy rám férne már egy jó kis eresztel a hajam buli.
0: Én nagyon szeretnék ebben segíteni, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Réka, most kapaszkodj, te vagy a tizedik!
1: Jó, nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy megyünk bulizni DJ Otira, figyelj!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Wow! Nagyon örülök! Jó, ide szuper! Köszönöm szépen!
0: Kivel mész bulizni, Réka?
1: Több opció is van, vagy a párommal, vagy a barátnőmmel, még nem döntöttük el, de biztos nem egyedül.
0: Nagyon helyes! Van még idő eldönteni, érezzétek jól magatokat!
1: Nagyon szépen köszönjük, nagy örömet okoztál!
0: Ez a játék természetesen holnap folytatódik, mindjárt jön Ray Dalton! És közben várom a további kéréseket is, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
4: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztivál.

A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatom!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Háló, háló.
1: Ja, Sanyi vagyok, Püspök Ladányból.
0: Sanyikám, ami Püspök Ladányi kiküldött tudósítónk. Szeretlek így nevezni. Mi újság?
1: Én köszönöm szépen, jól vagyok. Ezt a meleget úgy, ahogy bírom. Kesmírt szeretnék egy számot kérni.
0: Kesmír, oké, kinek menjen?
1: Palinak küldöm Orosházára.
0: És mit üzensz neki?
1: Szép estét kívánok neki.
0: Sanyikám. Imádok veled beszélgetni. Én is szép estét kívánok neked. Kösz, hogy hívtál.
1: Köszönöm szépen.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzést üre.
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Én Marian vagyok. Metzger Vikit szeretnék.
0: Metzger Viki? Oké, okay, kinek menjen?
1: Hát mondjuk a férjemnek, Attilának.
0: Ő hol van most és mit csinál?
1: Ő telefonozik a szobában.
0: Aha, te pedig szintén telefonozol egy másik szobában?
1: Igen, próbálkozok a játékkal egész nap, de nem jön össze sajnos.
0: Lesz még nagyon sok játékunk, remélem, hogy ti is be fogtok jutni a DJ Oti Show-ra, drukkolok, jó?
1: Jó, köszi szépen.
0: És akkor jön Metzger Viki a World is Mine Radio Show-ból, az oldalán Nagy Bogival és Miss Mooddal. Ez az Éden.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, képen a gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játszunk az

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam diszkós hit, 9-től pedig jön egy csomó vadonatúj exkluzív zene, ami nem szól sehol máshol, mert hogy kezdődik majd a World Is Mine Radio Show. Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk újra. Szép nyárestét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Bár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió egyen BG Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madámon, hermanon, össző, hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum. Ez itt a rádió egy, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai BG-vel.
5: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción keresztül, a Hanvai PG-vel tartok, a Bárány pedig elutazott, úgyhogy a héten ő most pihen, de itt vagyunk kétharmadban.
4: Nagyon-nagyon fontos, hogy múlt héten is hoztam már egy Email Angel vadonatúj korongot, és ezen a héten is, sőt ma is játszok egyet, ami persze, hogy máshol még sosem pörgött hosszú verzióban, de most Joel Curry remezével kívánok kellemes rádiózást itt, a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermény.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínű a diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila nincs, a Hanvai PG Mixer, én pedig DJ Junior vagyok. És hát kérem szépen, még azért beszéljünk egy kicsit arról, bár a tegnapi nap már kifejtettük, hogy nagyon jól éreztük magunkat, ugye Ráckevén, azon a bizonyos fesztiválon, és aki nem hallgatta tegnap a Rádió Egyetemnek, elmondjuk, hogy egészen fantasztikus volt. Második éve vagyunk ott most már csütörtök este a diszkosite, előttünk, utánunk ugye voltak Rádió 1 DJ-k, a Loving Arms, Metzger Viki, meg utána egyébként Christopher játszott, én voltam az utolsó a sorban, de mindvégig nagyon jó hangulatban telt ez a fesztivál, és nem van a Kis Duna partján, remélem jövőre újra találkozunk majd ott.
1: Ez egy diszkosit aktivizáció volt, ugyebár, és ezzel kapcsolatosan nekem az a hír jut eszembe, hogy Kecskemétre is érkezik 2026-ban a diszkosit csapata, azaz mind a hárman, DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai PG. Most pedig már is megyünk tovább egy szenzációs darabbal, amelyet a világon először klubban és rádióban játszottam, jön Email Angel és az eredeti I'm Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en csak igaz, ma is láger megy.

Rádió 1-en. Igazi mai sláger követ igazi mai slágert. Igazi mai slágert. A DJ Pultban. Hamvai BG.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Slágermegy diszkosít Rádió Showbárántól a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Hát nézzük a hétvégét, hát illetve én már holnap megőrülök. Van egy ilyen Guinness Record kísérletünk, megyünk Magyarország egyik legrégebbi fesztiváljára. Holnap délben nyit a fesztivál, mi ezt elkezdjük délután 2-kor, és elméletileg 50 órán keresztül fogok diszkozni, míg mellettem Balázs Attila 50 órán keresztül fog pizzát sütni, és ezzel felállítunk egy Guinness Rekordot. Mondhatná, hogy végzek a Guinness Rekorddal, ha kibírom, nem fogok pihenni, megyek tovább, ugyanis megyek bobozni majd Balatonfűszőre, utána Turkeve, szombaton pedig Balatonfüred Budapest, vasárnap pedig levezetés Zsenát, lesz még egy kis móka Budakalászon.
1: A szép, valamit vegyél be, hogy bírjad, ez fontos.
0: Nagyon durva egyébként, mert a mesterséges intelligenciát megkérdeztem, hogy van-e bármi, ami segítheti természetes úton úgy, hogy nem károsítja a szervezetemet, hogy kibírjam ezt az 50 órát, és egészen rövid választ adott, nem tudni erről.
1: Hát igen, mert az embert ugye a biológiai menetét, meg egyáltalán az életet azt nem lehet azért átverni, ugye? Nem tudom, hogy nyilván sok folyadékot kell fogyasztani, egészségeseket kell kajálni, meg mindenféle olyan, ami serkentő, de mégse olyan, ami ugye káros a szervezetnek, azt ugye nem tudom, kávé segít ilyenkor, fogalmam sincs, de egy biztos, hogy nem lesz könnyű meneted, én egy kicsit könnyebb hetet szántam magamnak, én szombaton elutazom, aztán mert el kell utazni, akkor el kell utazni, és egy hétig egyáltalán nem leszek, de jövő héten küldök ide mixet majd a Rádió 1-ben.
0: Most pedig már is megyünk tovább, jön egy újabb saját Roberto Vén és jó magam Hanvai PG, sebek mélyén itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is Slágermegy, a diszkosít Rádió Show-ban.

0: Rádió 1-en.
1: Igazi mai slágerkövet, igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkosit Rádiósa, már 20 éve itt vagyunk veletek, és legyük, hogy lesz 21. születés, nem sem miénál lenne, tele leszünk bulikkal még ebben az esztendőben, nagy fesztiválkon, klubokban ott leszünk, rendezvényeken, és hát ahogy mondtam, a 21. születésnap az majd december elején, ugye? És az új dátum pedig, amiről már Hanvai Pics beszélt nem is olyan régen, az július 31-e Kecskemét, és ott egy nagy fesztiválon leszünk, egy nagy koncert után, 1 óra 50 percen keresztül most egy rövidebb szettel, de viszont hárman együtt, ilyen ritkán szokott lenni, Diszkosit lesz majd, tehát Kecskeméten egy nagy fesztiválon.
1: Kecskemét mindenféleképpen erős város Diszkosit szempontból, mint a hárman jártunk, oda nagyon-nagyon sokat külön-külön, és hát így szerintem egyben nagyon-nagyon erősek tudunk lenni, legalább annyira, mint a következő dal, amelyet egy magyar producer készített, méghozzá az a magyar producer Imál Angel, akinek a dala azóta már világsláger, mióta örökbe fogadtak Hugel és Ultra Nate. Most az I'm Alive az a dal jön, amelyet az előző héten mutattam be itt a világnak, a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, ez

0: egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít a Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel. Ugyebár én holnap délután 4-kor elkezdek egy Guinness rekordot, aminek köszönhetően 50 órán keresztül kell majd diszkoznom, de a Guinness, képzeljétek el, és a Magyar Rekord Szövetség annyira vigyáz a Guinness felállítókra, hogy ugye nem folyamatában fogunk 50 órát diszkozni és pizzát sütni, hanem 6 órás etapokban kell ezt csinálnunk, és a 6 órák között lesz 15 perc szünet, tehát akkor azt csinálsz, amit akarsz. Akkor ha tudsz, akkor alszol. Nekem jó jön, mert én leülök egy autóba, és egyből alszok, és fölkelek mondjuk 12 perc szól, és tudok egyből diszkozni. Tehát ez ilyen durva lesz. Egyébként van direkt egy lakókocsi, illetve szereztünk egy lakókocsit oda a pultunk mellé, illetve a stage mellé, hogy tényleg az legyen, hogy autóban marha gyorsan el tudjak aludni.
1: Én mondanám, hogy fürödj meg a Velencei tóba, csak hogy nincs benne víz. Tehát, hogy vizet vigyél, az még fontos magaddal. Bár azt mondják, hogy van valamennyi víz benne, én nem tudom, de már amikor voltam ezen a bizonyos fesztiválon 2 vagy 3 éve, akkor is nagyon kevés víz volt egyébként a Velencei tóba. Nem is tudom, hogy honnan tudják ezt majd pótolni, viszont ez egy óriás probléma jelen pillanatban Magyarországon. És úgy tudom, hogy a Balaton vízszintje is azért csökken szépen, és lehet, hogy pont a Balatonból szerették volna pótolni, nem tudom, de ez egy érdekes kérdés. Mindenesetre sok sikert ez a dolog. Én nem tudom, hogy bírnám ezt ki, valószínűleg nem. Bár vannak megoldások rá, de nem arra, amire ti gondoltak, hanem én színes italokat szoktam inni, és akkor egész jó bírom úgy.
0: Isten őri, színes italoktól én még csak még jobban elámosodom, és ugye bár semmilyen olyan serkentőszer sosem fogyasztottam, ami ezt tudná segíteni. Egy biztos, hogy hamarosan jön a vadonatúj Imál Angel dal, de most a diszkosi csajátja, a Sorry itt a rádió egyen, ahol csak igaz, ma is sláger megy a diszkosi Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 Esti Show, a diszkos itt Rádió Show, kérem szépen ezen a héten egyébként én még csütörtökön meg vasárnap fogok majd mixelni, szombaton pedig elutazom, és akkor el vagyok utazva, tehát egy hétig nem leszek itt, viszont mixeket fogok küldeni, és még annyit akartam mondani, hogy egy csomó minden kikerült a DJ Junior videó csatornára. Egyébként pont 10-én jelenik meg majd a Day by Day című dalom, most már rendszeresen játszom a klubokban is, és itt a Rádió 1 Esti Show-jában, a diszkosítben is, és jön a klip majd a DJ Junior videó csatornára, úgyhogy csekkoljátok azt is.
1: Most pedig jön a világpremiér, kérem szépen sorban a harmadik, amiből készült hosszú verzió, az a DJ-knek való verzió, Imál Angel-től, ugyebár az Angliában élő magyar hölgytől, a dal a Bad Times, most jön a hosszú verzió itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

interjú egyen. Igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert. A DJ Pultban. Hanvai DJ. Bárány Attila. DJ Junior. DJ Junior.

0: csak igazi mai slágerem, egy diszkosít Radio Show, miután bemutattam a vadonatúj Imal Angel korongot, el is búcsúzunk, Bárány Attila nélkül toltuk ma, de itt volt DJ Junior és jó magam, Hamboy PG.
1: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden este 8 és 9 között a diszkosít Radio Show itt a Rádió 1-en, a héten kétharmadban vagyunk, ugye nincs a Bárány, viszont én szombaton szintén elutazom, de a mixeket fogom majd küldeni, és a héten még csütörtökön és vasárnap mixelek, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornám, amely hivatalos lett teljesen, ezen kívül, ami még fontos, egy csomó tartalom kikerült, klipek, és péntek este jön ki az új dal mindenütt a világon, streamingen és letölthető oldalon, valamint a DJ Junior videócsatornán, ez a bizonyos Day by Day, ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ha meddig a földkerekén szolgálok, ez tényleg Hamboy PG voltam, hogyha bárkit is érdekel, hogy melyik fesztiválról van szó, ahol holnap délután 2-kor elkezdjük a Guinness Record kísérletet, akkor nézzen föl a Hamboy PG Funk Club Facebook oldalra, vagy bármelyik social media felületemre, de egyébként ez az egyetemisták és a főiskolások által szervezett fesztivál. Nagyon-nagyon fontos, hogy az egyetlen olyan helyszín leszünk, ahol hajnal 4 és délután 2 között lehet ételt fogyasztani, és lesz muzsika, szóval egész nagy lesz az őrület. Az 50 óra lejártával pénteken várok mindenkit, sok-sok szeretettel megyek bobozni Balatonfűszvőre, utána Turkevére, szombaton Balatonfüred, Budapest, vasárnap pedig egy kis levezetés Budakalászon. Én ezzel búcsúzom, ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek még egyszer, Hamboy PG voltam, szevasztok!

0: DJ Pultban. Convoy PG. Convoy PG. DJ Junior. DJ Junior. Bárány Attila.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brickflake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A

0: Mine Radio Show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van, nagyon komoly, nagyon erős lesz nálunk a következő 3 óra. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Argentina, Egyiptom 3-2. Nem tudom, a 80. percben ki gondolta volna, hogy ez lesz a végeredmény.
1: Hát én rajtam átfutott a gondolat, hogy jó, ezt meg Argentina meg tudja fordítani, de sajnos nem raktam meg. Meg én amúgy nagyon sajnálom az egyiptomiakat. Én a Liverpool miatt tökre szeretem a Salát. Mondjuk ugye az argentinoknál ott a McAllister, de nem tudom, úgy örültem volna, hogyha ha valami nem papírforma is történik.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudtok minket, élőben menjünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is, kezdjük el.
1: Bibi Rexával és a Faithless-szel kezdünk, tőlük jön a New Religion, természetesen itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Na indulunk is, let's go!

0: Fischer és Tom Sendai egyesítették az erőiket, ez volt a Favor a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Tiéd volt az End Show múlt szombaton a Sopron Festen, ugye a Prodigy után. Na, hogy sikerült? Mesélj!
1: Így van, 2 órám volt, úgyhogy az elején így építkeztem, mert mögöttem bontották a Prodigy-nek az ilyen óriási 2 kamionnyi cuccaikat, tényleg ilyen saját lézereket hoztak, meg egy csomó-csomó olyan dolgot, amit én még nem is láttam kb. Főleg ekkor a színpadra felpakolva. Hát és aztán viszont szépen elrúgtuk a pöttyöst, mert tényleg meddig hajnal 3-ig azért keményen nyomtuk ott a nagy színpad előtt, meg a nagy színpadon, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt egyébként.
0: Nyugodtan ti is kérdezzetek ám Jauritól, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Bánt legújabb dalával, ez Cascaddal közös, és hát egyébként akarok csinálni belőle egy remixet, úgyhogy írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik, tetszik-e, érdemes-e belőle remixet csinálni. Nyilván az egy picit gyorsabb lesz, de szerintem így eredetiben is nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ez a Comes Back Around, itt a Rádió 1-en. Na, let's go!

0: Szépen a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, itt mellettem élőben Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként két teljes órában. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek.
0: Jauri után pedig egy órában szokás szerint Christopher jön 11 és éjfél között. Milyen volt a Duna Part Fest Ráckevén múlt hétvégén?
1: Fú, na az nagyon-nagyon jó, azt már tavaly is nagyon szerintem ilyen ódákat zengtem, és tök érdekes, mert ugye tavaly pont az volt, hogy a Yamina zenélt utánam, és egy kicsit már ugye akkor is ez a Jauri stílus vált, az már bőven benne voltunk, és akkor kicsit így húzta a száját, hogy hú, na majd most mi lesz meg innen, és akkor elmondta, hogy élete egyik legjobb szettje volt az, mert hogy ilyen tök felszabadultan tudott kb. Bármit játszani, most meg ő volt előttem, úgyhogy mondta, hogy hát a végén felhúzta, és én is nyilván ott már tényleg azt tudtam csinálni, amit csak akarok, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt.
0: Milyen volt a közönség?
1: Nagyon jó, egyébként tök fiatal, de volt egy-két idősebb arc is, és szerintem nagyon-nagyon tényleg ilyen bulizni jöttek, szóval nem az volt, hogy csak így átsorogtak, meg nem tudom, hanem tényleg bulizni jött mindenki.
0: És hát hamarosan folytatjuk még a fesztiválozást veletek együtt, erről jönnek a részletek hamarosan adásban és az online felületeinken. Megyünk közben tovább.
1: Így igaz, Rivóval és Fidelesszel, az ő közösükkel, az Into the Sun-nal, úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show természetesen itt, a Rádió 1-en.

kedden és a webben élőben.

0: Mert ki más játszana ilyen zenéket, úristen!
1: igen, így az órák vége fele ugye egy kicsit begyorsulunk, úgyhogy ja, próbálok üllenni magamhoz egy kicsit.
0: Keddenként ilyen dallamok is felcsendülnek nálunk. Argentina egy elképesztő fordítást bemutatva 3-2-re verte Egyiptomot és bejutott a legjobb 8 közé a foci VB-n. Ez egy fontos információ volt, mielőtt felolvasnám a következő SMS-t, amit a Spenót Huszár küldött. Meg nem erősített információk a 2-2-es állásnál, nem, meg nem erősített információk szerint a 2-2-es állásnál Messi magához hívta az argentin csapatot és közölte velük, hogy a döntetlen állás nem jó, hiszen mindjárt kezd Jauri a World is Man Radio Show-ban. Nem mehet a meccs hosszabbításra. Hát mi kell ennél több motiváció? Jutalmul most az egész öltözőben üvölt a Jauri Muri. Ezen kívül pedig még egy eredmény fix, a BPM 130-0-ra verte ismételten a nyugodt keddi estét. Legmélyebb Jauri respect, a nem fenyegetésnek szánó, de Marcival hamarosan találkozó Spenót Huszár.
1: Na, tényleg leszel valahol velünk? Egyrészt király az üzenet, most már inkább 142-0-nál tartunk, de igen, tök jó. Írd meg, hogy melyik bulira jössz, azt nem feltétlenül olvasuk be, de én tök kíváncsi vagyok.
0: Én is 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, és hát tele lesz még hasonló különlegességekkel. Ez a következő jó 1 óra 15 perc, amíg Jauri itt van a stúdióban, utána pedig Christopher is jön még 11 és éjfél között. Mivel megyünk tovább?
1: Marlon Hofstadt és tőle a Brit, ez az egyik legújabb saját zenéje, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is My Radio Show a Rádió 1-en. Let's go!

0: És még csak 21:55 van, mi lesz itt még később? A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, itt mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Sziasztok srácok, azért ezek a ritmusok oda vernek. Hatalmas pacsi, üdv Suszti Peti. Ő nem ezt mondta, hogy oda vernek, hanem valami más volt odaírva, de gondoltam, hogy kicsit azért kozmetikázom. Ú, de szeretem ezeket a keddeket.
1: Igen, igen, igen, alakulunk. A következő óra elején majd egy picit megint visszaveszünk, jön egy-két igazi mai sláger, meg egy-kettő olyan, ami ilyen lassabb, de kifejezetten szerethető meg újdonság. Aztán a második óra végét is így meg fogjuk húzni.
0: Úgyhogy maradjatok mindenképpen itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kínán menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Bricklake, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: 24.02 van, 7. hó 7-én. Hello mindenkinek, Jauri mellettem a lemezjátszói mögött. Még egy teljes órán át ez a szett is tele lesz extra különlegességekkel. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Döljetek hátra, élvezzétek a zenét, indulunk.
1: Hypaton, Out of My Head, Rádió 1, Where is My Radio Show. Let's go.

0: legyen a World is Mine Radio Show-ban, és nektek is érdemes itt maradni még tovább jó sokáig, Jauri most a lemezjátszói mögött, aztán pedig Christopher is jön még 11-től éjfélig, ő mixel és ő áll majd itt mellettem a lemezjátszói mögött. A műsort tudjátok nézni is, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnban. Mi a most, Jauri?
1: Hogyha már jövő héten jön Paul Kalkbrenner az országunkba, akkor gondoltam elhozom tőle a No Goodbye-t, egy ilyen kicsit finomabb változatban, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: frissesség, energia és vadonatúj zenék minden este 9-től csak a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Mellettem most Jauri a lemezjátszóknál. Mi volt ez a dal?
1: Adam Beyer és Love Within.
0: Hú, te jó Isten, ugye? Imádom ezeket a hangokat, imádom azt a lendületet, imádom azt a sodrást, amik ezekben a zenékben vannak. Mi érkezik most?
1: Szemfeltel megyünk tovább, és tőle jön a Heart Like Mine, úgyhogy tempóban nem, hogy lejjebb, inkább még feljebb megyünk egy kicsit, ezzel folytatjuk.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, de szerintem ezt ilyenkor mondanom sem kell, hiszen ezeket az zenéket csak te játszod.
1: Igen, igen, ez Uber-től volt, a Disturbing Paradise, a legújabb albumáról, és hát igen, ez nagyot megy, ahonnan én jövök mostanában. Nagyon szeretik a fiatalok, úgyhogy remélem az itteni fiataloknak is tetszik.
0: Toljátok, toljátok, eddig nagyon szuper a műsor, imádlak titeket, puszi nektek, Andi. Andi, nagyon szépen köszönjük, még csak 22:46 van, épp hogy elhagytuk a mai műsor felét, úgyhogy a következő jó 1 óra és 14 perc is abszolút prémium lesz. Jauri lassan kezdi a finálét.
1: Így igaz, megyünk még egy picit följebb, és egy személyes kedvencemmel megyünk tovább, Funk Tributtal, úgyhogy itt szépen már húzzuk is föl együtt a történetet. Ez tőle az All of It, itt Rádió 1-en, természetesen hol máshol? A World is Mine Radio Show-ban.

0: keddenként 9-től 11-ig a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Jauriát a lemezjátszói mögött. Mi volt ez a zene itt nálad ma a végén?
1: Ez Ériától a Monsters című dal. Én nagyon-nagyon szeretem őket. El akartam, képzeljétek el, hozni őket az országba, de valaki beelőzött. Úgyhogy szeptemberben egyébként találkozhatunk velük, de sajnos nem én szervezem azt a bulit, de nem baj egyébként, mert legalább itt lesznek az országban, úgyhogy hajrá azoknak, akik megcsinálják.
0: Így van, és hát lesz még ilyen alkalom, hogy elhozol valakit te elsőként Magyarországra ebből a szénából. Sziasztok, Jauri, hová tűnt a YouTube-ról a KKV-nes ördög és az üres a pohár? Kérdezi valaki.
1: Na igen, azok már nincsenek fönt. Ugye átmentem az elmúlt egy-másfél-két évben egy ilyen stílusváltáson, és nem akarok egész egyszerűen félreértést, hogy vagy valaki a buliban mást vár tőlem, vagy egy szervező mást vár tőlem, klubtulaj mást vár tőlem, hanem fenn vannak olyan dalok, amikre lehet tőlem számítani, és azokat, amikre már nem, a bulikban, azokat letöröltem.
0: És ha ezeket a dalokat hiányoljátok, akkor figyeljétek Jaurit a két órás rádió egy Live Mix Summer Editionben, mert hogy ott bizony ezek a zenék előfordulhatnak, amikor Jauri napközben játszik nálunk.
1: Egyébként igen, és nagyon-nagyon ritkán még akár itt esténként is, úgyhogy rádiót kell hallgatni ezekhez a dalokhoz.
0: Így igaz. Milyen lesz neked a hét? Hol lesznek még fellépések?
1: Holnap megyek az F-otra, ráadásul átveszük az arénát a kiadómmal, az Outbreak-kel, és hívunk egy külföldi fellépőt is, egy olasz srácot. Utána egész chilles lesz, mert szombaton találkozunk még Siófokon, és utána én lelépek egy kicsit Horvátországba.
0: Nagyon helyes, jól teszed, Jauri, jó bulikat kívánok akkor erre a hétre, jövő héten találkozunk.
1: Így igaz, addig is csoda szép hetet kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok, már is jön Christopher!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, Christopher már át is vette a lemezjátszóinkat Jauritól. Hello Christopher, kezdjük el!
2: Yes, yes, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri. Így van, induljunk is al Alex Kenji-nek az újdonságával. Ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is my Radio Show.

0: Mi elektronikus zene, köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Mellettem egészen éjfélig a lemezjátszói mögött Christopher.
1: Ami az imént hallható volt, az volt Fishernek és Tunzen Eye-nak az új közöse, a Favor, és ami pedig érkezik, az egy abszolút klasszikus, méghozzá Calvin Harrisnek és D.O.D.-nak a Sweet Nothing-je, ami egyébként Florence and the Machine-nek a hangja található. Igazi klasszikus, új köntösbe bújtatva, zseniális kis halúzdal. Ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, Birdies Man Radio Show.

0: dalt Matt Sassarival.
1: A Bajana sikerének köszönhetően szerettünk volna egy hasonló dalt Mattel, és így született meg a Tukum, amiben szintén egy brazil vokál található egy nagyon híres énekestől, és egyelőre még tesztüzemben van, úgyhogy szeretném itt nektek egy kicsit demóztatni a Rádió 1-en. Tehát még egyszer Matt Sassari, Christopher, Tukum, Rádió 1, Where is my radio show?

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, Christopher a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek.
1: Ha valaki bulizott a 90-es évek elején, az a Mixmasters névvel biztos, hogy találkozott, habár a srácoknak egyetlen egy slágerük volt, de az eléggé megalapozta a karrierüket. Érkezik tehát Mixmasters My Life is a Disco Melios remixében, csak itt a Rádió Egyen, World is Mine Radio Show.

0: voltál. Köszi ezt az elmúlt egy órát.
1: Így van, én ma estére ennyi voltam. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok.
0: Ennyi időnk jutott tehát mára. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, berlini EDM, a folytatásban Lukeszes Félix, vagyis a Fastboy, akik, hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során, Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk, DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most a brit csoda, Ray, akinek feltett szándéka, hogy 2026-ban az USA-t is meghódítsa, és hát erre minden esély megvan, az adottságai mindenképpen. American Music Awards jelölése van, díja még nincs, viszont van 7 Brit Awardja, egy Grammy-je, MTV Europe Music Awards díja. Nagyon messziről érkezett Rachel Keane, ez az ő polgári neve, Dél-Londonból, és most már az egész világ ismeri a nevét. Where's My Husband? Hozom az aktuális kedvencet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Bibi Rexha és a New Religion a folytatásban, és hát ugye az alap, az ismerős Faithless, I Can't Get No Sleep. Hát az eredetit szerintem jó eséllyel el lehet csípni az augusztus 8-ai DJ Oti Show-n, Óbudán, és hát erre az eseményre lehet páros belépőket nyerni, mert bejutni ide szinte Mission Impossible képtelenség, szóval a héten napközben lehet Atis helyett most Király Tamásnál, délután, illetve az esti órákban pedig Juhász Gergőnél páros belépőt bezsákolni. Bibi Rexhát hozom már is.

Rádió 1, és csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hát, hogyha azt látjuk, hogy házi kedvencünk, kutyusunk forgolódik a kis kosarában, a babzsák foteljében, és nem tud visszaaludni, gondoljunk arra, hogy a kutyák ugyanúgy álmatlanságtól tudnak szenvedni, hogyha a problémáikon rágódnak éjszaka. Ez most a The Royal Society kutatásának eredménye, 16 kutyát vizsgáltak. Az alapján, hogy jó vagy rossz napjuk volt-e, hát a jó tapasztalások azok azt jelentették, hogy sokat simogatták őket a napközben, sok aktív játék, törődés volt, a rosszabb napok pedig azt, hogy mondjuk nagyon sokat nem voltak otthon a gazdik, na és hát azt találták, hogy a stresszes kutyusok rosszabbul alszanak éjjel, könnyebben és hamarabb felkelnek, mint relaxált kutyatársaik. Érdekes módon viszont hamarabb is el tudnak aludni, feltételezhetően a stressz miatt, de aztán az alvás minőségük rosszabb. Na, hát a kutyák is hasonló problémáktól szenvedhetnek éjszaka a gazdákhoz hasonlóan. Az igazi mai slágerek éjszaka is a Rádió 1-en szólnak, köztük nagy klasszikusok is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szerintem mindenkinek az életében volt már nagyon furcsa munka, amit akár tinédzserként, középiskolásként végzett. A már is hallható Taylor Swiftnek is volt egy ilyen. Az első munkahelye imádkozó sáska ellenőr. Van ilyen. Utána néztem True Story. Taylor egy karácsonyfa farmon nőtt fel Pennsylvániában, és mivel kislányként még túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy a nehéz fenyőket pakolja, be kellett segíteni a bizniszben, különleges feladatot kapott. Neki kellett becsipegetnie az imádkozó sáskák petetokjait a fákról, mielőtt azokat eladták, nehogy a gyanútlan vásárlók nappaliában keljenek ki a rovarok. Hány karácsony megmentett már kislányként? Hosszú volt az út a szupersztárságig, őt hozom most, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Jó Alex Kenji, azt szerintem bármilyen napszakban jól esik, hozom a bambolét, ezt is a Rádió 1-es DJ-k játszották először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, meg a Disco Sheet csapat, a Cookie is, nem hagytam ki senkit szerintem, és hát DJ Oti, az ikonikus DJ Oti megint a lemezjátszók mögé áll augusztus 8-án, és napközben Király Tamásnál és Juhász Gergőnél páros belépőket lehet nyerni erre a partira. Vamos!

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, The Weeknd és a Save Your Tears. Emlékszünk rá, hogy átverte a világot ezzel a klippel The Weeknd. Sokkoló videoklip készült hozzá, amiben az volt látható, hogy az énekes, hát teljesen eltorzult arcplasztikával jelenik meg. Mindenki elkezdett találgatni, hogy megőrült. Úristen, miért csinálta ezt az arcával? Szerencsére ez csak maszkmesteri munka eredménye volt. Egyfelől kritikának szánt a Hollywood felé, fricskát mutatott a celeb kultúrának és a hamis külső megfelelési kényszernek, és hát miután az After Hours albumát egyetlen kategóriában sem jelölték Grammy-díjra, egyébként ez tényleg tiszta szégyen volt, a klipben egy fiktív díjátadón fellépett, majd a közönség soraiba hajított egy trófát. Ezzel is üzent a zeneiparnak The Weeknd és egy mindenfivős dal, ezt hozom már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi